0: hallgass minket online
1: lakihegyradio.hu.
2: Hello!

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gálaműsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Szigetszentmiklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Szigetszentmiklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség, Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30 láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Napos meleg időre számíthatunk. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és a beiktatáson sem. Az új államfő jövő szerdán lép hivatalba. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az államfő az eskütétele után arról beszélt, hogy az elmúlt évek legsúlyosabb következménye a magyar társadalom mély megosztottsága. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival kapcsolatban a miniszterelnökség. A munkát a volt miniszterelnök sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége vezette, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A vállalkozás vezetője visszautasította a vádakat. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak meg a mentőcsapatok. A legfrissebb adatok szerint a természeti katasztrófában több mint 1300-an megsérültek. Legkevesebb 5000 épületen keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtér megrongálódott.
3: Időjárás.
4: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
3: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
5: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És nézőinknek is, mert hogy élőben közvetítjük a beszélgetést, közben látom, hogy a kis hengerem ott van a háttérben, mert így átraktam oda, szoktam így hengerezni így a testemet, és az hát most maradt. Itt lebuktam. Na de lehet egyébként, hogy nem csak én szoktam, hanem Ádám is. Horváth Ádám, Szigetszer Miklósi íjász a vendégünk. Jó reggel!
4: Jó reggel, sziasztok!
2: Hát nem erre az első kérdésre számítottam, de te szoktál egyébként ilyen hengert használni a sportolással kapcsolatban?
4: Egyszer volt, hogyha fájt valami, akkor igen, próbáltam.
2: Vagy egy alkart, meg csuklót, meg mindent lehet vele egyébként. Na, majd adás után megmutatom, jó? Beavatlak, hogy mire is jó egy ilyen henger, mert bármire is. No, mert hogy túl vagy országos bajnokságon, Európa bajnokságon, készülsz egy íjásznapra is, de ami egyébként talán a legnagyobb volumenű, az a világbajnokság, ami szeptemberben lesz. Na, menjünk vissza egy kicsit a múltba, és aztán majd megbeszéljük még a jelent meg a jövőt. Tehát egy országos bajnokságon is túl vagy, illetve az Európa bajnokságon. Mesélj, melyiket hogyan élted meg. Ugye Magyarországon volt az EB is.
4: Igen, a Szilvesváradon volt az Európa bajnokság. Ugye ennek a fajta rendezésnek a világbajnokságát nyertem meg tavaly, úgyhogy vártam nagyon, meg nagyon szeretem ezt a rendezést, viszont nem sikerült túl jól a verseny. Ötödik lettem, fejben talán nem nagyon voltam ott, a pályák nagyon jók voltak.
2: Az mit jelent, hogy annak a szervezésében? Ebbe avasd be egy kicsit.
4: Hát a szabályrendszere, a szabályrendszerét azt úgy. Úgy az, ami legközelebb áll hozzám.
2: És hogy érezted, hogy ez a szereplés az annak az eredménye, hogy elbíztad magad, vagy nem úgy voltál most mentálisan, vagy egyszerűen csak nem úgy jöttek ki a lépések?
4: Nagyon szerettem volna jót lőni, az is azért benne volt nyilván, meg valahogy nem ment úgy. Szóval volt egy nagyon-nagyon apró technikai hibám, ami igazából semmit nem befolyásolt volna, de azon is egy kicsit ráfeszültem. Uh-huh. És úgy az egész versenyzés valahogy nem ment úgy, fejbe is elengedtem már a második nap nagyjából, de igazából nem panaszkodhatok így se, hogy ötödik lettem, meg nem is ment annyira rosszul, de a többiek jobbak voltak igazából itt.
3: Meg csapatban is indultál,
4: igen,
3: volt, úgy, tehát nem csak egyéniben.
4: Igen. Csapatban szerencsére megnyertük, úgyhogy az...
2: Gratulálunk! Wow! Egyébként olyan érdekes ez, hogy ugye az ember hogy áll ehhez, és hogy ez a sport is, mint minden sport, az, hogy éppen nem úgy szerepel a szereplés, vagy nem úgy sikerül, bocsánat, a szereplés, hogy azt is úgy helyén kell kezelni, gondolom. Ezt is így te így megtanultad, hogy így pszichésen hogyan kezeld? Már csak azért is, mert hogy oké, hogy mondjuk egy EB-n nem feltétlenül úgy szerepeltél, hogy szerettél volna, de aztán meg jön egy VB, tehát hogy nem lehet is sokáig csüggedni.
4: Igazából azt mondanám, hogy tanultam belőle sokat, szóval hogy sokat lehet tanulni, hogy abból, hogyha nyer az ember, abból sokkal kevesebbet talán. Szóval, hogy mondjuk azt, hogy a VB-ből nem sokat tudtam, mert ott hiába, hogy voltak rossz lövéseim, voltak rosszabb időszakok benne, pár lövés, de így elfelejti az ember. Amikor viszont nem nyer, akkor ott majd lehet mit tanulni. Szóval akkor tudja, hogy mit rontott el, mi az, amiből lehetne javítani.
3: Uh-huh. Mondtad egyébként itt ugye a zene előtt, hogy ez az EB, ez ilyen terepverseny volt.
4: Nem, most, az 3D verseny.
2: Ja, az volt a 3D, igen. Ezt az egyetlen terepverseny.
4: Az országos bajnokság
3: országos volt. Bajnokságon, igen, és beszéltünk már róla, de esetleg a felelevenítenét, hogy mi a kettő között a különbség.
4: Hát a 3D az igazából ilyen vadászatnak az imitációja, szóval ott 3D-s állatfigurákra lövünk, ismeretlen távról, ott ezen a fajta EB-n itt 4 kategóriában vannak osztva, és megvan határozva, hogy melyik kategóriának melyik a maximum távolsága, mennyi a maximum távolsága. A terepverseny, ott meg kör alakú céltáblákra lövünk tulajdonképpen erdőbe. Ott is 4 kategóriában vannak osztva, és ott viszont egy nap lövünk ismeretlen távra, egy nap pedig mért távban.
2: Én itt közben olvasom a cikket, azért vagyok ilyen nagyon néma, hogy elképesztő számomra, hogy idén több mint 1200 versenyző 26 országból ment.
4: Igen,
2: az EB-re.
4: Nagyon
2: 26 országból, hát az rengeteg. Ilyen sokan. És ráadásul itt nézem, hogy mennyien szereztek a magyarok érmeket. Beszéljünk már egy picit erről, hogy itt látom ugye a nevedet a csapatban. Gondán György, Horváth Ádám és ifja Bóka László.
4: Szóval, Bóka László. Igen, mert 4-en voltunk csapatban.
2: Ja? bocsánat.
4: Három eredmény számít, de igen.
2: Jó, akkor igen, igen. Persze. Szóval, hogy itt nekem soknak számít a magyar éremszerzők listája, és itt ugye az éremszerzőkről van szó, tehát nyilván még ennél jóval többen is vannak. Mennyire népszerű az íjászat Magyarországon?
4: Szerintem népszerű, sajnos nem lett népszerűbb, mint mondjuk az elmúlt 10 évben.
2: Azért jó, de mondjuk kevésbé népszerűbb sem, az is valami, gondolom.
4: Igen. Szóval most is az országos bajnokságon is legalább 200-an voltunk a hétvégén, de sajnos nem lett úgy, hogy igazán nagyon népszerű.
2: Ez a hétvégi, ez a volt Gyulán?
4: Ez Gyulán, igen.
2: Hogy Magyarország?
4: Nem, az volt a három.
2: Én ezt most csak azért...
3: versenyed volt, hogy már nehéz követni.
2: Azért vágok fel, mert én ide jegyzeteltem, és csak azért tudom, hogy ide írtam, hogy 3D-s Gyulán, és hogy kérdezzek rá, igen, hogy mi az a 3D, meg ki az a Gyula, nem, csak vicceltem. EB, meglepő számomra, hogy Magyarországon volt az EB is. Mi alapján dől el, hogy például egy Európa-bajnokság melyik országban van?
4: Most ezt pontosan nem tudom ennek a menetét, hogy szokott eldőlni. Régen
2: de ez
4: volt.
2: Ez megkönnyíti a magyarok helyzetét,
4: szerintem
2: vagy jobb szerettek?
4: Nem. Hát nem, igazából teljesen egyenlő feltételek. Uh-huh. Szóval itt nekünk nem volt. Tavaly volt egy versenyünk, amikor az egyik pályának nagyjából a felét bejártuk, de úgyse ugyanazok a célok voltak, nem ugyanolyan távolság, csak úgy nagyjából a terepre mondhatjuk, hogy ismerős volt. De igazából nagy előnyünk szerintem nem volt. Esetleg annyi előny lehet, hogy a célok azok magyar célok voltak, az eleven által gyártott célok, és ennyi előny, de a környező országokban is ezek szoktak lenni, úgyhogy...
2: Hát szeptemberben elég izgalmas lesz szerintem a szeptembered, meg itt a zene alatt beszéltük, hogy egyébként sem nagyon unatkoztál így íjászat területén sem. Igen, hogy minden hétvégére jutott valami, de szeptemberben ráadásul egy picit még talán egymást fedi is a világbajnokság, meg az íjásznap. Na, beszéljünk először a világbajnokságról, ami hol lesz, és hogyan készülsz rá?
4: Az is Szilvásváradon lesz. Uh-huh. Ez is egy 3D-s világbajnokság, más szabályok egy kicsit. Ez inkább, amit itthon szoktunk lőni, többet azok a szabályok. Hát készülés, azt próbálok most minél többet, mert azért az EB-re éreztem, hogy nem lőttem eleget. Próbálok minél többet.
3: Ilyenkor minden nap akkor gyakorolsz. Igen, egyszer igen. Ugye beszéltük, mikor talán először voltál nálunk, hogy otthon szoktál legtöbbször. És itt is egyéniben is indulsz, illetve csapatban
4: egyéniben
3: is majd?
4: Csapatban is, igen. Annyi a különbség, hogy itt az EB-n ott úgy volt, hogy a 4 nap eredménye számított csapatba, és összeadták. Itt viszont lesz egy külön nap csapatversenynek.
2: A világbajnokságra tudnál kiemelni, hogy honnan jönnek még? Mert ugye Európa bajnokságra beszéltünk 26 országot, de mi van a VB-vel? Tehát, hogy ott akár olyan
3: volumenű, igen.
2: Igen, sportolókkal is találkozhatsz, akinek nem tudom, felnézel, követed őt. Mennyire vagy képbe a versenyzőkkel? Mondjuk akár egy EB-t, de egy VB-t illetően
4: is. Általában képben vagyunk, de szerintem úgy nagyon olyan, akit úgy követünk, vagy ilyesmi nem jön, szóval eléggé esélyesek a magyarok.
2: Vagy ők már nem versenyeznek, vagy nem tudom,
3: akitől tartasz nagyon mondjuk.
4: Nincs, szóval azt mondom, hogy igaziból inkább az országon belül vannak, akik...
3: Inkább a magyarok közül.
4: Mondom, szóval az EB-n is az első 5-4-en voltunk magyarok. Úgyhogy igen, itt...
2: Na jó, de nem tudom, ez hogy van ilyenkor ebben a sportban, hogy akkor ott konkurensek vagytok, meg versenyzők, de egyébként meg partnerek? Vagy azért úgy van?
4: Na, hát egyébként teljesen jó vagyunk, jó baráti viszony mindenkivel.
2: Na ugye említettük a szeptembert, hogy a sűrű lesz, ráadásul lehet, hogy ott lesz egy kis átfedés is, mert hogy ráadásul a világbajnokság mellett, bár nyilván, hogyha kettőt összehasonlítjuk, feltételezem, hogy a világbajnokság egy picit nagyobbat üt alatba, de egy íjászat napja is lesz szeptember 5-én, lesznek országos program. Mi lesz még? Mesélj erről egy picit. Gondolom ott leszel.
4: Ott, hát ez
2: Szilvásvárad, Lipicai Lovas Központ.
4: Igen, ott lesz. Ha jól tudom, akkor a döntők aznap lesznek, úgyhogy itt egy kicsit hát, ha így lehet népszerűsíteni még jobban az íjászatot, a döntők azért érdekesek lehetnek nézők számára, és jobban követhető, mint egy verseny, úgyhogy
2: igen, egyébként azt írják itt a leírásban, hogy szeretné valaki kipróbálni, vagy megnézni, hogy hogyan lőnek a profik, illetve, hogy a központi helyszínen a 3D világbajnokság legjobbjainak döntő fordulóit is meg lehet nézni. Az ország több pontján kipróbálási.
3: Akkor ez nyitott mindenki számára tulajdonképpen.
2: Igen. Wow. Hogyha néhány mondatban összefoglalnád, hogy mondjuk, hogyha gyerek gondolkozik egy sporton, egy fiatal, miért választa az íjászatot?
4: Hát, nagyon összetett.
2: Szóval bedobtalak a mély vízbe.
4: Igen, szóval miért? Valaki szeret lőni. Én szeretek nagyon lőni, nekem ez egy élményt tud adni.
3: Meg ezt neked egész gyerekkorban indult tulajdonképpen.
4: De hogy most konkrétan valaki miért, nehéz lenne úgy mondani, mert szóval van az ijesztetnek több stílusa, van ez a 3D, van a terep, van a pálya, ez a három fő nagyjából.
2: Hozzád melyik áll egyébként közelebb?
4: Hát a 3D meg a terep pályát, azt nem szeretem nagyon, azt pedig ott az igazán nagy profik ott vannak. De azt nagyon nehéz lenne már gyakorolni is, meg lőni, szóval itt a 3D-re is ez a napi 1-2 óra gyakorlás, 2-3 óra kéne, pályára több, oda igaziból az főállásban kéne.
3: De aki elkezdi az íjászatot, mondjuk akár gyerekkorban, mind a hármat azért mindent, megtanulja,
4: persze,
3: nem?
4: Persze, én is vonalat. Próbáltam mindent, szoktam is járni néha pályaversenyekre is.
2: De Magyarországon egyébként ez adott a lehetőség, hogy gyakorolj, tehát hogy ugye nyilván most azt mondtad, hogy te otthon tudsz a 3D-vel kapcsolatban gyakorolni, de másra nem?
4: Hát 3D pálya sajnos nincs túl sok, de most a pálya az igazából egy 50 méteres pálya kell, és azért azt úgy sok helyen viszonylag.
2: Mondjuk én nem szívesen rohangálnék ott azon a pályán,
3: igen,
2: a maximum mögötted. Ha már egyébként említetted, hogy a 3D pálya, meg az a verseny, az egy kicsit hajaz a vadászatra, téged az is érdekel egyébként?
4: Nem, az igazából sosem van.
2: Hogy élő állatra nem?
4: Nem azért, mert bajom van a vadászat, nagyon sok vadászt ismerek, és semmi bajom a vadászattal, szimplán ez teljesen más. Szóval az, hogy ott 3-4 órát várni egy lövésért, az nekem...
2: Igen, ez egy kicsit amit a horgászat, hogy lehet, hogy nincs kapás. Bár egyébként nekem apukám mindig azt mondta, hogy nem is azért megy ki éjszakákra horgászni, hanem hogy rendbe tegye a fejét, kicsit kitisztuljon, csendben legyen emberek nélkül, mert hogy egyébként az íjászat is azért ez egy nagyon komoly, kemény, mentális munka is.
4: Igen, az biztos.
2: Ugye koncentrálni.
4: Főleg az, hogy hosszú távon, szóval az, hogy egy olyan, az Erbén is 6-8 órákat kint voltunk a pályán, és az, hogy mondjuk fél óránként, vagy 20 percenként lövünk egyet, ami tényleg az egy, az egész hétre számít. Itt nem az van, hogy van egy rossz lövés, és akkor az, az nem fog számítani, hogy kijavítjuk, mert mondjuk következő nap már teljesen más verseny. Itt akár egy lövésen is elmehet az egész.
3: És hogyha lemegy egyébként most ez a világbajnokság szeptemberben, utána jön egy ilyen nyugisabb időszak?
4: Igen, talán kicsit egy picit
2: hát nem minden hétvégére jut valami.
4: Kicsit rendbe tenni, vagy csiszolni rajta.
3: Következő szezonra.
4: Igen. Bár most úgy értem, hogy egészen sikerült. A hétvégén is nagyon jól ment.
2: Na hát nagyon várunk majd vissza a beszámolóra, igen, így szeptember vége felé majd, hogy akkor egyrészt milyen volt az íjásznap, meg hát, hogy milyen volt a világbajnoksági szereplésed. Nagyon szépen köszönjük Horváth Ádámnak, Szigetszent Miklósi íjásznak, és nagyon szurkolunk
3: neked. Sok sikert, köszönjük.
2: Köszönjük szépen. Gyorsan még elmondom a játékkérdést, mert jönnek egyébként a válaszok. Igaz vagy hamis, hogy a Cifra Szűr kiállítás a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában tekinthető meg, Szigetszent Miklósról van szó, természetesen ez a Summerfestes játékunk. A. Igaz, B. Hamis. A nyeremény pedig 2 darab belépőjegy az augusztus 16-ai Magyar Gála műsorára, ahol fellépnek a helyiek, mint a Napraforgó vagy a Kémetánc együttesek, illetve a színpadon bemutatkozik Grúzia, Szlovákia és Chile, emellé pedig még a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándékutalmány is lesz két fő részére. 0620 95 95 100, ez az SMS és Viber számunk, ide kell megírni, hogy A. igaz, vagy B. hamis, vagy a Cifra Szűr kiállítás a Közösségi Ház Aula galériájában tekinthető majd meg.
0: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
7: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. A tervezetnél egy héttel korábban befejeződött a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. Erről Nagy János, a város polgármestere számolt be. Tájékoztatása szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás csütörtökön sikeresen lezajlott. A korszerűsítés során kicserélték a régi gázkazánt és a vízmelegítőt, helyükre korszerű kombinált gázkazánt építettek be. Megújult a váróterem padló és falburkolata, valamint a belső falak és a mennyezet festése is megtörtént. Kicserélték a váróból nyíló belső ajtókat, illetve esztétikusan eldobozolták a gázórát is. A fejlesztések azonban ezzel nem érnek véget. A határút 3-as szám alatti gyermekorvosi rendelőben augusztus 17-én kezdődnek meg a kivitelezési munkálatok, majd szeptemberben a felnőtt házi orvosi rendelő korszerűsítése következik. A tervek szerint mindkét rendelőben kicserélik a kazánokat, a felnőtt házi orvosi rendelő várójában megújul a burkolat és a festés, míg a gyermekorvosi rendelőben a többi között kicserélik a belső nyílászárókat, a vizsgáló falburkolatát, valamint a konnektorokat és kapcsolókat. Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autó Gyártmánymúzeum. A Gyártmánymúzeum az Áti-Sziget Ipari Park zárt területén található, ahol a látogatók az egykori gyári dolgozó vezetésével ismerhetik meg a Csepel Autó Gyár történetét és járműveit. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, a tárlatvezetéseket Békés György tartja, aki 40 éven keresztül dolgozott a gyárban, így személyes tapasztalataival és történeteivel is színesíti a múzeumi programot. Hozzátette, egész évben várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a kiállítás minden korosztály számára érdekes és tartalmas élményt kínál. A látogatással és a tárlatvezetéssel kapcsolatos további részletek a miklosimuseum.hu weboldalon olvashatók.
1: nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben, télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van restaurálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel autógyár tudott produkálni.
9: Hagyományos kirakodóvásár várja az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson. Az augusztus 29-i szombati kirakodóvásár reggel 8 órától délután 3 óráig várja a látogatókat, akik ezúttal is számos érdekes sportékából válogathatnak. A rendezvényt évek óta a Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vásár nem csak az adásvételről szól, hanem fontos közösségformáló szerepet is betölt. Hozzátette, a kilátogatókat frissítővel várják, az árusok pedig süteményekkel is készülnek. Az esemény szervezői továbbra is várják azok jelentkezését, akik eladnák megunt feleslegessé vált vagy különleges tárgyaikat. Gyurcsik József kiemelte, a vásár kínálata rendkívül változatos, a hétköznapi használati tárgyak mellett igazi különlegességek is megtalálhatók a standokon.
10: Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig megtalálható minden, az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már antik hatású volt a vásár, innentől nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Sarokkert mozival indul a Summerfest kulturális fesztivál augusztus 15-én Sziget-Szentmiklóson. A Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg. Augusztus 16-án a Magyar Gálával folytatódik a program, amelyen már Grúzia és Szlovákia táncosai is vendégeskednek. Augusztus 17-én a Párnográsztat koncertet, majd egy nemzetközi táncestel várják a közönséget. Augusztus 18-án, ahol Chile és Görögország táncosai lépnek színpadra. Augusztus 19-én a Csík zenekarat koncertet, augusztus 20-án pedig Szent István királynapi ünnepi műsorral készülnek a szervezők. Emellett minden délután várják a családokat a gyermekek Summerfestjére, ahol kézműves foglalkozásokkal és előadásokkal készülnek. Bővebb információkért keressétek a summerfest.ssm.com oldalt. Indul a Sziget-Szentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Sziget-Szentmiklóson a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest.ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Végünkben jelenleg élénkebb a forgalom, az a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakasza, illetve szokásosan az 51-es úton, tudjátok, ott a Coca-Cola gyár környékén, onnantól egy picikét erősebb a forgalom a főváros irányába. A Csepeli út fővárosi szakasza jól autózható, és igazándiból a Sziget-Szent Miklósi szakaszán is jól tudtok haladni. Erősödik a forgalom, de azért még nyári szünet van, tehát folyamatos a haladás, nem látunk különösebb, erősebb forgalmat. Jól autózható az M0-ás déli szektora is jelenleg mind a két irányban. Vezessetek óvatosan, ma is eléggé meleg lesz. Mindig elmondjuk, hogyha lehet, akkor egy üveg vizet tartsatok magatoknál. Ha pedig van közlekedési infótok, akkor azt várjuk. Mutatom is az elérhetőségeket. Jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. A mikrofon mögött Somogyi Bettit halljátok. Augusztus 12-e szerda van. A mai napon a Klárák, illetve a Hildák ünneplik a névnapjukat, Isten éltessen titeket, és nézzük is meg, hogy még milyen jeles alkalmak, illetve események tartoznak ehhez az augusztus 12-éhez. Például megalakult a mai napon a Magyar Újságírók Szövetsége 81 évvel ezelőtt, és 118 évvel ezelőtt pedig elkészült az első T-Ford modell, és 143 évvel ezelőtt pedig elpusztult az utolsó kvagga, ami egy lóféle volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park filmnek az ötletét, nem tudom, hogy ezt tudtátok-e. Az Artix Magistra állatkertben élt Amsterdamban az utolsó kvagga. Az alföldi zebra egy kihalt alfaja volt, amely egykor nagy számban előfordult Dél-Afrika Fokföld tartományában és az Orange Free State déli részén. Abban különbözött a többi zebrafajtól, hogy a megszokott sávos minta kizárólag a teste első részén volt látható. A középső részén a csíkok elsötétültek, a sötét sávok közötti terület kiszélesedett, a hátsó lábak pedig sötétbarnák voltak. A név a zebrára használt koi-koi szóból ered, és hangutánzó szó tulajdonképpen, amellyel a kvagga hívását utánozták. Az 1980-as években kikészített kvagga bőrből nyert DNS minták vizsgálatával, és a mai élő zebrák keresztezésével elkezdték újjáéleszteni a fajt egyébként. Aztán a Jurassic Park regény szerzője a Kvagga programból merítette könyvének az ötletét, amelyből ugye egy film is készült, és ősi dinoszauruszok és más őshüllők újraélesztéséről is szól. Ez csak egy kis plusz érdekesség volt. Aztán menjünk is tovább, mert hogy 77 éves lett Mark Knopfler, brit rockgitáros, énekes, zeneszerző és producer a mai napon. Isten éltesse sokáig! Aztán kereken 60 évvel ezelőtt John Lennon nyilvánosan bocsánatot kért azon kijelentése miatt, miszerint a Beatles népszerűbb, mint Jézus. Ez volt 1966. augusztus 12-én. Aztán 51 éves lett a mai napon Casey Affleck, Oscar-díjas amerikai színész. Ő ugye játszott jó pár filmben, most én így a régi várost tudnám kiemelni, és ha esetleg nem tudtátok volna, vagy nem jöttetek volna rá a nevéből, ő Ben Affleck testvére. A legjobb férfi főszereplőnek jár Oscar-díjat, illetve Golden Globe-díjat kapta meg 2017-ben a Régi Város című filmben nyújtott alakításáért. Írjátok meg, hogyha esetleg láttátok a filmet, és nektek tetszette. Én még sajnos nem láttam, vagy legalábbis hát úgy rémlik, hogy ez a film nekem még kimaradt, de pótolni fogom. Híresebb filmjeim még a Good Will Hunting, az Ocean's Eleven, illetve a Jesse James meggyilkolása is. Ja, és természetesen a Hideg nyomon, az az egyik kedvenc filmem tőle egyébként. Aztán menjünk is tovább, mert hogy 122 éves lenne a mai napon Losonczi Tamás, Kossuth Díjas festőművész, illetve grafikus. Ezen kívül pedig 98 évvel ezelőtt fejeződött be a 9. újkori nyári olimpia, méghozzá Hollandiában, Amsterdamban. 73 évvel ezelőtt pedig ezen a napon a Szovjetunióban felrobbantották az első hidrogénbombát. A robbantás Szibériában volt. 62 évvel ezelőtt pedig elhunyt Ian Fleming angol író, a James Bond regényeknek a szerzője. Ő vagyonos angol családba született, a tengerészet kémelhárításánál dolgozott, Goldfree admirálisa felettese iklette egyébként, képzeljétek el, Bond főnökének ennek a karakterét. Goldfree admirálisnak köszönhető Bond egyik legjelentősebb ismertetőjegye, a vodka martini rázva nem keverve, hiszen

Az admirális csak így itta. Ian Fleming ugyanolyan nőfaló volt egyébként az életben, mint az általa megformált hős James Bond. A második világháborúban kémként dolgozott, a háború után pedig ismét újságírónak szegődött. Anne Curtis volt élete szerelme, aki egy gazdagabb lordot választott végül a férjéül, de aztán 1952-ben összeházasodtak. Felesége bátorítására látott neki az írásnak, a Casino Royale című könyv lett a titkos ügynök James Bond első története. Nevét a könyv címlapon szereplő ornitológusról kapta, akivel az író öregkorában személyesen is találkozott. A regényt pedig jamaikai birtokán írta meg, amelynek GoldenEye volt a neve. A 14 részes könyvsorozatnak az utolsó része pedig az aranypisztolyos férfi volt, amelyet az író már nem tudott befejezni. Aztán 12 évvel ezelőtt hunyt el Pális Ferenc labdarúgó, illetve csatár. 6 évvel ezelőtt pedig sajnálatos módon elhunyt Kulcsár Gergely olimpiai ezüst és bronzérmes gerelyhajító, valamint edző. Ő volt az első magyar gerelyhajító, aki 80 méteren felüldobott. Végezetül pedig 42 évvel ezelőtt pedig befejeződött a 23. újkori nyári olimpia. Ez Los Angelesben volt. Ezek voltak már a mai évfordulóink augusztus 12-én a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. A Blaha Louisiana sűrű végtelen című dalával megyünk tovább, aztán utána mondom is a mai nyereményjátékunknak a kérdését, mert tudjátok, egész héten jó kis nyereményeket nyerhettek tőlünk a Sziget Szent Miklósi Summer Festre. A Blaha Louisiana a dala után jövök is a részletekkel, maradjatok velem!

Szép jó reggelt mindenkinek! Ez a Sős felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, és ahogy a zene előtt is ígértem, mondom is nektek a mai nyereményjátékunknak a részleteit, hiszen tudjátok, egész héten jó kis nyereményekkel készültünk nektek, a Szigetszentmiklósi Summer Festre sorsolunk ki különböző nyereményeket. Ma nyerhettek tőlünk két darab belépőjegyet az augusztus 18-ai Táncpanoráma műsorára, ahol képzeljétek el, Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország lesz a vendég. Továbbá a nyertes nyer még a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándékutalványt két fő részére. A mai kérdésünk így hangzik: igaz vagy hamis, hogy a Táncpanoráma vendégei lesznek Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország? A igaz vagy B hamis? Várjuk a helyes megfejtéseket a 0620 95 95 107-es SMS és Viber számra. Szokásosan 9:30 után pedig hívjuk majd Szandival a szerencsés nyertest. Ha játszottatok, akkor mindenképpen legyetek telefon közelben, és írjátok oda kérlek az üzenet végére a keresztneveteket is. Tehát igaz vagy hamis, hogy a Táncpanoráma vendégei lesznek augusztus 18-án Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország. A nyeremény pedig a Táncpanoráma műsorára, augusztus 18-ai műsorára egy két darabos belépőjegy. Továbbá pedig a nyertes, ahogy említettem, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira is egy ajándékutalványt nyer, szintén két fő részére. Érdemes tehát ma reggel is velünk játszani, 9:30 után pedig sor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
4: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
3: És igény szerint otthonába szállítjuk.
4: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
3: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
4: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP frakcióvezetője a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. A Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy a köztársasági elnök jelöltjük 1956 hóhírait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok társadalomban betöltött szerepére, jogaikra, kötelességeikre és a mindennapi problémáikra. Az alkalomból világszerte rendezvényeket, akciókat szerveznek. Napjainkban a föld népességének fele 30 éves vagy annál fiatalabb, és ez az arány 2030 végére várhatóan eléri az 57%-ot.
6: Időjárás.
7: Derült napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogyi Be.

0: Bibi Rexa dala után jön neki is a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Erős a forgalom térségünkben, én azt látom a térképen, a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán, bár egyébként folyamatos a haladás, viszont lassabban tudtok azért ott egy picikét autózni. És azt jelzi nekem a térkép, hogy történt egy baleset, méghozzá a műúton, a Gyári út és a műút találkozásánál, egészen konkrétan a gyártelepi hévát járónál, ahol már ugye megszűnt a korlátozás olyan tekintetben, hogy befejeződött a felújítás. Erről ugye mi is posztoltunk egy rövid kis videót, mert hogy tegnap reggel Szandi kint volt és megmutatta, hogy jó a közlekedési helyzet. Most viszont azt jelzi nekem a térkép, hogy ott történt egy baleset. Ha tehetitek, akkor kerüljétek el azt a szakaszt. Bár egyébként még komolyabb torlódást a térkép szerint nem okoz. Ezen kívül pedig élénk a forgalom az 51-es úton Taksonynál is, illetve Dunaharasztinál is, a szokásos helyen a főváros irányába lassan tudtok autózni a Coca-Cola gyártól kezdve. Egyébként az M0-as déli szektorában mind a két irányban jó a közlekedés, ott nem látunk fennakadást, és most jól járható a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakasza is. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi
0: és Somogyi Betti. Sziasztok!
3: Egyre több olyan Facebook posztot látunk csoportokban, ami mosoly csal az arcunkra, és úgy gondoltuk, hogy egy picit most felhozzuk ezt a témát, mert egyébként az én gyerekkoromban mi is csináltunk ilyet. Nem pont ugyanilyet, de hasonlót,
0: hát hogy gyerekek,
3: igen, hogy gyerekek ugye kimennek az utcára, vagy a kerítésük, hát a kapujuk elé.
0: A ház elé, igen.
3: Igen, és akkor valamit árulnak. Olyan kis cukik ülnek ott, és akkor most ugye nyilván itt a hőségben az ital, a szörp, a hideg, valamilyen hűsítő.
0: De lelkesen üldögélnek. Én is rendszeresen látom, ahogy autóval, például én ugye Sziget-Szent Miklóson, hogy itt lakunk, itt látom nyilván leginkább, de nagyon sokszor belefutottam gyerekekbe, hogy ott üldögélnek, és olyan lelkesen várják, és mondom, ezt akkor nem volt időm megállni, de olyan aranyosak voltak tényleg.
3: Nagyon, és igen, az ember úgy van vele, hogy igaz, hogy tudom én, ott van mellettem az innivalóm, de hát azért félreállok, megállok, főleg, hogyha gyerekkel vagyok, tök jó élmény, hogy gyerekek találkoznak. Mm-hmm. Nyilván nem kérnek csillagászati összeget, meg ez nem is arról szól, egy kis zseppénzt esetleg összegyűjtenek.
0: Aha.
3: Igen, és akkor így megtanulja ugye a gyerek, hogy nem úgy van az, hogy a pénz az csak úgy terem a pénzfán, hanem hogy azért úgy idézőjelben meg kell dolgozni tulajdonképpen. Szóval aranyosak, és mi azt látjuk, most is láttam egy ilyen posztot, hogy ugye egyre több mindent hát árulnak, ki éppen tényleg italt, de te mesélted, hogy konkrétan egy kis zsipvásárral.
0: Én kérdelem, egy kis fiútól itt a Buckában, tőlünk egyébként elég közel volt, és pont akkor éppen tudtam, hogy majd megyek valahova, és akkor a férjem hívott föl, hogy te figyelj, itt van egy kisfiú, és ilyen mindenféle játékautót, meg ilyen Lego készleteket árul, ugye hozzánk közel, és tudta, hogy majd valószínűleg amúgy is arra vennék kocsival, hogy nézzem már meg, nem voltak egyébként pont velem a gyerekek, hát ha van valami jó kis dolog. És egyébként a barátnőmmel mentem utána, arra félreálltunk, és valóban egy ilyen 8-9-10 év körüli kisfiú, egyébként akkor is már meleg volt, nem volt ez a hőség, de ott kint ült a napon, és kirakta az ilyen, hát ilyen matchbox szerű kis autókat is, meg Lego készleteket. És Legót is néztem, de az én gyerekeimnek az még egy picikét, hát még sok lett volna, tehát hogy nagyobb korú gyerekeknek szólt, ilyen apróbb autókat lehetett volna összerakni, de inkább ilyen 8-10 év feletti gyerekeknek szólt, és úgy voltam vele, hogy hát azt most még nem, de ilyen kis autót, ezt viszont én vettem, képzeld el, ráadásul kettőt, hiába van egy fiam, egy lányom, mert mondtam, hogy na hát akkor a Liza biztos kikészül, hogy ő neki nem veszek semmit, de hát ugye nagyrészt autók voltak, és úgy örült a kisfiú, aki árulta egyébként, hogy jaj, de jó, végre van bevő, és mondta, hogy ilyen van, olyan van, olyan lelkesen mutogatta, tudod, hogy ez nem is volt igazából használva, még tényleg eredeti dobozba adta oda, ki volt bontva, de vissza volt szépen téve, és mondta, hogy van több fajta, meg ilyen, olyan, úgyhogy nagyon lelkesen mutogatta, De ott tök jól éreztem magam én is, mert kettő kis autót azért elhoztam tőle.
3: Aranyos nagyon, meg én is, én még nem álltam meg, azt hiszem így talán nagyon régen, de mostanában nem, és így van is bennem olyankor egy rossz érzés, hogy aj, félre kellett volna állni, mert annyira cukik, meg nyilván alig várják, hogy hát azért csinálják,
0: valaki
3: hogy
0: álljon már
3: valaki meg, álljon meg, igen. Úgyhogy na, a legközelebb látok, akkor esküszöm, hogy akkor félreállok, és akkor iszom egy limonádét, vagy én is veszek valamit. Én emlékszem, hogy én Dunaharasztin nőttem fel, és hát lehet, hogy valakinek mond valamit, az Uzsoki utca, az egy ilyen kis városszéli, kicsit kihaltabb, ráadásul még akkor pláne, valahogy úgy tényleg így a város peremén laktunk, de hogy még ott is kiültem, és én tudod, mit árultam?
0: Mit árultál?
3: Én a Kinder figuráimat, a jó, Kinder csokiba lévő kis akkor figurákat.
0: Nagyon, egyébként ez most is, de akkor is ilyen nagyon nagy kultusza
3: hát
0: volt.
3: Tudod, akkor ott mindig mentek a cserélgetések, neked igen, meg van az a törp, igen, nekem igen. Ez már kétszer megvan, neked csak egyszer, és akkor mit tudom én, ú, de jó, akkor azt megveszem, és emlékszem valami, nem tudom, 20 vagy 50 forintért, nem is ez volt, hát, ugye a lényeg.
0: Akkor volt is ilyen Kinder figura kiállítás valahol, talán Budapesten egyszer, szerintem mi talán, lehet, hogy sulival mentünk el megnézni, lehet, hogy pont a Vajdahunyadvárában volt, mert azt hiszem ott volt, igen, és akkor ilyen nagy vitrínben, mindenhol ilyen 1000 millió kis figura volt kiállítva, kimondottan ilyen Kinder figurák. Amúgy ez az, ami sosem megy ki a divatból, nem, mert ezt most is ugyanúgy az én gyerekeim is nem annyira gyűjtik, ők ilyen szezonálisan, tehát ha olyan mesefigura van benne, amit úgy ismernek, akkor azt azért úgy próbálják összegyűjteni. Én egyébként még levendulát is vettem, képzeld el, nemrég, szintén itt a Buckában.
3: Tök igen.
0: De csak pont kettővel arrébb lévő szomszédunktól csoportba láttam, és akkor nézem, hogy olyan ismerős.
3: És fogtad, megláttad a csoportba, és akkor úgy voltál vele, hogy a kisétáltunk.
0: Hát kisétáltunk akkor a két gyerekkel, igen, és akkor én úgy szeretem a levendulát igazából, de nem is ugye a levendula volt annyira a lényeg, hanem hogy így közel volt, és ott is három kisgyerek lakik, és árulták, és akkor tök jó élmény volt. Ott még egy picit az anyukájával beszélgettem is a gyerekeknek, úgyhogy volt egy-két ilyen élményem, igen.
3: Igen, szerintem egyébként jó élmény, meg tényleg, ha ezt kell ahhoz, hogy legalább abban a pár órában, amíg ezzel foglalatoskodnak, nem a telefont nyomkodják, nyilván nagyon óvatosan, mert ugye, ha jól sejtem, akkor ez a Csépi úton volt, Sziget-Szent Miklóson, mert hogy ugye ott lehetett, hát ott, meg ott láttam én is.
0: Az főút, az kicsit nehezebb.
3: Igen, bár tudom, hogy melyikre gondolsz, és ott azért van egy ilyen belsőbb rész, de hogy nyilván óvatosan a gyerekekkel, meg hát ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szülőknek félszemmel nincs rajtuk a szemük, tehát hogy biztonságban vannak a gyerekek. De hogy tényleg, ha az alatt a pár óra alatt, amik készülnek, amik közösen a szülővel megcsinálják azt a, vagy együtt a gyerekek azt a limonádét, vagy összerakják a levendula csokrot, vagy kiválogatja, hogy mi az, amit szeretne eladni. Egyrészt egy tök jó közös program, közös élmény, másrészt meg tényleg nem az van, hogy akkor képernyőt bámul.
0: A nyári szünetre, meg amit meg szoktam figyelni egyébként, hogy ahogy töltik fel a csoportokba ugye így a képeket, hogy lehet kapni limonádét, stb. És annyira szép az a kis pult egy-egy gyerkőcnél, tudod, ilyen szépen meg van csinálva, van, ahol még díszítés is van, kis citromkarika itt, citromkarika ott, tehát, hogy ilyen nagyon jó az egésznek a dizájnja. Hát én ültem kint limonádét árulni egyébként a tesómmal egyszer vagy kétszer, hát nekünk nem így nézett ki, tehát mi kivittünk egy ilyen kis, szerintem egy kis műanyag asztalt, akkor úgy kiraktuk.
3: Jó, de akkor még nem volt az annyira.
0: Megtervezve az egész koncepció, meg így a dekoráció, meg a dizájn.
3: Na, hát és vettek tőletek limonádét?
0: Erre nem is emlékszem. Talán lehet, hogy a szomszéd, igen. Talán igen, a szembe szomszéd.
3: Hát lehet, hogy már szüleitek felhívta a szomszéd, hogy gyertek már, létszik ki, hogy valaki vásároljon már tőlük.
0: Igen, talán igen, ők biztos vettek, igen.
3: Képzeld el, hogy egyébként én egyszer olvastam egy csoportban, itt egy Sziget-Szent Miklósi csoportban, egy kicsit balul elsült ilyen próbálkozást is. Ott meg arról volt szó, hogy szintén zseppénzt gyűjtöttek a gyerekeknek, és palacsintát sütöttek, és palacsintát árultak, és akkor ugye lehetett előre jelezni, hogy akkor én megyek, és kérek három palacsintát, és akkor azt úgy kivitte a gyerek. Viszont nagyon hát drágán adták azt a palacsintát, aztán valami darabja 200 forint volt, vagy nem is tudom, és valahogy így egy komment cunami érkezett, hogy szerintük nem így kéne megtanítani a gyereknek, hogy meg azért ez drága, meg valahogy úgy elcsúszott az egésznek a kommunikációja, pedig egyébként aranyos volt maga a kezdeményezés. Mondjuk tény, hogy én ugye miután nem eszem se lisztet, se tejet, én ilyet azért nem feltétlenül mernék megvenni, mert lehet, hogy van benne olyan hozzávaló, amit én mondjuk nem fogyasztok meg. A másik az is, ez is valahol igaz, hogy ételt a mai világban régen nem volt ez így túl hype-olva, de ma már így,
0: az ital az netces, teljesen rendben igen. van. Meg egyébként ott is jobb szerintem, akár a becsület kasza, mert nyilván, ha már megállsz, akkor nem fogsz úgy elmenni, hogy persze. nem adsz azért valamennyi kis pénzt, de lehet jobb is, ha nem írsz ki feltétlen egy ilyennél össze. Nyilván egy játéknál, amit mi vettünk, az más, azért annak csak van egy ára, de a limonádénál szerintem lehet egy becsület kasza, mert tényleg lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na, tessék, itt van 500 forint értem, mert itt annyi van nála, más azt mondja, hogy hát most csak egy kicsit kevesebb van nálam így apróban. Szóval szerintem az úgy működhet, és akkor nincs sértődés, de valamit meg úgy is kapnak.
3: Igen, igen, igen. Úgyhogy alapvetően ez szerintem egy tök jó kezdeményezés, meg tényleg a gyerekek kicsit így kizökennek az átlag hétköznapokból, és akkor van egy kis program otthon, egyébként szerintem aranyos, csak vigyázzunk rájuk. Ti mit gondoltok mindenről? 0620 95 95 107.

Ez a Sős fel nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk augusztus 12-én is minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak. Gyorsan még ebben a fél órában mondjuk nektek a mai nyereményjátékunknak a kérdését, illetve a részleteket, mert hogy tudjátok, egész héten Summerfestes nyereményjátékkal készülünk nektek. A Szigetszentmiklósi Summerfest elstartol ezen a héten szombaton, augusztus 15-én, és 5 napon keresztül tart majd, és hoztunk nektek egész héten nagyon jó kis nyereményeket. Mondom is, hogy mi a mai nyereményünk, 2 darab belépőjegy az augusztus 18-ai Táncpanoráma műsorára, ahol egyébként a vendég lesz Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország. Emellett pedig a nyertes a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira is kap egy ajándékutalványt, szintén 2 fő részére. Na de mondom is, hogy hangzik a mai kérdésünk. Igaz vagy hamis, hogy a Táncpanoráma második napjának a vendégei Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország lesznek? Én azt gondolom, hogy a mai kérdésünk bizony elég könnyű. A. Igaz vagy B. Hamis? 0620 95 95 107. Ide várjuk továbbra is a helyes megfejtéseket, és legyetek 9:30 után telefon közelben, mert hogy akkor értesítjük majd a szerencsés nyertest.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Szigetszent Miklóson. A tervezetnél egy héttel korábban befejeződött a fogorvosi rendelő felújítása Szigetszent Miklóson. Erről Nagy János, a város polgármestere számolt be. Tájékoztatása szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás csütörtökön sikeresen lezajlott. A korszerűsítés során kicserélték a régi gázkazánt és a vízmelegítőt, helyükre korszerű kombinált gázkazánt építettek be. Megújult a váróterem padló és falburkolata, valamint a belső falak és a mennyezet festése is megtörtént. Kicserélték a váróból nyíló belső ajtókat, illetve esztétikusan eldobozolták a gázórát is. A fejlesztések azonban ezzel nem érnek véget. A határút 3-as szám alatti gyermekorvosi rendelőben augusztus 17-én kezdődnek meg a kivitelezési munkálatok, majd szeptemberben a felnőtt házi orvosi rendelő korszerűsítése következik. A tervek szerint mindkét rendelőben kicserélik a kazánokat, a felnőtt házi orvosi rendelő várójában megújul a burkolat és a festés, míg a gyermekorvosi rendelőben a többi között kicserélik a belső nyílászárókat, a vizsgáló falburkolatát, valamint a konnektorokat és kapcsolókat. Hagyományos kirakodóvásár várja az érdeklődőket Szigetszent Miklóson. Az augusztus 29-i szombati kirakodóvásár reggel 8 órától délután 3 óráig várja a látogatókat, akik ezúttal is számos érdekes sportékából válogathatnak. A rendezvényt évek óta a Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vásár nem csak az adásvételről szól, hanem fontos közösségformáló szerepet is betölt. Hozzátette, a kilátogatókat frissítővel várják, az árusok pedig süteményekkel is készülnek. Az esemény szervezői továbbra is várják azok jelentkezését, akik eladnák meg unt feleslegessé vált vagy különleges tárgyaikat. Gyurcsik József kiemelte, a vásár kínálata rendkívül változatos, a hétköznapi használati tárgyak mellett igazi különlegességek is megtalálhatók a standokon.
7: Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig megtalálható minden. Az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már antik hatású volt a vásár, innentől nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
6: Jótékony célt is szolgál a Szigetszent Miklósi kirakodóvásár. A rendezvény szervezői a vásár bevételéből és a felajánlásokból rendszeresen olyan közösségeket, intézményeket segítenek, amelyeknek szükségük van a támogatásra. Gyurcsik József, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület elnöke hozzátette, a legutóbbi alkalommal a Majosházi Hospice házjavára gyűjtöttek, amelynek támogatására 40 ezer forint adomány gyűlt össze. Kiemelte, a következő augusztus 29-i vásár kedvezményezettjeinek személyéről még nem született döntés. A szervezők várják a helyiek javaslatait, amelyeket a közösség a Fejlett Városért Egyesület hivatalos közösségi oldalán jelezhetnek az érdeklődők.
7: Megragadnám akkor az alkalmat a hallgatók közül, hogyha valakinek van ötlete, augusztus 29-én lesz a vásár, akkor azt a közösség a Fejlett Városért Egyesület közös város röviden oldalán meg lehet írni nekünk, szívesen vesszük az ötleteket, által volt, hogy állatok, akkor gyakorlatilag hospice ház, de ha van olyan a környezetében a hallgatóknak, akire ez érvényes lehet, akkor azt mindenképp jelezik az egyesület, amikor fölvesszük a programba.
6: Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autó Gyártmánymúzeum. A Gyártmánymúzeum az Áti-sziget Ipari Park zárt területén található, ahol a látogatók az egykori gyári dolgozó vezetésével ismerhetik meg a Csepel autógyár történetét és járműveit. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, a tárlatvezetéseket Békés György tartja, aki 40 éven keresztül dolgozott a gyárban, így személyes tapasztalataival és történeteivel is színesíti a múzeumi programot. Hozzátette, egész évben várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a kiállítás minden korosztály számára érdekes és tartalmas élményt kínál. A látogatással és a tárlatvezetéssel kapcsolatos további részletek a miklosimúzeum.hu weboldalon olvashatók.
8: Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben. Télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van restaurálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel autógyár tudott produkálni.
5: Sporthíreink.
6: Nem szeretne sok edzőmérkőzést játszani augusztusban a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. Az NB1B-ben legutóbb ezüstéremig menetelő Szigetszentmiklósiak inkább szeptemberre időzik a barátságos mérkőzéseket, mivel légiósok Dean Reiber csak augusztus 26-án csatlakozik a csapathoz. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, addig is a Budafokkal, és várhatóan egy harmadosztályú ellenféllel mérkőznek meg, mivel rengeteg új játékosuk van, és nekik ezek jó alkalmak lesznek a tanulásra. Hozzátette, amint Dén is csatlakozik, egy-két erősebb ellenfélre is lehet majd számítani, de még jelenleg is beszélnek a többi csapattal, és nincsenek végleges dátumok a felkészülési mérkőzéseket tekintve.
9: Augusztus 26-án érkezik vissza haza Dén, akkor lesz igazán teljes a csapat, addig meg ezt a gyors tanulást szeretnénk arra felhasználni, hogy legalább egy könnyebb, viszonylag könnyebb edzőmeccset játszanánk, az a terv, hogy majd a Budafokkal, meg még esetleg valami zöldcsoportos vagy NB2-es csapattal, amíg nem lesz teljes a csapat, már elkezdenék, hiszen sok új játékos van, és őnek is szeretnénk megtanítani a szabályokat, az értékeket, amik mentén egész évben dolgozunk.
5: Időjárás.
6: Szerdán is túlnyomóan derült napos száraz időre készülhetünk, az északi szél többfelén megélénkül, néhol megerősödik. Délután 28-36 fok valószínű. Csütörtökön is folytatódik a derült napos csapadékmentes idő, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. Hajnalban 12-22, délután 28-34 fok várható.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Koncertekkel, táncműsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gálaműsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a Tököli program sorozatot. A Take Cover Art koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. egymást, ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
11: és Somogyi Be.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Történt korábban egy baleset, méghozzá Szigetszent Miklóson a Műúton, a Gyári út és a Műút találkozásánál, egészen konkrétan a felújított gyártelepi hévátjárónál. Azt írja az Útinform, hogy két személyautó ütközött össze, és jelenleg félpályás korlátozás van azon a szakaszon, ha tehetitek, akkor kerüljetek. Emellett pedig a Budapest környéki utakon folyamatosan erősödik a forgalom, telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szektorában az M1-es autópálya irányába, de lassú a haladás az M1-es autópályán a kiépített terelésben, Herceghalom és Biatorbágy között, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán is jelenleg lassan tudtok autózni. Az 51-es úton pedig itt a térségünkben Taksonytól kezdve számoljatok hosszabb menetidővel, és Dunaharasztinál is lassan tudtok autózni. Folyamatos a haladás, de azért élénk a forgalom a Csepeli útnak a Szigetszent Miklósi szakaszán, a fővárosi szakaszon viszont egészen jól lehet autózni. Ahol még látok egy kis torlódást, az a Petőfi Sándor utca Szigetszent Miklóson. Én úgy látom a térképen, hogy nagyjából a Dévai utcától kezdve erősödik a forgalom. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok.
4: Tegnap már említettük, hogy kicsit új időszámítás kezdődik. Azt majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz átmeneti vagy hosszú távú. Minden esetre a Sziget Szelet című magazin műsorunkat ma este Betty prezentálja nekünk. Ráadásul, hát ugye ez egy riport műsor, tehát hogy úgy, én úgy képzelem, bár nem biztos, javíts ki a tévedek, de hogy valahogy majd úgy csinálod meg, hogy egy kicsit oda képzeli magát az ember, így a háttérzajokkal, meg mindennel, ahol éppen vagy, mert hogy hol is leszel.
0: Így van, ez abszolút így lesz, tehát hogy ennek ugye az a különlegessége, de ugye el is mondtad, hogy riport műsor, hogy kimegyek a helyszínre. Mindjárt mondom, hogy most hol voltam. Kimegyek a helyszínre, és akkor picit megpróbálom azt az adott hangulatot is, ami éppen ott van, átadni ugye a hallgatóknak. Szigetszent Miklóson voltam, a Sétány Tenisz és Bisztróban, ami ugye ott tulajdonképpen a Tanösvény lábánál található. Szerintem azért nagyon sok Szigetszent Miklósi ismeri. És hát most ebben a ma esti adásban jobban megismerhetik az egész helyet, meg hát ugye benne van a nevében a tenisz szó. Pont úgy ültem én le Kis Rolanddal, tulajdonossal beszélgetni, hogy

0: mellettem egy ilyen nagy teniszmérkőzés zajlott, úgyhogy igen, próbálom átadni azt, hogy közben azért szólt a zene, mellettem sportoltak az emberek, erről is szó lesz, meg egyébként ugye a bisztrónak a különböző programjairól, többek között arról is, hogy most pénteken például az Emlékek a partról című dokumentumfilmet ott is meg lehet nézni, ami ugye az egykori halászkertről, illetve Árpád strandról szól, és Jakab Gergely egyébként Kis Roland tulajdonost is megkereste onnan a tenisz sétány bisztróból, és képzeld, hogy ő is szerepel a filmben, úgyhogy erről is szó lesz, tehát rengeteg mindenről, de egyébként nem csak Roland fog megszólalni majd, de az majd legyen így meglepetés.
1: Fú, de izgalmas, meg ráadásul hát Rolandra mosolyogva emlékszem vissza, meg hát nem csak emlékszem vissza, hát ma
0: igen,
1: is, hogyha...
0: Hogy dolgozott
1: igen, igen. Volt, hát nem is tudom, hogy gyakornokunk volt, vagy így a jobb kezünk, mondta, vagy így segítünk. Igen, meg akkor ugye még nem voltam reggeli műsorvezető, és Petyko Ágihoz, Petrokkal ezt rendszeresen hozott fiatalos lendületet, mert tök jó témákat hozott be, úgyhogy, sőt, mi egyébként együtt elindítottunk, képzelni, ezt lehet, hogy nem is tudod, na, egy podcastet, és még meg is hívtuk Alekoszt, itt volt bent a rádióban.
0: Na, ezt nem tudtam, ezt nem mesélte.
1: Hát igen, aztán így az ugye elhalt az a történet, valahogy úgy nem tudtuk összeegyeztetni. Na, szóval, hogy vannak ilyen jó kis emlékeink közösen, tehát, hogy neki is volt ilyen kis szánypróbálgatása a rádiózással kapcsolatban.
0: Meg ő is egyébként tök kedvesen emlékszik vissza így az itt töltött időre. Erről egy picikét, ezt mondjuk nem adásban, de egyébként beszélgettünk ugye erről.
1: Hoztál egy kis részletet? Kapunk belőle ízelítőt?
0: Igen, igen, jaj, hoztam egy kis részletet. Aztán a teljes adást pedig majd ugye este tudjátok meghallgatni.
2: Igazából egész középiskolában én már azt lehet mondani, hogy ezzel foglalkoztam, mindig rendezvényeket szerveztem, mindig valami buli volt. Hát igazából az egésznek az érdekessége az, hogy én ezeken a pályákon tanultam meg teniszezni egyébként 5 éves koromban, tehát eléggé régre nyúlik vissza az én történetem ezzel a helyjel. Rengeteg emlékem van ide kötve, nagyon sok meccset néztem itt, a hűtőtetején volt a tévé, a piros alcsidás műanyag székek, tehát hogy rengeteg élmény. És igazából jó kapcsolatom volt az előző vezetéssel, és úgy kerestek meg. Tenisszel foglalkoztam, én akkor ütőket húroztam, és igazából a tenisz által keveredtem én ide, aztán úgy csöppentem bele a vendéglátás részébe. Tehát, hogy úgy igazából ez az eleje, vagy ez a, így indult.
0: És hány éve is dolgozol már itt?
2: Én 2022-ben vettem át a helyet, és akkor hát azóta így évről évre mindig picit fejlesztettünk, mindig picit bővítettünk, mindig tanultunk valamit az előző szezonból, úgyhogy ja, 2022 óta.
0: Ha már így említetted a teniszt, meg ugye a bisztrónak a nevében is benne van tulajdonképpen, meg egyébként nem tudom, mennyire hallják a hallgatók, lehet, hogy valamennyire hallatszik, hogy itt konkrétan közvetlen mellettem egyébként pont teniszeznek is. Ez hogy van nálatok, hogy bármikor ki lehet bérelni a pályát, vagy vannak egyébként tenisztel kapcsolatos programjaitok, külön rendezvényeitek is?
2: Házi versenyeket szoktunk egyébként szervezni. Most már annyira sok dologgal foglalkozom, hogy kicsit már kiestem a tenisznek a pixiséből, úgyhogy a Laci egyébként, aki pont most fenn van a pályán és oktat, edzést tart, ő szokta szervezni a házi versenyeket. Egyébként bárki jöhet, ki lehet próbálni, abszolút. Nagyjából 80-85%-os a telítettségünk, főleg így, hogy azért a Laci is elég sokat oktat, de azért el lehet csípni üres szakaszokat, úgyhogy érdemes foglalni, és érdemes kipróbálni, mert gyönyörű helyen vagyunk, és nagyon jók a pályák, szóval gyertek.
0: Akkor lehet jönni oktatásra is, meg egyébként, ha valaki csak mondjuk jön egy partnerrel játszani, akkor arra is van lehetőség.
2: Abszolút, erre is van lehetőség, vannak ütőink is, amiket ki lehet bérelni, labdát is tudunk biztosítani, úgyhogy meg hát nyilván, ha bárkinek kell egy kis segítség, akár egy kis mini instrukció, akkor abba is tudunk segíteni.
0: Ugye mondtad, hogy 2022-ben vetted át a helyet, mi az, amin mondjuk változtattál, vagy volt-e valami, mert azt látom, így körbe is nézünk, hogy nagyon fiatalos az egésznek, ugye egyébként a design is, meg az egész hangulata, de hogy van-e valami, amit így kiemelnél?
2: Mert egyébként érdekes, hogy most, ahogy mondod, mert maga a design, ez kicsit ilyen mid-century is, hogy ilyen retro vonal, ezekkel a mostani iskolai székek, tonett székek, ilyen retro fotelek, picit olyan, mint a nagymamának a nappalia, de egyébként ez most újra kezd visszajönni, vagy ez és ezt én is imádom, és nagyon sokan szeretik. Ez igazából rengeteg dolgot változtattunk meg, nagyon sokat bővítettünk, azért egy kis picike hely volt. Körülbelül akkora volt eredetileg a helyünk, most a konyhánk, szóval azért terjeszkedtünk mi is, amennyit engedett a terület, meg nyilván igazából mobil cuccok vannak lerakva, szóval így próbáltunk magunkon segíteni helyügyileg, de hát rengeteg dolog, nagyon sok minden változott itt az évek alatt, évről évre. Az a helyzet igazából, hogy nem gondolom azt, hogy ezek a a dolgok valaha megszűnnének, mindig van valami, ami zavar, ami nem tetszik, ami nem odaillik, más atmoszférát szeretnék, és mindig lesz szerintem ilyen, amin változtatunk, és amin változtatni kell. Szerintem folyamatosan jó az, hogyha vérfrissítés van, és ha látják az emberek, hogy változás van. Nyilván az se jó, ha túlzásban van víve, de tehát 4 évesek vagyunk, most ez egyébként a 4. születésnapunk augusztusban, szerintem még azért keressük magunkat, és most az elmúlt másfél évben jutottunk el szerintem oda, hogy megtaláltuk azt, amit szeretnénk csinálni, és amilyen vonalat szeretnénk képviselni, és a vendégek is szerintem most érzik a legjobban azt, hogy ez gyakorlatilag minden rétegnek és minden korosztálynak szól. Már igazából, hogyha ide bárki lejön, akkor azt látja, és az kiemelkedő, hogy a kisgyerek is, tényleg a 3-4 éves kisrácok is jól érzik magukat, és az idősebb korosztály is, és a kettő között meg igazából bárki. Most a fiatalok is rengeteg jönnek, ők is magukinak érzik a helyet. Úgyhogy nagyon sok dolog változott, és valószínűleg még fog is, de hát ezen vagyunk, és ezért dolgozunk, hogy egy jó élhető hely legyen, ami igazából mindenki számára biztosít valami lehetőséget.
1: Ma este 8 óra után tehát Betty jelentkezik a Sziget Szelet című magazinműsorral. Hallhattatok egy kis részletet a beszélgetésből. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert tényleg azt tapasztalom, azt érzem, hogy oda varázsolsz minket egy picit. Ugye ez a Sziget-Szent Miklósi
0: sétánytenisztés bisztró. Így van, kicsit őket lehet jobban megismerni. Egy nagyon jó kis fiatalos csapat, tényleg mindenféle sportolási lehetőséggel, úgyhogy érdemes este is hallgatni a Sziget Szeletet.
1: Igen, és ha már itt tartunk, még gyorsan elmondom, még talán annyi belefér a mai játékunkat. Igaz vagy hamis, hogy a Táncpanoráma második részének a vendége Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország, ugye a Summerfest-es nyereményjátékunk zajlik ma is. A. Igaz, B. Hamis. A nyeremény pedig, milyen véletlen, 2 darab belépőjegy az augusztus 18-ai Táncpanoráma második műsorára, ahol vendég lesz Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország.
0: Igen,
1: igaz vagy hamis, illetve emellett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándék utalvány is 2 fő részére, ami majd gazdára talál. 0620 95 95 107 itt tudtok velünk játszani. Ha most nem jegyeztétek meg a kérdést, látogassatok el a Facebook oldalunkra, mert ott is megtaláljátok az infókat. Anya.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Napos meleg időre számíthatunk. Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, hét repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. Turisták 100 000-re érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is.
8: Időjárás.
9: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
8: és Somogyi Bettel.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Történt korábban egy baleset méghozzá Szigetszentmiklóson a Műúton, a Gyári út és a Műút találkozásánál, egészen konkrétan a felújított gyártelepi hévátjárónál. Azt írja az Útinform, hogy két személyautó ütközött össze, és jelenleg félpályás korlátozás van azon a szakaszon, ha tehetitek, akkor kerüljetek. Emellett pedig a Budapest környéki utakon folyamatosan erősödik a forgalom, telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szektorában az M1-es autópálya irányába, de lassú a haladás az M1-es autópályán a kiépített terelésben, Herceghalom és Biatorbágy között, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán is jelenleg lassan tudtok autózni. Az 51-es úton pedig itt a térségünkben Taksonytól kezdve számoljatok hosszabb menetidővel, és Dunaharasztinál is lassan tudtok autózni. Folyamatos a haladás, de azért élénk a forgalom a Csepeli útnak a Szigetszentmiklósi szakaszán, a fővárosi szakaszon viszont egészen jól lehet autózni. Ahol még látok egy kis torlódást, az a Petőfi Sándor utca Szigetszentmiklóson. Én úgy látom a térképen, hogy nagyjából a Dévai utcától kezdve erősödik a forgalom. Vigyázzatok magatokra, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. 8 óra után járunk 11 perccel a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok.
3: Akkor most ott a gyártelepi hévátjárónál történt egy kis baleset?
0: Igen, és meglepő egyébként, hogy még az Útinform is lehozta. Én is láttam nyilván a térképen, meg ugye most már többször is említettem, de az Útinform is megírta, hogy egészen konkrétan, hát ez a Viola utcai kereszteződés, hát ez a gyártelepi hévátjáró ott Szigethalmon, Szigetszentmiklóson tulajdonképpen. És hogy most éppen félpályás korlátozás van, elméletileg még mindig. De ha van valakinek bővebb infója, akkor azt várjuk.
3: Igen, mert ugye pont tegnap onnan jelentkeztem be Bettihez, és ugye azért, mert hogy elkészült a felújítása a gyártelepi hévátjárónak, és hát akkor ezek szerint, ha most lennék ott, akkor már lenne egy ilyen
0: most
3: kisebb...
0: még egy balesetről is be baleset, számolni, igen, vagy de... meg se tudnád közelíteni most éppen rendesen.
3: Igen, na beszéljünk egy picit erről, mert ugye tegnap tényleg onnan jelentkeztem be, és készítettem is egy kis videót. Egyébként nem csak én, hanem például van egy srác, aki ugye a Szigethalmi hírekről mindig beszokott számolni.
0: Igen, ő is készített videót.
3: Készített videót, akkor a azt hiszem, hogy a MÁV-nak a vezérigazgatója is osztott meg, azt majd mindjárt megkeresem, mert azt akár be is játszhatjuk, hogy ő mit mond. Tehát tegnap nagyon népszerű volt így a...
0: Hát végül is az első olyan nap volt, amikor ugye, tehát hogy kész lett és járható volt.
3: Igen,
0: megújult formájában az átjáró.
3: Így van, viszont ugye hát elég nagy aktivitást váltott ki a mi közösségi oldalunkon az elkészült videó, mert hogy majdnem 1500-an reagáltak rá, és 122-en megosztották, majdnem 300 komment jött. Tehát tényleg az látszik, hogy valahogy mi azt tapasztaljuk Bettivel, hogy a közlekedési információkat itt a térségben, hogy azt úgy nagyon szeretik az emberek. Nyilván azért, mert mindenkit érint, tehát hogy valamilyen szempontból
0: azt
3: mindenki közlekedik.
0: Érint. Igen, tehát ha nem is éppen autóval, itt ugye nagyon sok komment jött a biciklisek kapcsán, meg a gyalogosok kapcsán is.
3: Igen, és hát mi azt tapasztaljuk egyébként, bár bevallom, hogy itt a kommenteknél, hát már ha egy vagy két pozitív van, én annak örülök, de hogy itt azért van több, tehát hogy, de még mindig az a többség, hogy, hogy sokan hát, hogy mondjam,
0: hát kifogásolják, igen, a felüljárót, hogy például ez miért nem készültem, igen, vagy de... hát éppen ugye a biciklis forgalom miért nem biztosított normálisan.
3: Igen, egyébként tegnap erre én ott a helyszínről ugye felhívtam a figyelmet, mert én is valóban azt láttam, hogy mindenki keresztbe kasul sétálgat, és nem feltétlenül ott a gyártelepi hívát, tehát nem az, ott az úton, ami most
0: hanem
3: elkészült,
0: a sineken, hanem a ott sineken, mellette, nem?
3: Igen, tehát ahol konkrétan a hív megáll, és ott. Valóban egyébként biztos vagyok benne, hogy hosszú távon valamit erre ki fognak majd találni, de valóban egyébként azért ez nagyon veszélyes, hogy valaki ott sétálgat át. Egyébként tegnap ugye ezen a sárga felfestett részen sétáltak át az emberek, tehát hogy ott egyébként az én szerintem megoldható. Illetve hát azért úgy a kommentelőknél én megkérdezném, és volt, aki meg is kérdezte néhány embert, hogy képzeld el, nem tudom, láttad-e, de nagyon többen kifotóztak a videóból egy-egy részt, és így belenagyítottak, hogy akkor ez ott a perem, hogy
4: igen,
3: hogy néz ki, az, hogy néz ki. Én azt nem értem ebben, hogy pont idefelé reggel, amikor tudtam, hogy erről fogunk beszélgetni, azon gondolkoztam, hogy ez a mai világ, hogy mindent lehet véleményezni, kommentelni úgy, hogy amúgy nem értünk hozzá, ez annyira félre tud vinni. És az, hogy valakinek olyan a munkája, hogy az így egy nagyobb közönség előtt látszik, az nyilván sokkal jobban ki van téve ennek. De most, ha XY kommentel, aki mondjuk nem tudom, a boltban eladó, vagy cipész, vagy mit tudom én, mérnök, vagy tök mindegy mi, hogy én nem hiszem el, hogy ők minden áldott nap mindig 100-110%-on teljesítenek. Most csak azt akarom mondani,
4: nem, hogy... Értem, mit mondasz,
3: hogy
4: nem.
3: Csak az ugye nincs kirakva.
4: Nincs olyan ember, igazán. Persze, az nincs itt kirakva a nagy közönség elé, mint mondjuk akár tényleg, amit ugye említettél, az itt dolgozók. Vagy ez legyen bárki egy olyan, akit egyébként olyan munkája van, igen, amit ugye látnak. Igen, nincs semmi... Tehát, hogy nincs olyan ember, aki mindig 110%-on teljesít, sőt. Szerintem igen, az lehetetlen is.
3: Igen, de most, hogyha azt nézzük, hogy tegyük már egy kicsit ezt így tényleg így rendben, és most itt mindenféle politikai oldaltól függetlenül, tök mindegy, nem ez a lényeg, hogy ígértek egy olyan útszakaszon egy felújítást, egy olyan, konkrétan már a 25. órában lévő fontos dolog volt, tehát hogy ezt már muszáj volt megcsinálni.
4: Hát már muszáj volt, mert tényleg minden autó szétesett ott konkrétan, tehát igen, hogy ez már ott életveszélyes volt.
3: Meg ugye ott volt egy sebességkorlátozás is, 30 km/h sebességkorlátozás, igen, volt pont azért, mert ugye nagy volt a kátyú, sok volt, és ez most ugye megszűnt, ez a sebességkorlátozás, mert nyilván senki nem száguldozik, remélem ott azért, nem tudom, 70.
4: Hát főleg, hogy ugye benne van a KRESZ-ben, hogy elméletileg ugye vasúti átjárót mennyivel közelítesz meg, hát mondjuk nem 50-nel, nem igen, is 40-nel, tehát hogy azért kicsit kevesebbel.
3: Így van, tehát hogy ígértek egy ilyet, és elkészült, és nem voltak, nem tudom, 10-20 kilométeres sorok. Most is mi történik? Az történik, hogy átadták a forgalomnak, és most történik ott egy baleset, amikor már ugye nem jelzőlámpa irányítja ott a forgalmat. Tehát, hogy egy picit tanuljunk már meg örülni. Szerintem ez tök jó
4: egyébként
3: dolog.
4: Egyébként igen, a jelzőlámpa, itt írja is Ilona például, hogy biztonságosabb volt a közlekedés, mikor volt jelzőlámpa. Hát jó, igen, a lámpára lehet azt mondani, hogy felfogja a forgalmat, igen, viszont sokkal könnyebb például besorolni, kikanyarodni, hát ezt igen, ki hogy fogja fel éppen. Lehet, hogy valóban tényleg biztonságosabbnak, viszont biztonságosabb volt.
3: Igen, és ugye nagyon sokan féltek attól, hogy mekkora... Na, de ez is, hogy... Hát már bocsánat, de a károgóvarjú effektus, tehát hogy jaj, mi lesz majd ott, jaj, ez lesz, de nem lett, és aztán így nem lett, és akkor utána most például volt olyan komment, tegnap ugye volt egy ilyen kis értekezletünk, és egy párat így elolvastunk, hogy nem is értettük, hogy tehát eddig az volt a baj, hogy óriási lesz a dugó. Olyan óriási, tehát annál nagyon nagyobb nem volt, mint amekkora egyébként is szokott lenni. Ezért nem volt miért károgni. Most viszont az a baj, valaki azt írta,
4: hát,
3: hogy
4: mi
3: lesz itt szeptembertől.
4: Tudod.
3: Mi lesz itt szeptembertől? Hát szeptembertől elárulom mindenkinek, nem hiszem, hogy meglepő információ, hogy mindenhol sokkal nagyobb dugó
4: mindenhol
3: lesz.
4: Nagyobb,
3: minden
4: nagyobb.
3: Minden iskolába megy, meg intézménybe.
4: Hát meg óviba, meg azért nyilván szerintem a nyár olyan, hogy több cégnél akár kicsit hosszabb home office-t is megengednek, mert igen, mondjuk nyári időszak, lehet, hogy ugye sok mindenkinek iskolaszünet van, ha van gyerek, és akkor otthon van közben a gyerekkel. Uh-huh. Nyilván ez egyén válogatja, de hogy érezhetően, hát én is később szoktam elindulni reggel, mert hogy simán beérek, és nyilván ezzel nem én vagyok így egyedül, hanem azért a többség. Mert a nyári időszaknak azért ennyi előnye viszont van, hogy a közlekedés azért majdnem mindig sokkal jobb, nyilván sokan nyaralnak. Egyébként nekem a kedvenc kommentem, ez egy pozitív komment, pont most láttam, írja Balázs, hogy hello, nekünk is szükségünk lenne egy ilyen szuper sínát járó felújításra a 16. kerületi Rákosi úton. Hogyan lehetne ezt elintézni? De ez olyan kis kedves, okay, hogy én nem éreztem így iróniát, vagy ilyenek benne, hanem hogy tényleg lehet, hogy ott szükség van felújításra.
3: Ó, igen, közben itt olvasom én is a kommenteket.
4: Hát sokan azért a zebrát is kifogásolják, hol mennek át a gyalogosok.
3: Egyébként abban az egyben valamennyire igazat adok, majd megkérdezzük Perticsné Kácsor Andreát, parlamenti képviselőnket, hogy erre mi a válasz, mert ezt nagyon sokan írják, és nyilván hát nekünk az a dolgunk, hogy ezeknek utána járjunk, úgyhogy ennek utána fogunk akkor járni, hogy erre mit mondanak, hogy a gyalogosok, illetve a kerékpárosok hol tudnak itt biztonságosan közlekedni, hogy ezt meg tudjuk ígérni, hogy ennek utána járunk, mert ezt valóban nagyon sokan írják. Beállta például írja, hogy mikor lesz már zebra a spár és a busz megálló között, sehol egy gyalogos átkelés, és úgy kéne már oda, mint egy falat kenyér. Ez viszont, nem azt mondom, hogy negatív hozzászólás, de ez egy olyan dolog, amit lehet, hogy meg kellene majd fontolni. De például Szilvi azt mondja, hogy ezt hívják úgy, hogy nesze semmi fog meg jó. Hát Szilvi biztos nagyon ért egyébként ahhoz, hogy mi történt itt. Ez nem felújítás, ez a sínek környékének a karbantartása, és akkor ugye azt írja, hogy szomorú, hogy ismét ennyivel befogták az itt közlekedők száját. Tehát, hogy és volt, aki például azt írta, hogy ez tartott, nem tudom, 4 hétig, és akkor utána annyira igen. szeretem, hogy utána jött egy olyan komment, és akkor ott elkezdtek így szócsatázni, hogy mert szerinted egyébként te tudod, hogy amúgy mi történt? Értesz hozzá, hogy ott a rétegek hogy jönnek egymásra, mennyi munkával járt? Ez ráadásul ne felejtsük el azt sem, ugye, hogy a legnagyobb kánikulában.
4: És így is tartották az időintervallumot, amit megígértek. Tehát elkészült időre. Egyébként ez a komment, én ezzel most találkoztam, hogy valaki írja, reméljük csak ez egy vicc, bár egyébként szerintem nem, hogy a hévet meg kell szüntetni, és akkor haladhat a forgalom. Akinek nincs autó, az meg hát haladjon, ahogy akar. Ezt nem feltétlenül ilyen szépen fogalmazta meg, én próbáltam ilyen kicsit virágnyelven elmondani. Mm-hmm. Szóval ezt így nem is értem. Tehát
3: de
4: akinek
3: jó,
4: nincs autója,
3: hogy csinálják ezeket a dolgokat.
4: Néha olyan emberek vannak, hogy így...
3: Na ez az, na. Zoltán, akkor szeptember megoldva, gigadugók, folyt köv. Tehát ezt egyszerűen nem értem. Mi az, hogy szeptember megoldva? Most neki az a problémája, hogy elkészült?
4: Nyilván egy felüljárat 3 hét alatt nem lehet összeállítani, tehát hogy oké, hogy azt is sokan sérelmezik, de azért az egy picit hosszabb idő, és akkor teljesen lett volna zárva az egész.
3: Igen, igen.
4: Nem ennyi idő.
3: Azt írja valaki, kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. Aztán Attila azt írja, hogy úgy látom, itt nem lehet jót, itt jót nem lehet tenni, igaz, nagyobb hely van a gyalogosoknak, igaz, nem rázza szét az autót az átkelés, igaz, gyorsabb lett picit a hívközlekedés, de ettől még fanyalog itt a nép. Nos, ez az, aminek ígérték, ez az, amit ígértek, felújították az átjárót, nem területrendezés. Tehát, hogy azért a kontextus nézzük már meg, hogy itt nem arról volt szó, hogy egy ilyen óriási csinnadratta, hanem tényleg egy ilyen annyira muszáj.
4: Egy szükséges felújítás.
3: Igen. Azt írja még, hogy hiába is fanyalog itt sok mindenki, pocsék ez a kereszteződés, az is volt, az is maradt, csak épp az átjáró normális lett, ennyi történt. Nem azt mondom, hogy nyugodjunk bele, csak épp minden mással szerintem érdemesebb bombázni a területek polgármestereit és a képviselő asszonyt, üljenek asztalhoz, és találjanak ki valamit, addig meg örüljünk annak, van egy átjáró, ami lehet közlekedni. Szerintem nagyon jól összefoglalta egyébként Attila, hogy valóban mi is ezt szeretnénk üzenni, hogy nyilván mi is tudjuk, hogy nem egy kacsalában forgó, nem tudom, mi készült, de ahhoz képest, és mindig azt nézzük már az életben, hogy ahhoz képest, amilyen volt, ahhoz képest jobb lett, vagy nem? Szerintem jobb lett, tehát hogy ezen nincs mit szépíteni. A gyalogos átkelő helyett meg akkor meg fogjuk majd kérdezni. Egyébként még beadnám, amit Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója mondott tegnap.
4: Ja, mert hogy ő is készített, igen.
3: Igen, ott járt ugyanúgy, mi egy picit megelőztük, mielőbb jártunk ott, de hát ez nyilván semmit nem jelent meg. Egyébként neki tök jó képek vannak arról is, gyönyörű felvételek, ahogy dolgoztak. Sőt, egyébként drónos felvétel is van, egyébként nagyon jó lett a videó, úgyhogy ha gondoljátok, nézzétek meg, úgy találjátok meg a Facebookon, hogy Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV csoport, és akkor ez egy másfél perces kis videó, úgyhogy én ezt itt beadom, jó, hogy mit mond, hallgassuk meg együtt, hogy mit is mond mindenről.
5: Hívállomáson vagyunk, itt az állomás végén zajlik a Szigethalom és Sziget-Szent Miklós határában lévő útátjárónak a felújítása. Ez az úgynevezett műúti útátjáró az egész környék egyik legforgalmasabb vasúti átjárója, egy órában 50-60 közúti jármű közöttük kamionok is rendszeresen áthaladnak rajta. Az útátjáró borzalmas állapotban volt, a személyautók, kamionok szinte csak lépésben tudtak átkelni rajta, a hívek számára pedig 30 km/h sebességkorlátozás volt. Mától ennek vége, a felújított átjárót visszaadjuk a forgalomnak, a közúti járművek gördülékenyen is biztonságosan tudnak áthaladni rajta, és minden hív utas számára is nyereség ez, hiszen a hív sebességkorlátozás is megszűnik, a vonatok 60 km/h sebességgel haladhatnak mától ezen az útátjárón. A kollégáink az elmúlt 3 hétben napi 2 műszakban heti 7 nap dolgoztak a napon, hogy az átjáró időre elkészülhessen, beleértve ebbe a hőséggel sújtott napokat is. Nekik külön köszönöm azt a megfeszített munkát, amit annak érdekében tettek, hogy ez az átjáró végre megújulhasson és határidőre elkészülhessen.
3: Egyébként tényleg ez is milyen fura, elszoktunk már ettől, hogy valami határidőre elkészül, nem? Tehát, hogy én teljes mértékben abban voltam, hogy biztos nem fog elkészülni, mert elszoktunk hozzá,
4: egyébként
3: és tessék igen,
4: elkészül. És tök jó, meg az nekem azért pozitív volt, hogy volt jó néhány olyan komment, az a jó néhány nyilván kevesebb, mint sajnos a negatív, ahol a munkásokat azért dicsérték, hogy látták, hogy akár éjszaka is arra jártak, hogy egy kemény csapat dolgozott, meg minden tiszteletem, hogy 40 fokban is dolgoztak. Igen. Voltak ilyen kommentek.
3: Tök jó.
4: És azért ez egy tök
3: az jó
4: dolog.
3: Hogy valahogy én is tényleg azt érzem, hogy már kezd így ez az olló megint így nyílni, hogy nem csak a negatív, hanem végre már találunk ebben a nagy összesben.
4: Van, aki meglátja a pozitívumot is benne.
3: Igen, igen, egyébként volt olyan is, hogy az ott dolgozó munkás kommentelt, és ugye így elmondta, hogy akkor így mondd már el, hogy te így ott voltál napi 10 órát, láttad, hogy készült, tehát, hogy kicsit legyünk már tényleg, picit így kétszer gondoljuk meg, hogy
4: hát
3: mi ez, amit
4: kicsit azért empatikusabbak is, igen, tehát, hogy azért nem így kéne ezt hozzáállni.
3: Próbáljunk már meg egy picit örülni, nem tudom, annyira idegen a magyaroktól az, hogy valami jó, örüljünk neki, az kész. Ennyi. Úgyhogy én örülök neki, én már tapasztaltam is. Például ez is, amit most elmondott ugye a vezérigazgató, hogy már nem 30-al döcög az a hív, hanem már 60 kilométer. Tehát fel tud végre gyorsítani, ahogy elindul, vagy ahogy Ráckevéről jön, nem kell egyből sokkal hamarabb lelassítani. Úgyhogy ez, és ez valaminek a kezdete. Tehát sokan ugye írják itt a felüljárót, de az egy másik projekt. Az semmi
4: hát
3: közel
4: meg az
3: ehhez.
4: Egy sokkal hosszabb projekt, és nem, ehhez nincs köze. Igen.
3: Így van. Tehát ezt azért tegyük tisztába a fejekben, hogy igen, szükség van, ezzel más is egyetért szerintem, de ez most nem az a projekt volt. Tehát ez egy másik, ami viszont befejeződött, és időben el is készült. Na, mit szóltok mindez? 0620 95 95 107, ide várjuk a helyes megfejtéseket is a mai kérdésünkhöz is, mert hogy van Summerfestes játékunk ma is, ugyebár.
4: Igen, mondom a feladvány gyorsan, hogy igaz vagy hamis, hogy a táncpanoráma második napjának a vendégei lesznek Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország. A igaz vagy B hamis, hát a nyeremény pedig 2 darab belépőjegy, az augusztus 18-ai táncpanoráma, ez tulajdonképpen a második napja.
3: Csak
4: annak
3: nem
4: a
3: Chile,
4: műsorára.
3: Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország lesz a vendég.
4: De, igen, úgyhogy nagyon borzasztóan nehéz kérdésünk van. Egyébként még a nyertes a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira is kap egy ajándékutalványt, szintén természetesen 2 fő részére.
3: Fél 10 után hívjuk a nyertest, úgyhogy játszatok.
6: Az interneten is hallgatlak titeket.
7: Sziasztok a kedvenc zenéimet.
6: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
9: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
8: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
9: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
8: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
9: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n.
8: Telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
10: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
11: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hagyományos kirakodóvásár várja az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson. Az augusztus 29-i szombati kirakodóvásár reggel 8 órától délután 3 óráig várja a látogatókat, akik ezúttal is számos érdekes sportékából válogathatnak. A rendezvényt évek óta a Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vásár nem csak az adásvételről szól, hanem fontos közösségformáló szerepet is betölt. Hozzátette, a kilátogatókat frissítővel várják, az árusok pedig süteményekkel is készül. Az esemény szervezői továbbra is várják azok jelentkezését, akik eladnák megunt feleslegessé vált vagy különleges tárgyaikat. Gyurcsik József kiemelte, a vásár kínálata rendkívül változatos, a hétköznapi használati tárgyak mellett igazi különlegességek is megtalálhatók a standokon.
13: Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig megtalálható minden. Az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már-már antik hatású volt a vásár innentől, nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
12: Jótékony célt is szolgál a Sziget-Szentmiklósi kirakodó vásár. A rendezvény szervezői a vásár bevételéből és a felajánlásokból rendszeresen olyan közösségeket, intézményeket segítenek, amelyeknek szükségük van a támogatásra. Gyurcsik József, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület elnöke hozzátette, a legutóbbi alkalommal a Majosházi Hospice házjavára gyűjtöttek, amelynek támogatására 40 ezer forint adomány gyűlt össze. Kiemelte, a következő augusztus 29-i vásár kedvezményezettjeinek személyéről még nem született döntés. A szervezők várják a helyiek javaslatait, amelyeket a Közösség a Fejlett Városért Egyesület hivatalos közösség oldalán jelezhetnek az érdeklődők.
13: Megragadnám akkor az alkalmat a hallgatók közül, hogyha valakinek van ötlete, augusztus 29-én lesz a vásár, akkor azt a Közösség a Fejlett Városért Egyesület Közös Város röviden oldalán meg lehet írni nekünk, szívesen vesszük az ötleteket, által volt, hogy állatok, akkor gyakorlatilag hospice ház, de ha van olyan a környezetében a hallgatóknak, akire ez érvényes lehet, akkor azt mindenképp jelezik az egyesület, amikor fölvesszük a programba.
12: Étel és italfelajánlásokat várnak a Ráckevei Summerfest közösségi vendégségéhez. Az esemény a Ráckevei Szent István téren lesz, amelynek célja, hogy a fesztivál fellépőit és látogatóit barátságos vendéglátással fogadják. A szervezők a nyári melegre tekintettel elsősorban nem romlandó ételeket és zárt csomagolású frissítőket várnak. Hűtést igénylő, illetve krémes készítményeket nem tudnak fogadni. A felajánlásokat a rendezvény napján 17 óra 30 és 18 óra között lehet leadni a Szent István téren a kijelölt fogadóasztaloknál. A szervezés megkönnyítése érdekében a felajánlási szándékot előzetesen is jelezni kell. A szervezés kukac@akmk.ráckeve.hu e-mail címem.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
14: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süsfelnap Bredák Szandival
1: és Somogyi Bettivel.
15: It is devil like Hoshi, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, none teeth, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on my door, why you trying to glitch?
16: Crash, crash, crash,
15: false got me. Whole different animal.
16: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Szigetszent Miklóson a gyártelepi Hévátjárónál történt. Az Útinform is azt írja, hogy még mindig félpályás korlátozás van ott érvényben. Ezen kívül pedig erős a forgalom a Budapest környéki utakon is, telítettek a sávok továbbra is az M0-as autóút keleti szektorában, de lassan tudtok autózni az M1-es autópályán a kiépített terelésnél a főváros felé, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé is jelenleg torlódásra kell készülnötök. Aztán az 51-es úton Taksony és Dunaharaszti térségében lassú a haladás a főváros irányába, arra fele lassan tudtok autózni, illetve továbbra is a Petőfi Sándor utcában is jelenleg élénk a forgalom. Az M0-as déli szektorában viszont mind a két irányban jó a közlekedés, ott jelenleg nem látunk semmilyen fennakadást. Ha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor viszont ezt várjuk. Mutatjuk is az elérhetőségeket, mindenkinek jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
2: 4 percen járunk 3:49 előtt. Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a süsfálnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
2: Svábhegyi csillagvizsgáló Facebook oldalát nézegetjük éppen, mert hát nyilván szerintem nagyon-nagyon sokakat érdekel, meg utána olvasott a mai esti részleg napfogyatkozásnak. Hát olyannyira egyébként, hogy én tegnap pont beszélgettem egy ismerősömmel, és mondta, hogy órákig keresett az interneten ilyen speciális szemüveget, amivel ugye lehet nézni, mert hogy konkrétan
0: hát ez a klasszik papír
2: tegnap
0: szemüveg. Igen, én is olvastam hiányzik valahol, hogy hiányzik. Mondjuk én annyira nem kerestem, mert megmondom őszintén valahogy engem annyira nem hoz lázba a napfogyatkozás. Gyerekkoromban igen, akkor tök lelkes voltam, és néztük is, tudod, ezzel a hát ezzel az erre való papír szemüveggel. De valahogy úgy idén pedig már tudom én is egy ideje, hogy a mai nap lesz. De mi úgy nem kerestük.
2: Igen, közben itt olvasom, 2 órája jelent meg a cikk, hogy konkrétan beszerezhetetlenné vált a napfogyatkozás szemüveg, legalábbis így írják, de ezzel az otthoni trükkel pótolható. Na majd, hogy mi ez az otthoni trükk, ezt majd elmondjuk Bettivel egy videó formájában, úgyhogy majd érdemes a Lakihegy Rádió Facebook oldalát követni, mert szeretnénk majd ezzel kapcsolatban egy kis tartalmat készíteni. Minden esetre tényleg nagyon érdekes, hogy milyen dolgok vannak, amik egyszer csak egyik pillanatról a másikra hiánycikké válnak. Például a múlt héten én ugye beszéltem arról, hogy ugye vízkorlátozás van, és hogy például voltak olyan boltok, ahol pánikszerűen vásárolták a palackos vizet. Vagy ugye annó a Covid idején a WC papírt, vagy
0: meg
2: nem tudom.
0: Meg a nem tudom, mindent vásároltak fel, igen.
2: Igen, most pedig ez a szemüveg az, amire nagy a kereslet. Egyébként tényleg nem tudja az ember, hogy nem is tudom, hogyha vállalkozó akar lenni, mibe fogjon, mert mi az, ami hirtelen akár hiányzik tud lenni. Na mindegy.
0: Hát figyelj, ez túl sűrű nem kell. Egyébként tehát olyan nagyon sűrű nincsen a fogyatkozás. Ilyenkor viszont látod, igen, elkapkodják.
2: Igen. A svábhegyi csillagvizsgáló osztotta meg a közösségi oldalán, képzeljétek el, hogy rengeteg hívást kapnak, hogy pontosan mikor, honnan és hogyan látható a mai részleges napfogyatkozás, és készítettek a Facebook oldalukon egy ilyen kis okost, úgyhogy ebből most mi is szemezgetünk. Hát például a mikor. Ugye a napfogyatkozás augusztus 12-én szerdán este 19 óra 22 perc körül kezdődik Budapestről nézve, tehát hogy akkor így kell gondolkodni. A legnagyobb, még megfigyelhető fedés a nap lenyugvásakor következik be, a fogyatkozás mértéke országszerte viszont eltérő lehet, a keleti ország részben kisebb, nyugaton pedig nagyobb fedést láthatunk. Egyébként pont tegnap az ismerősöm, aki mondta, hogy ő még éppen elcsípett egy pár ilyen szemüveget, mondta, hogy ők például a Taksonyi hídról fogják amúgy nézni, és ha már itt tartunk, valószínűleg nem ők lesznek az egyetlenek, úgyhogy már most szólunk a közlekedőknek, hogy óvatosan, mert valószínűleg a Taksonyi híd környékén, meg úgy egyébként is az utcán
0: hát ilyenkor este valami pusztára is érdemes kimenni, bár nyilván itt most, ha éppen az van közel a Taksonyi híd, nem ők lesznek egyedül.
2: Igen,
0: tehát, hogy azért sokan,
2: óvatosan
0: sokan
2: az
0: lesznek.
2: Autósok.
0: Igen, én egyébként most pont megkérdeztem itt az AI-t, hogy mikor lesz a következő. Hát, de az is csak részleges lesz, de egyébként egy év múlva. 2027. augusztus 2-án, de az is csak ilyen lesz, mint a mai, tehát hogy egy részleges. A következő teljes napfogyatkozás, az viszont 2081. szeptember 3-án lesz, ami Magyarországról látható. Mert például a jövő évi, az Észak-Afrikában, Egyiptomban és Dél-Spanyolországban látható majd így teljes egészében. Csak ugye, ami így minket érint, tehát a magyarokat, a teljes az 81-ben, 2081-ben.
2: Én most így elszomorodtam, mert azt így nem valószínű, hogy megéljük. Na mindegy.
0: Igen, majd... de lesz jövőre is, az a jó hír, de egy ugyanilyen rész.

0: Egyébként, ha már itt tartunk, hogy mikor lesz, készült egy táblázat a Magyarországról látható napfogyatkozásokról 2015 és 2026 között. Például 2015 márciusában volt részleges, egyébként ez nagyon látványos volt. Aztán volt utána, ugye ez volt 15-ben, utána 2021-ben, 2022 októberében, és akkor most 2026 augusztus 12, de ez nagyon érdekes, hogy azt írják, hogy ez most kiemelkedően látványos lesz, mert az előzőek alig észrevehető, vagy közepesen látványos volt, a 2015-ös volt legutóbb nagyon látványos, ez viszont most úgy van írva, hogy kiemelkedően látványos, szóval azért ez tényleg sok szempontból más lesz, mint
1: igen, egyébként
0: ilyen.
1: Most itt pont nézem, hogy utoljára 99-ben, tehát 1999 augusztusában volt Magyarországon teljes napfogyatkozás. Én lehet, hogy azt láttam, mert mint hogy vannak ilyen emlékeim gyerekkoromból, hogy ugye egész kicsi voltam, hát én ott kicsi, hát 8 éves voltam, igen, és akkor hozták anyáik ezeket a kis papírszemüvegeket, és kimentünk mi csak a kertbe, és néztük. És nem emlékeztem, hogy hány éves lehettem, de valószínűleg mi ezt néztük, ezt az akkori teljes napfogyatkozást.
0: Amúgy nekem is van egy ilyen emlékem, éppen külön angol órán voltam Dunaharasztin, és az angol óra közepén valahogy így kimentünk, és felnéztünk az égre, de ez napközben volt, úgyhogy már nem tudom, hogy az mi volt, de ott is ilyen szemüveget vettünk föl. Arra is a Schwab-hegyi csillagvizsgáló megadja a választ, hogy merre keressük, azt írják, hogy a sikeres megfigyelés kulcsa a teljesen szabad nyugati horizont. Érdemes szabad nyugati kilátású dombokra, hegycsúcsokra, vagy teljesen sík és fasormentes alföldi helyekre látogatni, méghozzá már jóval a napnyugta előtt. A szabad nyugati kilátású budapesti hármas határhegyen erős dugó várható. Úristen, tényleg szerintem ez most olyan lesz, mint amikor télen leesik az első hó fent, hogy így óriási tömeg lesz.
1: Ja, biztos
0: szerintem.
1: Vagyok benne, hogy szerintem most nagyon. Egyébként azt írják, hogy aki esetleg most éppen Spanyolországban nyaral, annak szerencséje lehet, mert hogy a teljes napfogyatkozás onnan lehet ma például nézni. Tehát onnan már nem részleges, hanem teljes egészében látod. Igen, mert ott pont úgy van a nap. Igen. Úgyhogy ha esetleg éppen valaki, hát mondanám, hogy oda megy, vagy már ott van, akkor tulajdonképpen úgy tudja nézni. De mindenhol írják, hogy megfelelő védőszemüveggel. Mert hogy károsodhat a szemed.
0: Közben itt olvasom itt a Spanyolországgal kapcsolatban, mert hogy onnan mostanában nem túl sok jó hírt lehet olvasni, hogy például azt írják, hogy hiába az erdőtüzek, akár 6 millió ember is nézheti a napfogyatkozás Spanyolországban, mert hogy egyébként több mint 35 ezer rendfenntartót fognak mozgósítani Spanyolországban, a 35 ezer rendőrt a csillagászati esemény idejére. Az adatok szerint az erdőtüzek sem hátráltatták meg a turistákat, és rengetegen látogatják meg az országot a napfogyatkozás miatt. Ez nagyon durva, miközben egyébként meg óriási
1: erdőtüzek sokan azért utaztak egyébként oda.
0: Igen.
1: Mert ezt azért már elég rég lehetett tudni, hogy ez most lesz ez a napfogyatkozás.
0: Azt írják még, hogy a napfogyatkozás, ami a makora este csak Spanyolországban és Izlandról látható teljes egészében, jó példát mutat arra, hogy a klímaváltozás hogyan fogja átalakítani a nagyobb nyilvános rendezvények lebonyolítását, mert hogy erre már ugye speciálisan készülnek. Na de még visszatérve a Schwab-hegyi csillagvizsgáló posztjára, még arra is kitérnek, hogy hogyan nézzük, napmegfigyelés csak szigorú óvintézkedések mellett. A napfogyatkozást szabad szemmel csak az erre a célra gyártott távcsőboltokban kapható napfogyatkozás néző szemüveggel, vagy minősített legalább DIN-15-ös erősségű hegesztő üveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, CD vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat. Akkor sem nézzünk megfelelő védőeszköz nélkül a napba, ha már a látóhatár közelében jár és kevésbé fényes. Közvetlenül naplemente előtt járó napot viszont nyugodtan fotózhatjuk vagy videózhatjuk mobiltelefonnal, belezoomolva és a készülék képernyőjét nézve, ez nem veszélyes, cserébe gyönyörű emlékfotókkal gazdagodhatunk. Na, úgyhogy ez nagyon fontos tényleg, hogy azért speciális napszemüveg, ha meg az nincs, akkor egyrészt vagy inkább engedjük el, vagy ha tényleg olyan helyen vagyunk, ahol sokan vannak, akkor szóljunk a szomszédnak, hogy figyelj, egy 3 percre ide adnád, hogy légy én is, vagy egy
1: gyorsan,
0: fél percre.
1: Gyorsan, hogy nézzem meg én is.
0: Igen. úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan. Amivel viszont ne fogjátok vissza magatokat, az a játékunk, mert hogy még mindig zajlik a Summerfestes nyereményjátékunk, a Sziget-Szent Miklósi tánc panoráma 2, második
1: napja. Igen, ez
0: napja
1: a második
0: lehet.
1: Napja, igen, mert a 16-án van az első, uh-huh. és ez most a 18-ai második napra szól tulajdonképpen a páros belépőjegy, amit megnyerhettek tőlünk.
0: Ráadásul egyébként a Sziget-Szent Miklósi közösségi ház az ő alkalmukra is egy páros jegyet, majd gondolom ki lehet választani, hogy melyik alkalomra uh-huh. páros jegyet is felajánl, és egy nagyon egyszerű kérdésre várjuk a választ, a 0620 95 95 107-es SMS vagy Viber számra. Prezentálod a kérdést?
1: Igen, mondom is a kérdést. Köszi. Igaz vagy hamis, hogy a táncpanoráma második napjának a vendégei lesznek Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország. A igaz vagy B hamis? Szerintünk nem túl nehéz a feladvány. Hát fél tíz után pedig értesítjük a szerencsést, nyertest.
0: Játszatok velünk!

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A szárazság és a tűzveszély miatt elmaradt Tatabányán az augusztus 20-i tűzi játék. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikusz Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő Peter Pellegrini azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy fekete-tengeri Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzi játék. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzi játék megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén.
5: Időjárás.
6: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
5: és Somogyi Ben.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M1-es autópályán Budapest felé a kiépített terelés végénél történt egy baleset, összeütközött egy kamion és egy személyautó. A 16-os kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom, viszont a torlódás nagyjából 3 kilométeres, ha tehetitek, akkor kerüljetek. De torlódás van az M5-ös autópályán is Budapest felé, az útmenti sövényt vágják jelenleg a szakemberek, ezért az 54-es és az 52-es kilométer között lezárták a belső sávot. A torlódás ott is hát nagyjából 2-3 kilométeres. Aztán erős a forgalom még a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szektorában is, az M1-es autópálya irányába Vecsés, illetve Gyál között tudtok jelenleg lassan autózni. Aztán jól autózható, most már legalábbis a térkép szerint a gyártelepi Hévát járó Szigetszentmiklóson, ott ugye korábban történt egy baleset és félpályás lezárás volt, viszont most már mind a két irányban úgy látjuk a térképen, hogy halad a forgalom. Nincsen különösebb torlódás már a térségünkben. Egyedül még, ahol egy picit lassabban tudtok autózni, az az 51-es út Tunaharasztin található szakasza. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, és az is változatlan, hogy én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
4: Nem cserélődtünk fel. Ami viszont változott, hogy van egy vendégünk, méghozzá kolléganőnk, Schmidt van ezt a marketingesünk. Jó reggel.
5: Jó reggelt. Jó reggelt.
4: Éppen
5: sziasztok.
4: Befutottál. Sűrű volt a forgalom? Amúgy.
5: Nem, autót töltöttem.
4: Autót töltöttél, ja, meg azt tudjuk, hogy szereted a lassabb reggeleket. Ugye lehet, igen. Hogy egy kicsit kínzás volt, hogy így behívtunk korán.
5: Egyébként ez a reggeli autótöltés hozzájárul a lassú reggelhez.
0: Feltöltötsz te is közben.
5: Elbóklászok ilyenkor a közeli áruházban.
4: Az is egy jó program, mi nem tudjuk, milyen ez így korán reggel, hát, de nem is igen. Baj, majd megyünk utána. Na, van egy sztorid, és ráadásul egy olyan történet, ami igazából bárkivel megeshet, és ezért gondoltuk, hogy mesélj róla, ugye privátban már nekünk egy picit elmesélted, beavattál minket, mi történt veled, egy kis kellemetlenség tulajdonképpen.
5: Igen, és amúgy azért akartam behozni ezt a témát, mert marketingesként nekem extrém bosszantó, ha egy szolgáltatás minősége nem jó, vagy ha ügyfelekkel foglalkozunk, emberekkel, és nem vesszük figyelembe azt, hogy emberi lényekkel dolgozunk, és engem extrém módon tud bosszantani, hogyha nem kapom meg a szolgáltatást, amit szeretnék, és ez bosszantó volt nagyon. Szóval az történt, múlt hét pénteken, ugye Ágival voltunk kitelepülni az Aqualandbe, és utána, nem tudom, este 7 és 8 között estem haza valahogy, jó hosszú hetem volt, még be kellett vásárolni a hétvégére, férjem egész héten tök sokat dolgozott, és szerettem volna bevásárolni, és este megfőzni másnapra, hogy annyival kevesebb feladatom legyen. Na most ugye van két opció ilyenkor, elmész boltba, vagy rendelsz. Hát mivel nagyon fáradt voltam, a második verziót választottam, úgyhogy rendeltem. Az egyik ilyen házhozszállítós alkalmazáson, az egyik kedvenc élelmiszer áruházamból tudok hazarendelni, amivel eddig tökre meg voltam elégedve, nem kell elmenni, másfél órán belül ott volt a bevásárlás, tök jó volt. Na most leadtam egy hétvégi bevásárlást, 8 órakor adtam le, ami azt jelenti, hogy akkor még dönthettem volna, úgyhogy elmegyek bevásárolni, mert 9-ig nyitva volt minden. Úgyhogy 8-kor láttam a rendelést, írták is, hogy 9:45-re ott a rendelésem, néztem is a térképet, már összekészítette az áruház, ott a futár, ezt 9-kor láttam az alkalmazásban, majd 9:15-kor jött egy értesítés, hogy rendelésedet töröltük.
4: Jaj,
0: és hát ez azért nem túl jó. Igen.
5: Hát elmondani nem tudom, azért tudjátok, ritkán vagyok ideges, de ez, tehát se egy telefonhívás, se egy emberi hang, se egy magyarázat, hogy mi történt. És akkor ott az alkalmazásban nekem ki kellett bogarásznom, hogy mi a franc történt, és akkor annyit láttam, hogy a technikai problémába ütköztek, és hogy a futár felszerelésének a hiányossága, vagy valami ilyesmi.
4: De várjad, addig végig úgy láttad az applikációban, hogy minden rendben. Tehát, igen, hogy egyik pillanatról a másikra így hupsz, elvágták.
5: Igen. Uh-huh. Tehát egy órát készült a csomagom, már mutatta, uh-huh, hogy ott a futár, és akkor egyszer csak ők ezt így törölték. És hogy majd a visszatérítést megkapom, és úgy voltam vele, hogy ezzel 1000 millió kellemetlenséget okoztak nekem. Egyrészt nekem aznapra se volt már szinte semmi a hűtőben. Másrészt nem tudtam megcsinálni másnapra a kaját, és így
4: én ezt abszolút szerintem mi megértjük.
6: Hát ezt mi megértjük, tehát, abszolút, hogy mi tervezünk, mert mi is így betervezzük, hogy mikor, melyik nap csinálunk, meg szerintem azért a legtöbb ember.
5: És szombat reggel, ahelyett, hogy aludhattam volna, ameddig szeretnék, fel kellett kellem, és el kellett rohanom bevásárolni, mert ugye reggel is volt, és már mindketten otthon voltunk hosszú hét után, szóval, és akkor még utána nekiállni főzni, úgyhogy nagyon sok kellemetlenséget okozott ez a helyzet. Próbáltam is jelezni. Hát az alkalmazásban nem tudtam senkivel beszélni.
4: De bocsánat, de
5: nem lehetett csetet indítani, semmi.
4: De hogy a részükről, akkor ez így elméletileg
6: ez egy e-mail le
5: volt tudva. Le volt tudva.
4: Ennyi?
5: Igen.
4: És
5: igen.
4: Egyébként ez az applikáció jelez, hogyha ez meghiúsul, vagy te folyamatosan nézted? Tehát, hogy jön egy olyan...
5: Jött egy alkalmazás értesítés, tehát
4: de
5: még
4: ennyi.
5: Csak nem
4: tehát
5: is e-mail. Még csak nem is e-mail, még csak nem is telefon.
6: Ja, hanem csak egy ilyen kis értesítés.
5: Hé, halló, amúgy ne várt, hanem egy értesítés, és akkor utána ott volt benne, hogy aha, leadtam a rendelést, de törölve lett. És utána, hát én még energiát fektettem bele, hogy vajon hol érhetem el őket. Találtam egy e-mail címet, akkor arra így a megrendelésről szóló visszaigazolást így továbbítottam, hogy hát ezt törölték, és stb., és hogy azért ez azért nem így kéne, hogy működjön, és a visszatérítés az alap, és egyébként még bosszantó is, hogy 2-3 napot kell várni a kifizetett pénzemre, tehát azért ez jobb helyeken így azonnal megtörténik a visszatérítés. Nyilván ennek nem ismerem a technikai hátterét, de szerintem, ha ilyen előfordulhat, akkor szolgáltatóként gondoljunk már arra, hogy azonnal vissza tudjuk adni az összeget. Úgyhogy még ugye a pénzem is ott állt valahol az éterben, és akkor ezt megírtam nekik, hogy az egész sztorit, hogy hát ezzel nagyon sok kellemetlenséget okoztak, és a visszatérítés nyilván alap, de hogy ezen felül azért várnék némi kompenzációt.
6: Mert igen,
5: hogy,
6: legalább valami kedvezményt,
5: hogy ezzel
6: vagy
5: idő,
6: bármit.
5: Energiám, és még megnehezítettek egy egész napot ezzel.
6: Hát meg gondolj bele, hogy te azért abban a szerencsés helyzetben voltál, hogy oké, te elmentél másnap, de mondjuk aki tényleg kiszámolja hetekre,
4: vagy
6: a család
4: vár,
6: a pénzt,
4: hát
6: vagy vendégeket vár, és mondjuk azt a pénzt nem kapja vissza, csak tényleg 2-3 nap múlva, és mondjuk neki az hiányzik, mert abból a nagyobb összegből szeretett volna mondjuk bevásárolni, és mondjuk lehet, hogy másnapra nincs annyi pénze. Tehát, hogy ez is benne van a pakliba.
4: Számomra ebben az egész sztoriban tényleg a kommunikáció hiánya,
6: hát,
4: az elképesztő,
6: abszolút.
4: Mert jó, hibázni benne van a pakliban, de hogy utána ennyivel le tudják, az számomra inkább ez a megdöbbentő. Meg az, hogy tényleg hát az nem is. Egy ember hív fel, hogy elnézést, történt ez, az, amaz, hogy tudjuk. Na de mi a sztorinak a folytatása?
5: Na hát én ezt tudom még fokozni, mert megírtam a problémámat, és írtam egy e-mailt, azonnal jött válasz, szóval nem emberrel kommunikáltam még mindig. És akkor automatikus válaszban, gondolom egy AI program így elemzi az írt e-mailt, és akkor válaszol azonnal. Azt kaptam, hogy hát nagyon sajnálják, és fogadjak el 1000 forint kupont.
6: Jaj,
5: kupont.
6: Ne. Nem erre a kedvezményre gondoltunk.
4: 1000 forintos kupon?
5: Igen, és ez azért bosszantott, mert a 2000 meg 3000 forintos kupont ez az alkalmazás úgy osztogatja, hogy tudod, gyere visszavásárolni. Szóval, ha csak úgy csalogatóként nekem bedobnak néha egy 2000 forintos kupont, akkor kompenzációként, meg amúgy is vicc. Tehát, hogy még ha nem is osztogatják a 2000 forintos kupont, vicc, hogy egy
6: hát
5: ilyen eset után
6: kategória,
5: 1000 forintos kuponnal ki akarják szúrni a szememet. És akkor kérdezték, elfogadod, és olyan ideges voltam, írtam nekik, még egy csúnyákat nem írtam, de még nyomatékosabban megfogalmaztam, hogy egyébként ez az 1000 forint, ez sértő. kategória, és nem fogadom el, és akkor úgy voltam vele, hogy hát segítek nekik, megírom, hogy mi lenne a normális, és mondom, legalább egy...
6: Ez milyen jó.
5: Én úgy érzem, hogy legalább egy 5000 forintos kupon járna kárpótlásul, és egyébként szeretném, hogyha eleget tennének a fogyasztóvédelmi kötelességüknek, miszerint a panaszt azt úgy kell kezelni, hogy ez érdemi legyen, és hogy én ezt nem érzem annak, az
6: meg
5: arra
6: hivatalosan válaszolniuk kéne rendesen, nem egy ChatGPT-vel.
5: Igen, és akkor gondolom beütöttem a megfelelő jelszót a fogyasztóvédelem, aha. És akkor már az az e-mail jött azonnal vissza, hogy továbbították a szakértői csapatnak, és majd ők felveszik velem a kapcsolatot. Ez meg is történt. Visszaért a szakértői csapat, hogy ők kompenzációt nem tudnak adni, ugyanis az ASF-ben benne van, hogy ők törölhetik a rendelést, és ez esetben kötelességük visszafizetni a pénzt. Tehát már csak az se volt, hogy nagyon sajnáljuk, nem tudunk több kompenzációt adni, tehát az 1000 forintot se adták oda végül, és ők lezárták az ügyemet. Úgyhogy még nem tettem meg, de most ki fogom próbálni, hogy a fogyasztóvédelemhez hogy lehet bejelenteni ilyen esetet, mert most ez nem azért, mert hogy én úristen, és de meg vagyok bántva, vérig vagyok sértve egyébként ezzel, és megmondom őszintén, soha többé nem is fogok innen rendelni, mert a bizalomvesztés az egyrészt az, hogy utolsó pillanatban lemondják az egész hétvégi bevásárlásomat, másrészt, hogy konkrétan megsértenek egy 1000 forintos kuponnal, utána meg ASF-re hivatkozva még csak azt se adják oda. Úgyhogy ez így full, szerintem emberi figyelmetlenség az egész, mert amikor már emberhez jutott a sztori, akkor nem nézték meg, hogy vagy miért nem mondták azt, hogy hát 5000 forintot nem, jó, értem, hogy sok, én akkor ennyit éreztem, de mondjuk mondja azt, hogy 2 vagy 3000 forint. Tehát, hogy,
6: igen,
5: hogy,
6: igen, hogy valamit mondjam.
5: Valami alkukészség, nem. Ők ezzel így lezárták. Úgyhogy engem ez így bosszant egyrészt, hogy a szolgáltatás minősége, tehát hogy megérdemlünk normális szolgáltatásokat, és megérdemeljük azt, hogy bízhassunk egy házhoz szállításba. Most én azon gondolkoztam, egyébként többször előfordult, hogy nehéz csomagért biciklis futárt küldtek, és akkor a biciklis futár így panaszkodott nekem, hogy hát, hogy tudja, hogy nem én állítom be, de hogy ez a cím, és stb. És hogyha már egy élelmiszer bevásárló központba küldünk futárt, akkor ez így nem alap, hogy nem a biciklist küldjük egyrészt. Másrészt szerintem ez történt árulkodva, hogy a felszerelése nem volt megfelelő, nehéz csomagok voltak.
4: Ja, és akkor nem vállalta a futárt?
5: Szerintem ez történt, gondolom, ha nem bírja el. És,
6: szegény azért.
5: De ezt én csak tippelem. És ebben az esetben már, ha én vagyok a szolgáltató, hát rendelek egy taxit, és elküldöm, hogy valahogy megoldom, nem? Vagy akkor megnézem, hogy van-e, tudok-e autót küldeni, felhívom az ügyfelet, hogy figyelj, történt ez a kis probléma, véletlenül a rendszer biciklist küldött, de nem bírja el, még egy fél órát kellene várnod, tehát azért egy hétvégi bevásárlásra még vár egy fél órát az ember, és akkor abban az esetben nyugodtan oda csaphatta volna még az 1000 forintos kupont a késésért, de nem, nulla emberi kommunikáció és egy alkalmazásbeli értesítés, és megnéztem, egy e-mailt se küldtek. Tehát igazából most, ha benyújtok egy panaszt, akkor én szerintem nem is tudok olyat küldeni, hogy ott van, hogy mikor lett törölve a rendelésem.
4: Hú, hát ez tényleg több vérzik ez a történet, és ráadásul ugye miután marketinges vagy, így, és ráadásul te erre kifejezetten érzékeny vagy tényleg, hogy akár a mi partnereinkkel is a kommunikáció megfelelő legyen, hát ebben most így tényleg belenyúltak, csak az a baj, hogy szerintem arra játszanak, hogy úgy vannak vele, hogy nagyon sokan
6: hát,
4: úgyse.
6: Hát úgy is elengeded meg
4: de
6: más
4: ez
6: is.
4: De nem csak itt egyébként, bárhol hát máshol, is, viszont igen. Már így előre az ilyen szolgáltatókatnak figyelmeztettem, hogy ez az év, most nem akarok ilyen spirituális dologba belemenni, de valóban így van, hogy valahogy ez az év úgy van összerakva csillagászatilag, hogy most nagyon sokan azt látom, hogy belemennek, és nem hagyják annyiban. Mert tényleg most már úgy elegünk van ebből, hogy tényleg, hogy egyszerűen most mondjuk ki hülyének néznek sok esetben, és ez nem fér bele. Ez nem oké.
5: És egyébként tényleg egy egy emberi telefonhívással ezt a helyzetet kezelni lehetett volna.
6: Sokkal személyesebb nyilván. Csak egy értesítés.
4: Igen, meg szerintem még sokszor azt hiszik, hogy te azt hiszed, hogy ember válaszolt. De már annyira egyértelmű, hogy nem.
5: Hát,
4: hogy
5: meg könyörgöm most akkor. Nagyon okosak voltak, hogy elküldték, hogy az ASF szerint bármikor visszamondhatják, hát soha többé nem rendelek, ha ez van. Tehát rendelsz egy kaját onnan, éhesen, ebédidőben, és akkor visszamondják, ők nem tudják teljesíteni.
4: Mert ők teszik fel a kezüket, hogy benne van az ASF-ben.
5: Hát benne van az ASF-ben, akkor bármikor megtörténhet, köszönöm, nem kérek belőle.
4: Fú, egyébként ezt is egyre többször hallom, hogy nagyon sokan hivatkoznak az ASF-re, ugye az általános szerződési feltételekre, amit most valljuk már be egymás között, azt hiszem a kutya nem olvas el, de persze erre az van, hogy hát ott van, tehát hogy mondjuk, mit tudom én, erről egyszer majd beszélhetnénk, hogy a Facebooknak is, vagy a Metának, vagy a TikToknak, vagy nem tudom, mindennek van. Nekem szokott jönni egyébként, fel vagyok iratkozva pár alkalmazásnak, vagy cégnek a hírlevelére, és akkor szokott jönni, hogy megváltozott az ASF-olvas, de soha az életben
6: nem legalább, de nem szoktam elolvasni.
4: Ez mondjuk nem, tehát hogy ez abszolút nem jelenti azt, hogy akkor én nem olvastam el, és a Covid-be vagyok, mert ez nem így van, de hogyha tényleg az ASF-ben már ez mind benne van, akkor tényleg az van, akkor nem rendelek onnan, tehát hogyha benne van a pakliban, és már pedig ilyen nagy százalékban, akkor bocs, akkor inkább nem. Tehát, hogy ha utána úgy reagálnak erre, hogy bocsi, felteszem fel a kezeimet, benne van az ASF-ben. Tehát, hogy...
5: Igen, végül is a maga a százalék nagy esetemben, mert összesen szerintem 4-szer vagy 5-szer rendeltem így onnan.
4: És akkor abból egy ilyen, az már sok.
5: És egyébként sűrű, mert körülbelül egy-két hónapja fedeztem fel ezt a funkciót, és hát azért, ha 4-ből 1 nem jön meg, akkor az elég és magas arány.
6: Hát az magas arány,
4: magas
6: igen.
4: Arány, és tudjátok, itt tényleg arról van szó, hogy máshogy is alakulhatott volna ez a történet. Tehát, hogyha csak annyi tényleg, hogy nem jön meg, késve jön meg, de a kommunikáció, tehát, hogy annyiszor futottam már bele én is abba, hogy bosszantott valami, tettem, mit tudom, szóvá tettem, de utána egy olyan kommunikáció jött velem szemben, hogy így minden haragom elment. Azt éreztem, hogy jól van, köszönöm.
6: Hát úgy éreztem, hogy
4: mondják ezt, tehát, hogy úgy értékelve, nem értékelve, csak most nem jut eszembe ez a szó, tehát, hogy az
6: megbecsülnek.
4: Ezt a szót kerestem, tehát, hogy meg vagyok becsülve, és utána már majdnem az ember el is felejti, hogy mekkora baki történt, mert utána úgy reagálták, hogy azt mondtam, hogy példaértékű.
5: Hát ez nem ezt az volt. Az egyetemen tanították is nekünk, hogy igazából a problémás vásárlóból lehet full elégedett vásárlót csinálni.
4: De jó.
5: Azzal, hogy foglalkozol vele.
4: És igen,
6: igen, figyelsz. Egyébként ennél az is jobb lett volna, ha tényleg csak felhívnak, és azt mondják, hogy figyelj, este most nem tudjuk kivinni, de mondjuk reggel ez lesz az első dolgunk, mégse kell elmenned akkor mondjuk neked személyesen az üzletbe, hanem azt megérted, jó, hát kicsit később főzöl, de ezt elfogadtad volna valószínűleg, ha megmagyarázzák, hogy mi az oka.
4: Annyi mindenre
5: volt
4: lehet...
5: választásom.
4: Hát, annyi mindenre lehet ráhúzni ezt az ASF-et, ez egy röhög, már bocsánat, de mosolygom magamban, tehát nem tudom, lefoglalok egy külföldi szállást, és akkor oda megyek, azt mondják, hogy hát még sincs szobád, benne van az ASF-ben, hogy ez
6: megtörténhet. Mert mi törölhetjük a foglalást.
4: Igen, tehát hogy lehet, hát hogy egyébként azért, tényleg igen, benne van, de ez azért nem emberi. Hát köszi, hogy elmondtad, és drukkolunk, és nagyon kíváncsi
6: drukkolunk,
4: vagyok.
6: Igen, hogy mi lesz a folytatása.
4: Teljes elhatározásban vagy? Hát mész a fogyasztóvédelemhez?
5: Igen, ezt bejelentem. Elvileg onnantól kezdve én csak ezt bejelentem, aztán ők kivizsgálják, vagy nem gondolom ki. Én úgy tudom, hogy innentől nekem így ebben nem lesz terepem. Én tényleg csak azért szeretném bejelenteni, hogy megérdemeljük, hogy így más járjon már így, hogy legalább legyen némi motiváció ennek a cégnek, hogy változtassanak a panaszkezelésen is. És nem, tehát ennyi.
4: Tehát neked nem az a célod, hogy akkor most megjön az 5000-es utalvány, hanem hogy csak ne hagyják ennyiben, vagy nem hagyod ennyiben.
5: Igen.
4: Ha volt hasonló sztoritok, akkor írjátok már meg, vagy ha esetleg a fogyasztóvédelemmel ti jutottatok valamire, 0620-95-95-107, és mit van eszának marketingnek, pedig hát köszönjük, hogy mindezt elmondtad.
6: Köszönjük szépen.
4: Bízunk benne, hogy legközelebb pozitívabb témáról beszélgetünk. Köszönjük.
6: Köszönjük.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban! A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. A tervezetnél egy héttel korábban befejeződött a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. Erről Nagy János, a város polgármestere számolt be. Tájékoztatása szerint a műszaki átadásátvételi eljárás csütörtökön sikeresen lezajlott. A korszerűsítés során kicserélték a régi gázkazánt és a vízmelegítőt, helyükre korszerű kombinált gázkazánt építettek be. Megújult a váróterem padló és falburkolata, valamint a belső falak és a mennyezet festése is megtörtént. Kicserélték a váróból nyíló belső ajtókat, illetve esztétikusan eldobozolták a gázórát is. A fejlesztések azonban ezzel nem érnek véget. A határút 3-as szám alatti gyermekorvosi rendelőben augusztus 17-én kezdődnek meg a kivitelezési munkálatok, majd szeptemberben a felnőtt házi orvosi rendelő korszerűsítése következik. A tervek szerint mindkét rendelőben kicserélik a kazánokat, a felnőtt házi orvosi rendelő várójában megújul a burkolat és a festés, míg a gyermekorvosi rendelőben a többi között kicserélik a belső nyílászárókat, a vizsgáló falburkolatát, valamint a konnektorokat és kapcsolókat. Üzemel az új OTP ATM Taksonyban, már használható a Taksonyban telepített új OTP Bank ATM. A taksonyi Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtár tájékoztatása szerint a főút 89-es szám alatt elhelyezett korszerű ki- és befizetésre is alkalmas automata már üzemel és elérhető. Az új generációs ATM a nap 24 órájában biztosít készpénzfelvételi lehetőséget, emellett a készpénz befizetésére is alkalmas. Az automata tervek szerint augusztus 7-től állt volna az ügyfelek rendelkezésére, de a beüzemelés a szükséges rendszerbeállítások miatt csúszott. A hiba elhárult, így az ATM már rendeltetésszerűen működik. Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autó Gyártmánymúzeum. A Gyártmánymúzeum az Áti-Sziget Ipari Park zárt területén található, ahol a látogatók az egykori gyári dolgozó vezetésével ismerhetik meg a Csepel Autógyár történetét és járműveit. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, a tárlatvezetéseket Békés György tartja, aki 40 éven keresztül dolgozott a gyárban, így személyes tapasztalataival és történeteivel is színesíti a múzeumi programot. Hozzátette, egész évben várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a kiállítás minden korosztály számára érdekes és tartalmas élményt kínál. A látogatással és a tárlatvezetéssel kapcsolatos további részletek a miklosimúzeum.hu weboldalon olvashatók.
5: Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben. Télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak. Úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van restaurálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel Autógyár tudott produkálni.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mindörökké nyár című amerikai vígjátékot nézhetitek meg a Summerfest keretein belül a Sarok kertmoziban augusztus 15-én este. A filmről. Ginny, Mary és Nora valaha a legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak. Minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja a régi csajokat. Együtt töltenek pár napot a régi táborban, és bár sok minden történt velük azóta, és nagyon más helyekre sodorta őket az élet, elég egy pillanat, és ők onnan folytatják, ahol valaha abba hagyták. Ismét megállás nélkül bolondoznak egymással, küzdenek a legváltozatosabb módon a körülöttük táborozókkal, és ha már táboroznak, a pasizás sem maradhat ki. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a vidám lánycsapat mindegyik tagja elmúlt 70. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
2: Süss fel nap Bredák Szandival
3: és Somogyi Beával.

0: legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M1-es autópályán Budapest felé a kiépített terelés végénél történt egy baleset, összeütközött egy kamion és egy személyautó. A 16-os kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom, viszont a torlódás nagyjából 3 kilométeres, ha tehetitek, akkor kerüljetek. De torlódás van az M5-ös autópályán is Budapest felé, az útmenti sövényt vágják jelenleg a szakemberek, ezért az 54-es és az 52-es kilométer között lezárták a belső sávot. A torlódás ott is hát nagyjából 2-3 kilométeres. Aztán erős a forgalom még a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szektorában is, az M1-es autópálya irányába Vecsés, illetve Gyál között tudtok jelenleg lassan autózni. Aztán jól autózható, most már legalábbis a térkép szerint a gyártelepi Hévát járó Sziget-Szent Miklóson, ott ugye korábban történt egy baleset és félpályás lezárás volt, viszont most már mind a két irányban úgy látjuk a térképen, hogy halad a forgalom. Nincsen különösebb torlódás már a térségünkben. Egyedül még, ahol egy picit lassabban tudtok autózni, az az 51-es út Dunaharasztin található szakasza. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süsfelnap, annak is az utolsó felvonása. Szép napot mindenkinek, én Bredák Szandi vagyok.
0: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok!
3: És a héten tudjátok, hogy tulajdonképpen itt 9:30 után már egyetlen fő feladatunk van, hogy értesítsük a szerencsés nyertest, hiszen továbbra is zajlik a Summerfestes nyereményjátékunk, ugye Sziget-Szent Miklósi nyereményeink vannak, úgyhogy én csörgök is, jó a nyertesünknek, Betti?
0: Csörögjél, igen, én pedig mondom szokásosan azért, aki esetleg most kapcsolódott be. Most hallgat minket, hogy mi a mai nyereményünk. Hát két darab belépőjegyet kap. A nyertes az augusztus 18-ai Táncpanoráma második napjára, ahol egyébként ugye az volt a kérdés, hogy igaz vagy hamis, hogy a Táncpanoráma második napján Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország lesz a vendég. És természetesen igaz, nem volt nagyon bonyolult feladvány. Hát ez lett a megfejtés, igen.
3: Főleg, hogy utána mindig elmondtuk, ugye, hogy erre lehet
0: nyerni. Igen, azt most direkt el sem mondtam, már nem kezdtem el még egyszer felsorolni. Halló?
4: Halló, halló.
3: Halló, Betty, Szandi, Lakihegy Rádió, Évát keressük.

0: Sziasztok, Éva vagyok.
1: Szia. Szia, Éva. Ugye nem ébresztettünk fel, mert olyan kis álmoskás a hangod.
0: De igen, álmoskás a hangom, mert dolgoztam.
1: Jó, elnézést. Jaj,
2: igen, azt láttuk is, hogy... játszottál velünk, azt viszont láttuk.
1: Igen, hogy hajnali, majdnem hajnalban 5 óra 49-kor kaptunk tőled egy üzenetet. Hát bízunk benne, hogy kompenzálunk azzal, hogy felébresztettünk, hogy azt mondjuk, hogy te vagy a szerencsés nyertesünk ma reggel.
0: Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen. Azt elárulod, hogy mivel foglalkozol, hogy éjszaka dolgoztál?
0: Hát, inkább nem.
1: Inkább nem. Jól, maradjon titok. Akkor búj vissza, csak aztán majd, amikor fölkelsz, akkor nehogy azt itt, hogy álmodta el, mert nem álmodtál, ez a valóság. A sárga házban tudod majd átvenni a nyereményedet, jó?
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, jó pihenést.
2: Jó pihenést kívánunk. Szia, szia, és majd jó szórakozást.
1: Szia, szia.
2: Szia.
1: El nem tudnám képzelni egyébként, hogy én így éjszaka dolgozzak, legalábbis már most így, hogy gyerek van meg minden. Nem
2: Jaj,
1: tudtuk meg,
2: sem.
1: Hogy Éva mivel foglalkozik, de nem is baj.
2: Hát minden elismerésem hogy... viszont, hogy éjszaka igen. tud dolgozni.
1: Szegényt jó felkeltettük.
2: Egyébként pont egy olyan éjszakán volt, hogy olyan rosszul aludtam. Nem
1: most
2: tudom,
1: hogy mindenki...
2: ez a közelgő napfogyatkozás. Mm. Én nem tudom, de hogy... hol felkeltem, hol nem, aztán ugye nagyon korán fel kellett kelnem, mert ugye jöttem ide, úgyhogy nekem ez ilyen szenvedős volt ez az éjszaka, pedig nem szokott ilyen lenni.
1: Ugyanez, én úgy döltem be az ágyba, hogy most olyan jót fogok aludni, és alig tudtam elaludni, csak gondolkoztam ilyen munkán, utána meg reggel a férjem közölte, hogy borzalmas éjszakája volt, mert hol egy kutya ugatott, hol ez,
2: igen,
1: hol
2: az
1: a valami,
2: volt.
1: Valami.
2: Nem tudom, mi volt a levegőben, lehet, hogy tényleg összeköthető ezzel
1: biztos.
2: Mindegy, de ez biztos. Most ilyen káosz volt.
1: Igen. Na hát, ha most majd jobb lesz, mert hogy mi búcsúzunk, bár ez sokan lehet azt hiszik, hogy akkor innentől megyünk haza és pihi, hát nem ez jön még, de nem akarjuk sajnáltatni magunkat, este viszont legalábbis reméljük, hogy tudunk aludni. Megnézzétek majd a napfogyatkozást, igen. a részlegeset, de csak akkor, ha van speciális napszemcsitek.
2: Megfelelő védőszemüveggel.
1: Védőszemüveg,
2: pontosabban. Így van.
1: Holnap találkozunk, szép napot mindenkinek.
2: Szép napot, sziasztok.

0: közösség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Engedj a csábításnak.
5: A Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
6: Wow, Aqualand.
7: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
8: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
0: Skoda. Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Napos meleg időre számíthatunk. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Madárgyűrűző akciót tartanak a Cinkotai Naplástónál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony Dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden régióban zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Újabb 12 kilométeres szakasszal bővült az Észak-Erdély autópálya, miután megnyitották a Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti részt. Az új út egyelőre nem kapcsolódik a korábban átadott szakaszokhoz, mert a szomszédos részeken még dolgoznak. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy fekete-tengeri Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a Cinkotai Naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Turisták százezrei érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is.
9: Időjárás.
10: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
11: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint a Csepeli út fővárosi szakaszán a Lámpás utca közelében sűrű forgalomra kell számítanotok, az M0-ás közeli szakaszon pedig rendőri jelenlétre. Folyamatosan lehet haladni a Kántor úton és a Gerinc úton is, a gyártelepi hévátjárónál még élénk forgalomra számíthattok. De fontos tudni, hogy újra teljes szélességében használható a gyártelepi hévátjáró, a MÁV hév munkatársai a tervezett határidőre befejezték a felújítást, így mind a közúti, mind a vasúti közlekedési korlátozás megszűnt. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volána autóbuszjáratai terelő úton közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A térkép szerint folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, és nem kell fennakadásra készülnötök az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem. További jó utat!
9: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
11: Napos időt, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Augusztus 12-én szerdán, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig a következő 5 órában Petró Karesz. Természetesen ma is hozom majd az aktuális évfordulókat, a legfrissebb térségi programajánlatokat, és beszélünk arról, hogy ma és holnap lehet a legjobban megfigyelni a Perszeidák meteorrajt. A filmes hírek között pedig szó lesz arról, hogy Brad Pitt szerint a mesterséges intelligencia mentheti meg a közepes költségvetésű mozifilmeket. Töltsétek velem a következő 5 órát!

Augusztus 12-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mai napon pedig a Klárák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. 118 évvel ezelőtt ezen a napon elkészült az első Ford T modell. Az autót Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke tervezte. 77. szülinapját ünnepli ma a brit rockgitáros, énekes, zeneszerző és producer, a Dire Straits alapító tagja Mark Knopfler. 51. szülinapját ünnepli az Oscar-díjas színész Casey Affleck. 143 évvel ezelőtt pedig elpusztult az utolsó kvagga, ami egy lóféle volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park film ötletét. Amsterdamban élt egy állatkertben. Az alföldi zebra egy kihalt alfaja, mely egykor nagy számban előfordult Dél-Afrika fogföld tartományában. Abban különbözött a többi zebrafajtól, hogy a megszokott sávos minta kizárólag a teste első részén volt látható. A középső részen a csíkok elsötétültek, a sötét sávok közötti terület kiszélesedett, a hátsó lábak pedig sötét barnák voltak. A név a zebrára használt koi-koi szóból ered és hangutánzó szó, mellyel a kvagga hívását utánozták. Az 1980-as években kikészített kvaggabőrből nyert DNS minták vizsgálatával és ma élő zebrák keresztezésével elkezdték újjáéleszteni a fajt. Michael Crichton, a Jurassic Park regény szerzője, a kvagga programból merítette könyvének ötletét. Innen folytatjuk nem sokára a további évfordulókkal.

Augusztus 12-e van, és a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, témánk pedig továbbra is a mai évfordulók. Ma ünnepli 57. szülinapját az ismert énekesnő és dalszerző, akinek például a Twisting My Sobriety című dalt köszönhetjük, Tanita Tikaram. A fiatalok világnapja a mai, ez egyébként nem azonos a katolikus egyházban ünnepelt ifjúsági világnappal, amelyet minden évben virágvasárnapon tartanak. A jeles nap célja, hogy lehetőséget adjunk a fiataloknak, hogy felhívják figyelmünket a társadalomban elfoglalt szerepükre, jogaikra, nehézségeikre. Ma van az elefántok napja is. Ennek a kezdeményezésnek a célja, hogy felhívják a figyelmet az afrikai és az ázsiai elefántok helyzetére, az illegális elefántcsont kereskedelemre, az orvadászatra és sürgős változásokra sarkalja az emberiséget, mielőtt az elefántokat is a kihalás szélére taszítjuk. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók, nem sokára pedig friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, itt a Lakihegy Rádióban.

0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: Lakihegy Rádió, kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Módosították a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet Taksonyban. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletét módosította a Taksony képviselőtestülete. A döntést bizottsági egyeztetések előzték meg, amelyeken a képviselők a szabályozás pontosításáról és korszerűsítéséről tárgyaltak. Zsolnai Pál Taksony polgármestere rádiónknak elmondta, olyan rendeletet sikerült kialakítani, amely hosszú távon is megfelelő keretet biztosít a közösségi együttélés szabályainak alkalmazására. Hozzátette, a módosítások a kormányhivatal szakmai közreműködésével készültek el. Ennek eredményeként a többi között a zajvédelemre vonatkozó előírások is megújultak.
10: A kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében iránymutatást adott arra vonatkozóan, hogy melyek azok a területek, ahol az önkormányzati szabályozás a jogforrási hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő jogszabály tényállási elemeit ismétlődő és szankcionáló rendeletalkotásnak minősül. A csendháborítás az önkormányzati rendezvényekre nem terjed ki, itt leginkább gondolok a taksonyi búcsúra, május 1-ére.
9: Nem szeretne sok edzőmérkőzést játszani augusztusban a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. Az NB1B-ben legutóbb ezüstéremig menetelő Szigetszentmiklósiak inkább szeptemberre időzik a barátságos mérkőzéseket, mivel régiósok Dean Reiber csak augusztus 26-án csatlakozik a csapathoz. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, addig is a Budafokkal, és várhatóan egy harmadosztályú ellenféllel mérkőznek meg, mivel rengeteg új játékosuk van, és nekik ezek jó alkalmak lesznek a tanulásra. Hozzátette, amint Dean is csatlakozik, egy-két erősebb ellenfélre is lehet majd számítani, de még jelenleg is beszélnek a többi csapattal, és nincsenek végleges dátumok a felkészülési mérkőzéseket tekintve.
11: Augusztus 26-án érkezik vissza haza Dean, akkor lesz igazán teljes a csapat, addig meg ezt a gyors tanulást szeretnénk arra felhasználni, hogy legalább egy könnyebb, viszonylag könnyebb edzőmeccset játszanánk. Az a terv, hogy majd a Budafokkal, meg még esetleg valami zöldcsoportos vagy NB2-es csapattal, amíg nem lesz teljes a csapat, már elkezdenénk, hiszen sok új játékos van, és őnek is szeretnénk megtanítani a szabályokat, az értékeket, amik mentén egész évben dolgozunk.
9: Megverte felkészülési mérkőzésen a Balatonfüred együttesét Sziget-Szent Miklós férfi kézilabda csapata. A két NB1-es klub összecsapásán az SKSK végül 29-25-re kerekedett felül. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, bár örül a győzelemnek, sokkal fontosabb, hogy a játék apró elemeiben is szépen lépegetnek előre. Hozzátette, a felkészülés ezen szakaszában nagy terhelést kapnak a játékosok, így igyekezett mindenkit bevetni, és több jó teljesítmény is érkezett, mind támadás, mind védekezés tekintetében.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 18-án három vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

9 órától délután 1 óráig tart a rendezvény a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár előtti téren. A rendezvény ingyenes, és nem csak a gyerekeknek szól, várják az egész családot. További információt pedig Dunavarsány hivatalos közösségi oldalán találhattok a közlekedés biztonsági családi napról.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház pedig augusztus 15-e és 21-e között tartja meg a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált, valamint a Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivált. A programokhoz kapcsolódóan lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A program helyszíneként fognak üzemelni, ezért ideiglenesen lezárásra kerülnek ma este 6 órától augusztus 22-ig a szombaton este 10 óráig a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolók. Ezeket augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órától lehet ismét használni. Az augusztus 20-i ünnepség lebonyolítása érdekében forgalomkorlátozásra is számítani kell. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet tér útszakasz a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárásra kerül augusztus 20-án csütörtökön 17 és 23 óra között. A szervezők a gépjárművel közlekedőktől türelmet és megértést kérnek.

kedve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem

nincsen figyelmed. Bujakott alatt pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsal, örökké nem lehet ez, más is akar, külség, az ösztön, az

0: Hamarosan hír összefoglaló következik itt az FM 107 egészen, és nem sokára elárulom, hogy milyen sok program közül lehet válogatni itt a térségben.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, Ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Többen meghaltak az orosz-ukrán háborúban az éjszakai dróntámadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem 500 drón lelövéséről számolt be. A lehulló roncsok a krasznodári terület több településén lakóházakat rongáltak meg. 2 ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. A Krimben 1 ember vesztette életét, az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizsja közelében pedig 3 sérültek meg egy ipari létesítményben. Ukrajnában Herszont érte súlyos támadás, 2 meghaltak, 2 megsebesültek. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat. Újabb 12 kilométeres szakasszal bővült az Észak-Erdélyi autópálya, miután megnyitották a Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti részt. Az új út egyelőre nem kapcsolódik a korábban átadott szakaszokhoz, mert a szomszédos részeken még dolgoznak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden régióban zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki hazai és Európai Uniós források bevonásával. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a Cinkotai Naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban.
7: Időjárás.
8: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
9: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
9: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
9: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
10: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Útkarbantartási munkákat végeznek az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra és torlódásra kell számítani. A déli szektor információink szerint jól járható mindkét irányban. A Csepeli úton az M0-as közelében továbbra is rendőri jelenlétre számíthattok, de folyamatos a haladás a Szigetszentmiklósi és a fővárosi szakaszon is. Nincs torlódás a Kántor úton, a Gerinc úton és most már a gyártelepi Hévát járónál sem. Folyamatos a haladás a Gyári úton, Csépi úton és a Petőfi Sándor utcában. Dunaharasztin sűrű forgalomra készülhettek a Dózsa-György utcában és a Németi úton is, illetve rendőri jelenlétre a Jedlikányos úton a Határút közelében. Folyamatos a haladás az 510-es úton és annak folytatásában a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton. Torlódásra kell számítanotok az 51-esen Taksonynál, hiszen itt a csomópont átépítési munkálatok miatt augusztus végéig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. További jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
7: Lakihegy Rádió.
9: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
9: 0620 95 95 107.
10: Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, aki augusztus 12-én a Delelőt hallgatja itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és ebben az órában az aktuális térségi programok közül fogunk válogatni.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Keresz. És szeretettel várnak minden érdeklődőt Sziget-Szent Miklóson az Egyben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület által szervezett hagyományos lecsófőző családi napra idén is. A felhívás így szól, készítsétek a fakanalakat, válogassátok össze a titkos recept hozzávalóit, és mutassátok meg, hogy nálatok készül a környék legfinomabb lecsója. Egy jó hangulatú, programokkal teli őszi napra várnak majd mindenkit, ahol a főzés öröme mellett a családi kikapcsolódásé és a jó beszélgetéseké a főszerep. A program szeptember 19-én szombaton zajlik majd a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidőparkban. A csapatok gondtalan alkotásához a szervezők adják az alapokat, biztosítják számukra a főzőhelyet, valamint a lecsó alapanyagait, a paprikát, a paradicsomot és a hagymát. A résztvevőknek már csak bográcsot, a gázt vagy tűzifát, a konyhai eszközöket, a titkos fűszereket és a csapatot kell vinniük. A versenyen való részvétel regisztrációhoz kötött, a nevezési szándékot pedig a csapatnév és egy telefonszám megadásával jelezhetitek a lecsókukac.fk.hu e-mail címen. A nevezési határidő szeptember 6-a. Ez lesz tehát szeptember 19-én a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidő Parkban a lecsófőző családi nap.

folytatjuk a delelőt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a Laffert Kúriában augusztus 30-án vasárnap este 8 órakor kezdődik majd az Ad kölcsön a feleséget című francia vígjáték. A főszerepben Szőke Zoltán, Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső. Egy miniszter pályafutásának csúcsa felé közelít, ugyanis reményei szerint az államfő hamarosan őt bízza meg kabinetváltással, egyúttal pedig megkapja miniszterelnöki kinevezését. Ám ember tervez, ugyanis barátja, Buladon képviselő szokatlan kéréssel keresi meg, szeretné a miniszter feleségét egy hétre elvinni a zöldfoki szigetekre, és ha ezt a kérését megtagadja, felfedi a miniszter féltve őrzött titkait. A miniszter megpróbálja megvesztegetni őt, de hogy mi lesz a történet vége, utazik-e Buladon bárkivel a szigetekre, és lesz-e miniszterelnöki kinevezés, arra derüljön fény akkor, amikor megnézitek majd ezt a francia komédiát. A darabot tehát Dunaharasztin a Laffert Kúriában láthatjátok majd augusztus 30-án vasárnap este 8 órától. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Fotós dekor. Hol is van? Ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
6: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
7: Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
1: Skoda. Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony Nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napi rendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti, a Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Főzőversenyre várják a jelentkezőket, családi, baráti társaságok és főzni szerető csapatok jelentkezését várja a Szigetbecsei önkormányzat az idei falunapi főzőversenyre. A programot augusztus 29-én rendezik meg a tóparton, ahol a résztvevők dél és délután 4 óra között készíthetik el ételeiket. Az elkészült fogásokat zsűri értékeli és díjazza. A szervezők kérik, hogy a nevezők a csapat nevét és a csapatvezető megnevezését is adják meg a jelentkezéskor. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a főzéshez szükséges eszközökről, valamint asztalról, padról és székekről minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. A főzőverseny ideje alatt zenés programok és falunapi fellépők is gondoskodnak a jó hangulatról. Jelentkezni előzetesen a polgármesteri hivatalban, a Szigetbecsei önkormányzat közösségi oldalán, valamint a helyszínen is lehet.
9: Nyerni tudott a lengyelországi European Tour selejtező 3 versenyének egyikén Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok dartsjátékosa Jeirszky György. A térségi sportoló a 3-ból a második megmérettetésen diadalmaskodott, és ezzel jogot szerzett magának, hogy a PDC európai versenysorozatának bázeli állomásán a legjobbakkal mérhesse összetudását szeptemberben. Jeirszky György elmondta, nagyon jól tudta irányítani a meccseket, és amikor nagy szükség volt rá, akkor dobta meg magát. Hozzátette, a menetelés során 5-1-ről is kellett fordítani a 6-5-re, és amikor ezt a bravúrt véghez vitte, az nagy lendületet adott egészen a döntőig.
10: Sokkal jobban tudtam kezelni a döntő helyzetben a nehéz szituációkat, és voltak olyan mérkőzések, amiket én irányítottam, és tudtam új pontokat rakni a mérkőzésbe, amikor kellett erősebben legeket tudtam hozni. Volt olyan mérkőzés, hogy nem csak a döntőre mondjuk például, hogy 5-1 mérkőzés, és onnan tudtam visszajönni. Az agyamergiákat mozgatott meg bennem, de hát nagyon nagy feladat volt, de Istennek azt is sikerült jól lenni ezt a feladatot, és hát én már ezek a dolgok most olyan motivációt, olyan energiát adtak, amit visszakelőre. egész nap.
9: Kikapott az FTC második csapatától a DMTK labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának második fordulójában. Az idegenben játszott Dunaharaszti az első félidőben hátrányba került, és hiába támadta végig a fordulás után a második játékrészt. Végül a hajrában az FTC tudott még egy gólt szerezni, így 2-0 lett a végeredmény. A DMTK ezzel továbbra is 0 ponttal áll, és két forduló után az utolsó előtti a tabellán. Ugi Márk vezetőedző elmondta, tanulniuk kell ebből a meccsből, és reméli, hogy hamarosan rátalálnak a győzelem felé vezető útra, mert nem szeretné, ha beragadnának az első pár fordulóban.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigaduó és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

ma Chile, Görögország, Grúzia és Szlovákia táncosaival, utána pedig diszkó. Augusztus 20-án ismét lesznek gyerekprogramok délután 2-kor, majd 16 órától a Holló együttes gyerekműsora kezdődik. 19.30-tól kezdődik az államalapító Szent István király napja alkalmából tartott rendezvény, 21 órától pedig zenés tűzi játékra várnak mindenkit, ezt követően pedig utcabárra. Augusztus 21-én a gyerekprogramok után 17 órától a Csigadúó gyerekműsora kezdődik, majd 19.30-tól az Egyházban sokszínűen nemzetiségi gálaműsor, ez tököli művészeti csoportok és meghívott együttesek bemutatója lesz majd, 21.30-tól pedig indul a Rácbál. Végül augusztus 22-én a gyerekprogramok után 17 órától a Belvárosi Betyárok zenekar gyerekműsora kezdődik, 19.30-tól pedig indul a Kolozsvári piac téren, ez a Magyar Állami Népi Együttes műsora lesz majd. 21 órától a rendezvénysátorban fesztivál záró buli kezdődik. Minden nap várja a gyerekeket népi játszótér, játszóház, kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, ugrálóvár, hordóvonat és interaktív koncert. További információért látogassatok el Tököl hivatalos Facebook oldalára. Szeretettel várnak tehát mindenkit az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon Tökölön augusztus 18-a és 22-e között.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ráckevén, augusztus 18-án, kedden este 8 órakor kezdődik majd a Budapest Jazz Orchestra és Szulák Andrea koncertje. Az 1998-ban alakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörés jelentett a hazai jazz élet számára, hiszen létrejött Magyarország első professzionális big bandje, mely hangzásával a 20-as évek Amerikáját idézte. A Budapest Jazz Orchestra kiváló munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt több mint

15 év, mely idő alatt számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó színesítette a zenekar eddigi történetét. Ezen az estén a csodálatos hangú díva Szulák Andrea csatlakozik majd a nagy zenekarhoz. A Budapest Jazz Orchestra és Szulák Andrea tehát augusztus 18-án kedden este 8 órától lép fel az Ács Károly Művelődési Központban Ráckevén. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.

0: A legfrissebb programajánlatok után hamarosan hírösszefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig szó lesz majd arról, hogy ma és holnap lehet a legjobban megfigyelni a perszeidák meteorrajt.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
6: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
5: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
6: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
5: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
6: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
5: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
6: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
5: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
7: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
8: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
9: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
8: Maga mögé utasította a kategória társakat.
9: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
10: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
11: Volkswagen.
0: Ez reklám volt.
12: Hírek a Lakihegy Rádióban.
13: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Többen meghaltak az orosz-ukrán háborúban az éjszakai dróntámadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Ha a nyugati országok elfogják az orosz kereskedelmi hajókat, Moszkva hasonló lépésekkel fog válaszolni, jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatán. Az államfő hozzátette, hogy akcióikat készek a világ bármely pontján végrehajtani. Az Ukrajnát támogató országok az utóbbi időben többször lecsaptak az úgynevezett orosz árnyék flotta hajóira, amelyek külföldi zászlók alatt játsszák ki az Oroszország elleni szankciókat. Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem 500 drón lelövéséről számolt be. A lehulló roncsok a krasznodári terület több településén lakóházakat rongáltak meg. Két ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. A Krimben egy ember vesztette életét, az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizsja közelében pedig 3 sérültek meg egy ipari létesítményben. Ukrajnában Herszont érte súlyos támadás, 2 meghaltak, 2 megsebesültek. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat.
12: Időjárás.
13: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
9: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
12: Még több hír egy helyen.
9: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
9: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
5: Megyünk tovább a legfrissebb közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban. Az 51-esen pedig Taksonynál torlódásra számíthattok, hiszen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt augusztus végéig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV Volána autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. Folyamatosan lehet haladni Szigetszentmiklóson, a Csepeli úton, Kántor úton, Gerinc úton és a Gyártelepi hévátjárónál is. Folyamatos a haladás a Csépi úton és a Gyári úton. A 6-os úton az M0-ás közelében nincs fennakadás, de sűrű a forgalom a II. Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán és a Kossuth-Lajos utcában is Csepelen. További jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
12: Lakihegy Rádió.
9: Helyben vagyunk.
12: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
9: 0620 95 95 107.
5: Szép napot, kellemes rádiózást mindenkinek augusztus 12-én szerdán. Én Petró Karesz vagyok, és a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Képzeljétek, ma és holnap lehet a legjobban megfigyelni a perszei dák meteorrajt. Nem érdemes lemaradni erről. Mondanom sem kell, hogy egy nagyszerű programról van szó, és nagyon jókat lehet beszélgetni közben. Részletek hamarosan itt a Lakihegy Rádióban.
11: I like to move it, move it. I like to move it, move it.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő. A Perszeidák Meteor Ride pedig idén augusztus 11-e és 13-a között lehet a legjobban megfigyelni, ha az időjárás is engedi. De ez nem csak a csillagászok és égitest rajongók számára jó hír, hanem bárkinek, aki szívesen gyönyörködik a természet csodáiban. A Perszeidák a legismertebb fényes meteorokat és sűrű csillaghullást felvonultató jelenség. Az első megfigyeléseket kínai csillagászoknak köszönhetjük, már Krisztus után 36 óta figyeli az emberiség a Perseus csillagkép irányából érkező meteorrajt. A Perszeidák idén augusztus 12-e és 13-a között éri el a maximumát, tehát ma és holnap, ezért is nevezik a nyár utolsó hónapját a hulló csillagok hónapjának. A raj sok apró porszemcséből áll, amelyek a Föld légkörében a nagy sebességük miatt elégnek, a felszínt nem érik el. A raj szeptember 1-jéig megfigyelhető, mivel fogyóhold lesz a maximum idején, érdemes elvonulni a fényszennyezéstől, ugyanis így is elég világos lesz az égbolt. Amikor a Perseus csillagkép alacsonyan van a látóhatáron, a meteorok száma kisebb, de hosszabb utat tesznek meg a légkörben. Nyomuk gyakran több színű, vékony csík. Innen folytatjuk a témát nem sokára.

Témánk itt a Delelőben, hogy ma és holnap lehet a legjobban megfigyelni a perszeidák meteorrajt. A perszeidák idén is tiszteletüket teszik tehát, de nem mindegy, hol és miképp figyeljük meg őket. Ha kellőképpen sötét helyen keresed őket, óránként akár 100 meteort is megfigyelhetsz. Egy klasszikus meteorid, vagyis meteorrá váló törmelékanyag, föld légkörébe való belépési sebessége 59 km per óra. Habár a legtöbb meteor nem éri el a föld felszínét, belépéskor a nagy mozgási energiájuk ionizálja a légköri molekulákat, vagyis ideiglenesen megszabadítja őket az elektronjaiktól. Ezt látjuk, mikor felvillannak az égen. Nagyjából 90 km-re vannak a föld felszínétől, amikor először szabad szemmel megfigyelhetők, és másodpercek alatt nagyjából 30 km magas süllyednek. Amelyik meteor túléli ezt a légköri becsapódást, ezt követően kihúny és szabad esésben érkezik meg a felszínre. A maximum lezajlása után napról napra kisebb gyakorisággal látszanak még a meteorok, nagyjából augusztus 24-éig. A legfontosabb, ha valóban meteort akarsz látni, hogy csökkentsd a fényszennyezés mértékét a látóteredben. Ez azt jelenti, hogy kimész az udvarra, vagy egy közeli parkba, vagy akár hátat fordítasz az utcai lámpáknak, ha semmi más alternatívád nincs. Adj a szemednek legalább 15 percet, hogy hozzászokjon a sötéthez, így több halványabb meteort is észrevehetsz. Ez azt jelenti, hogy nem nézegeted a telefonod.

0: nincsenek, sút.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
4: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
3: És igény szerint otthonába szállítjuk.
4: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
3: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
4: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. A tervezetnél egy héttel korábban befejeződött a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. Erről Nagy János, a város polgármestere számolt be. Tájékoztatása szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás csütörtökön sikeresen lezajlott. A korszerűsítés során kicserélték a régi gázkazánt és a vízmelegítőt, helyükre korszerű kombinált gázkazánt építettek be. Megújult a váróterem padló és fal burkolata, valamint a belső falak és a mennyezet festése is megtörtént. Kicserélték a váróból nyíló belső ajtókat, illetve esztétikusan eldobozolták a gázórát is. A fejlesztések azonban ezzel nem érnek véget. A határút 3-as szám alatti gyermekorvosi rendelőben augusztus 17-én kezdődnek meg a kivitelezési munkálatok, majd szeptemberben a felnőtt házi orvosi rendelő korszerűsítése következik. A tervek szerint mindkét rendelőben kicserélik a kazánokat, a felnőtt házi orvosi rendelő várójában megújul a burkolat és a festés, míg a gyermekorvosi rendelőben a többi között kicserélik a belső nyílászárókat, a vizsgáló falburkolatát, valamint a konnektorokat és kapcsolókat. Hagyományos kirakodóvásár várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson. Az augusztus 29-i szombati kirakodóvásár reggel 8 órától délután 3 óráig várja a látogatókat, akik ezúttal is számos érdekes sportékából válogathatnak. A rendezvényt évek óta a Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vásár nem csak az adásvételről szól, hanem fontos közösségformáló szerepet is betölt. Hozzátette, a kilátogatókat frissítővel várják, az árusok pedig sütemények is készülnek. Az esemény szervezői továbbra is várják azok jelentkezését, akik eladnák meg unt feleslegessé vált vagy különleges tárgyaikat. Gyurcsik József kiemelte, a vásár kínálata rendkívül változatos, a hétköznapi használati tárgyak mellett igazi különlegességek is megtalálhatók a standokon.
8: Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig megtalálható minden, az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már antik hatású volt a vásár innentől, nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
7: Betyárvilágot idéztek fel a néptánctáborban Halásztelken. 4. alkalommal rendezte meg néptánctáborát a Bocska István Református Oktatási Központ Halásztelken. A július 7-e és 13-a között megtartott táborban 62, 6 és 13 év közötti gyermek vett részt. Az idei program középpontjában a betyárvilág állt. A gyerekek történeteken keresztül ismerhették meg a híres magyar betyárok életét, miközben betekintést kaptak a korabeli viseletek, használati tárgyak és kellékek világába is. A néptánc foglalkozások mellett kézműves programok és hagyományőrző játékok is várták a résztvevőket. A gyerekek a többi között csülközésben, karikásostorozásban, métázásban, számháborúban és állomásos játékokban mérhették összetudásukat. A tábor pénteki zárásaként a résztvevők bemutatták a hét során elsajátított táncokat és produkciókat zenekari kísérettel.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai Kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

szeretettel mindenkit, mégpedig a Sziget-Szent Miklósi kikötőben. A szigetkerülő hajóút során a résztvevők behajózzák az egész Csepel-szigetet, ahol a Duna, a Ráckevei Dunaág élő világát és a környék egyéb érdekességeit csodálhatják meg. Az utat a Kvassai Zsilip felé kezdi a csoport. A Duna főágán a Tasi Zsilipig lehajózva a Zsilipen keresztül lépnek be újra a Kis Dunaágra, összesen mintegy 120 folyamkilométer megtétele után érkezik vissza a csoport a kiinduló ponthoz. A programban egy kikötés van, ahol meleg ebédet is kapnak a résztvevők. Felnőtt barát programról van szó, lesz tehát ilyen Csepel-sziget kerülő hajókirándulás szeptember 5-én szombaton, illetve majd szeptember 12-én is. További információért látogassatok el a kisdunamente.hu oldalra, a program pedig minimum 25 fő jelentkező esetén indul.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz és programajánlattal megyünk tovább. Idén is lesz Sziget-Szent Miklóson Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, mégpedig augusztus 15-e és 20-a között. Augusztus 16-án vár titeket az első tánc panoráma est, ami egyben magyar gála is lesz, amelynek fellépői a Napraforgók és a Kéve néptánc együttesek. A tánc panoráma vendégországai pedig Grúzia, Szlovákia és Csille. Az előadás este 8 órakor kezdődik a Szent Erzsébet téren. A második táncpanoráma estre pedig augusztus 18-án kerül majd sor, ugyancsak este 8 órakor, ugyancsak a Szent Erzsébet téren. Ennek a táncpanoráma estnek a vendégei Grúzia, Görögország, Csille,

Chile, Uruguay és Indonézia. A további részletekre vagytok kíváncsiak a Summerfest estjeivel kapcsolatban, látogassatok el a summerfest.ssm.com oldalra. Ne felejtjétek tehát, idén augusztus 15-e és 20-a között ismét vár titeket Sziget-Szentmiklóson a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál.

0: 13 órakor hír összefoglalóval megyünk tovább itt az FM 107 egészen, hamarosan pedig az aktuális mozis hírek közül válogatunk majd.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Napos meleg időre számíthatunk. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Kihirdették az ország kenyereit és desszertjeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Áttekinti a 3-as metró meghosszabbításának lehetőségeit a Budapesti Közlekedési Központ. A bővítés Rákospalota Újpestig jelentene 2 megállós szakaszolást, közölte a főpolgármesteri hivatal. Jelenleg a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése az elsődleges cél. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű, erdei gyümölcsös, mandulás, túrós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás, diós, fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb, csak nem 60%-os fedés napnyugtakor nem sokkal 20 óra előtt következik be. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre a célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, CD vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat.
5: Időjárás.
6: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
4: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Már is megyünk tovább a legfrissebb közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába az Annahegyi pihenőnél összeütközött egy kis teherautó és egy kamion. A 6-os kilométernél a sérült járművek a lehajtóág elejét foglalják el. A pihenőhelyre való kihajtás során fokozott óvatossággal vezessetek. Útkarbantartási munkákat végeznek az M0-ás autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába. Az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A szakaszos torlódás meghaladta az 5 kilométert. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. A térkép szerint továbbra is erős a forgalom Dunaharasztin az 510-es úton. Rendőri jelenlétre számíthattok a Jedlikányos út és a Határ út találkozásánál, és folyamatos a haladás az 51-esen Dunaharaszti, Taksony, valamint Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is. További jó utat kívánok mindenkinek, óvatosan és nagyon-nagyon türelmesen közlekedjetek a térségi utakon.
5: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
7: Helyben vagyunk, továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Ebben az órában pedig az aktuális mozis hírekkel foglalkozunk majd. Beszélünk arról, hogy Brad Pitt szerint a mesterséges intelligencia mentheti meg a közepes költségvetésű mozifilmet.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Hollywoodban az elmúlt években egyre nehezebbé vált finanszírozást találni a 40 és 90 millió dollár közötti költségvetésű rendezőközpontú mozifilmekre, miközben a stúdiók figyelme vagy a csillagászati összegű franchise blockbusterekre, vagy a kisköltségvetésű független filmekre összpontosul. Brad Pitt az Esquire magazinnak adott friss interjújában kifejtette, hogy a mesterséges intelligencia, ha eszközként használják, kulcs szerepet játszhat ezen közepes költségvetésű alkotások megvalósításában, mivel jelentősen csökkentheti a látványtechnikai kiadásokat, írja a Widescreen. A mesterséges intelligencia filmipari alkalmazása körüli heves viták ellenére Pitt úgy látja, hogy a technológia észszerű használata új dimenziókat nyithat meg a filmkészítésben. A színész a következőképpen fogalmazott a technológiáról és annak iparági szerepéről. Nagy az ellenállás az AI-vel szemben, de pontosan ez lesz az az eszköz, ami segít majd abban, hogy a 40-90 millió dolláros költségvetésű, közepes kategóriájú filmek egyáltalán elkészülhessenek. Brad Pitt kijelentései különösen súlyosak, tekintve, hogy a Plan B nevű produkciós cégén keresztül évtizedek óta támogatja az egyedi látásmódú alkotókat és a merészebb stúdiórendszeren kívüli projekteket.

filmajánlóval folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban továbbra is megnézhetitek 17 órai kezdettel, egészen augusztus 19-éig a Mancsőrjárat Dino film című animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Ma 19 órától pedig még láthatjátok a legújabb Pókember filmet, a Vadonatúj napot, ami 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 4 év telt el, a Nincs hazaút végén Pókember a magányt választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet él, New York már nem ismeri a nevét, csak élvezi áldásos működését, hiszen ő folytatja a bűn üldözését, és már nincs semmi más dolga, főállású pókember lett. Mégis egyre többször van rá szükség, a ránehezedő nyomás különös változásokat indít el a testében, és végül odáig fajul, hogy már a létezését fenyegeti. Éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, és neki élete legnagyobb kihívásával kellene szembenéznie. További információt pedig az aktuális filmekről a nadasdifilmszínház.hu oldalon olvashattok.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Módosították a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet Taksonyban. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletét módosította a Taksony képviselőtestülete. A döntést bizottsági egyeztetések előzték meg, amelyeken a képviselők a szabályozás pontosításáról és korszerűsítéséről tárgyaltak. Zsolnai Pál Taksony polgármestere rádiónknak elmondta, olyan rendeletet sikerült kialakítani, amely hosszú távon is megfelelő keretet biztosít a közösségi együttélés szabályainak alkalmazására. Hozzátette, a módosítások a kormányhivatal szakmai közreműködésével készültek el. Ennek eredményeként a többi között a zajvédelemre vonatkozó előírások is megújultak.
7: A kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében iránymutatást adott arra vonatkozóan, hogy melyek azok a területek, ahol az önkormányzati szabályozás a jogforrási hierarchiában magasabb szinten ereszkedő jogszabály tényállási elemeit ismétlődő és szankcionáló rendeletalkotásnak minősül. A csendháborítás az önkormányzati rendezvényekre nem terjed ki, itt leginkább gondolok a taksonyi búcsúra, május 1-ére.
6: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szent Miklóson. Ismét működnek a hálózati vizet használó közterületi automata öntözőrendszerek Sziget-Szent Miklóson. Erről az Arias Nonprofit Kft. Tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a döntés Sziget-Szent Miklós polgármesterével történt egyeztetés követően született meg. Az öntözőrendszerek a megszokott üzemrend szerint a hajnali és a késő esti órákban működnek, hogy biztosítsák a város zöld felületeinek és növényállományának megfelelő vízellátását. Az Arias Nonprofit Kft. Ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és felelősen használja az ivóvizet, valamint lehetőség szerint a kerti öntözést is a kora reggeli vagy késő esti időszakra időzítse. Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autó Gyártmánymúzeum. A Gyártmánymúzeum az Áti-Sziget Ipari Park zárt területén található, ahol a látogatók az egykori gyári dolgozó vezetésével ismerhetik meg a Csepel Autó Gyár történetét és járműveit. Bistándor muzeológus rádiónknak elmondta, a tárlatvezetéseket Békés György tartja, aki 40 éven keresztül dolgozott
8: dolgozott a gyárban, így személyes tapasztalataival és történeteivel is színesíti a múzeumi programot. Hozzátette, egész évben várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a kiállítás minden korosztály számára érdekes és tartalmas élményt kínál. A látogatással és a tárlatvezetéssel kapcsolatos további részletek a miklosimúzeum.hu weboldalon olvashatók.
9: Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben, télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van restaurálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel autógyár tudott produkálni.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gála műsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészeinek előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. A Sziget-Szent Miklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 18-án 3 vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Paramount megkötötte a szerződést a Rémálom az elmúlt szában eredeti forgatókönyvének amerikai adaptációs jogairól, írja a Variety. Hamarosan tehát új Rémálom az elmúlt szában film érkezhet. A belföldi jogokat Wes Craven, az eredeti franchise rendezőjének hagyatéka birtokolta, amely magába foglalja Craven özvegyét és fiát. Az egyelőre cím nélküli film a Paramount Primal gondozásában készül. A cselekmény részletei egyelőre még nem ismertek, de a Rémálom az elmúlt szában világában játszódik majd, és az 1984-es első filmen alapul. Ez azt jelenti, hogy Freddy Krueger újra visszatér majd a mozivászorra. Krueger figurája 9 filmben, valamint egy tévésorozatban és videójátékokban volt látható 1984 óta. Utoljára a 2010-es újraindított Rémálom az elmúlt szában című filmben láthattuk, amely több mint 117 millió dolláros bevételt hozott, 35 millió dolláros költséget.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az Illumination idén két filmet küldött a moziba, és mindkettő nagy siker lett. A Super Mario Galaxis a film több mint 1 milliárd dollárt termelt, a Minyonok és Szörnyek pedig közel 500 millió dollárt. A stúdió következő animációs alkotása viszont egy eredeti ötlet alapján készült film lesz. Az utolsó a 2023-as Kacsalábon volt. Ez a Nem vagyunk egyedül, ami most megkapta első magyar szinkronos előzetesét. A film címe két dologra is utal. A Nem vagyunk egyedül egyfelől Joe, egy rakétamérnök, valamint Fren, egy botanikus története, akik ugyanazon a forradalmi rakétán dolgoznak, közben pedig belezúgnak egymásba, csak hát a kapcsolatuk nehezen halad előre, mert mindketten elég szerencsétlenek, ha romantikáról van szó. Másfelől a Földön, pontosabban Joe otthonában köt ki három aranyos, de kaotikus idegenlény, akiket egy csillagközi rendfenntartó üldöz, és akik arra jutnak, hogy hőseink rakétájával biztonságban hazajuthatnának. A Nem vagy egyedül 2027. március 25-től lesz látható a magyar mozikban.

nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: A legfrissebb filmes híreket hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban, rövidesen pedig térségi hír összefoglalóval megyünk majd tovább.
1: FM 107.
2: Lakihegy Rádió.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és a szükséges kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. A tervezetnél egy héttel korábban befejeződött a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. Erről Nagy János, a város polgármestere számolt be. Tájékoztatása szerint a műszaki átadásátvételi eljárás csütörtökön sikeresen lezajlott. A korszerűsítés során kicserélték a régi gázkazánt és a vízmelegítőt, helyükre korszerű kombinált gázkazánt építettek be. Megújult a váróterem padló és falburkolata, valamint a belső falak és a mennyezet festése is megtörtént. Kicserélték a váróból nyíló belső ajtókat, illetve esztétikusan eldobozolták a gázórát is. A fejlesztések azonban ezzel nem érnek véget. A határút 3-as szám alatti gyermekorvosi rendelőben augusztus 17-én kezdődnek meg a kivitelezési munkálatok, majd szeptemberben a felnőtt házi orvosi rendelő korszerűsítése következik. A tervek szerint mindkét rendelőben kicserélik a kazánokat, a felnőtt házi orvosi rendelő várójában megújul a burkolat és a festés, míg a gyermekorvosi rendelőben a többi között kicserélik a belső nyílászárókat, a vizsgáló falburkolatát, valamint a konnektorokat és kapcsolókat. Hagyományos kirakodóvásár várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson. Az augusztus 29-i szombati kirakodóvásár reggel 8 órától délután 3 óráig várja a látogatókat, akik ezúttal is számos érdekes sportékából válogathatnak. A rendezvényt évek óta a Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vásár nem csak az adásvételről szól, hanem fontos közösségformáló szerepet is betölt. Hozzátette, a kilátogatókat frissítővel várják, az árusok pedig süteményekkel is készülnek. Az esemény szervezői továbbra is várják azok jelentkezését, akik eladnák meg unt feleslegessé vált vagy különleges tárgyaikat. Gyurcsik József kiemelte, a vásár kínálata rendkívül változatos, a hétköznapi használati tárgyak mellett igazi különlegességek is megtalálhatók a standokon.
6: Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig megtalálható minden. Az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már antik hatású volt a vásár innentől, nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
5: Jótékony célt is szolgál a Sziget-Szent Miklósi kirakodóvásár. A rendezvény szervezői a vásár bevételéből és a felajánlásokból rendszeresen olyan közösségeket, intézményeket segítenek, amelyeknek szükségük van a támogatásra. Gyurcsik József, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület elnöke hozzátette, a legutóbbi alkalommal a Majosházi Hospice házjavára gyűjtöttek, amelynek támogatására 40 ezer forint adomány gyűlt össze. Kiemelte, a következő augusztus 29-i vásár kedvezményezettjeinek személyéről még nem született döntés. A szervezők várják a helyiek javaslatait, amelyeket a közösség a Fejlett Városért Egyesület hivatalos közösség oldalán jelezhetnek az érdeklődők.
6: Megragadnám akkor az alkalmat a hallgatók közül, hogyha valakinek van ötlete, augusztus 29-én lesz a vásár, akkor azt a közösség a Fejlett Városért Egyesület közös város röviden oldalán meg lehet írni nekünk, szívesen vesszük az ötleteket, által volt, hogy állatok, akkor gyakorlatilag hospice ház, de ha van olyan a környezetében a hallgatóknak, akire ez érvényes lehet, akkor azt mindenképp jelezik az egyesület, amikor fölvesszük a programba.
5: Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autó Gyártmány Múzeum. A Gyártmány Múzeum az Áti Sziget Ipari Park zárt területén található, ahol a látogatók az egykori gyári dolgozó vezetésével ismerhetik meg a Csepel autógyár történetét és járműveit. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, a tárlatvezetéseket Békés György tartja, aki 40 éven keresztül dolgozott a gyárban, így személyes tapasztalataival és történeteivel is színesíti a múzeumi programot. Hozzátette, egész évben várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a kiállítás minden korosztály számára érdekes és tartalmas élményt kínál. A látogatással és a tárlatvezetéssel kapcsolatos további részletek a miklosimúzeum.hu weboldalon olvashatók.
7: Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben. Télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van urálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel autógyár tudott produkálni.
5: Megverte felkészülési mérkőzésen a Balatonfüred együttesét Szigetszentmiklós férfi kézilabda csapata. A két NB1-es klub összecsapásán az SKSK végül 29-25-re kerekedett felül. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, bár örül a győzelemnek, sokkal fontosabb, hogy a játék apró elemeiben is szépen lépegetnek előre. Hozzátette, a felkészülés ezen szakaszában nagy terhelést kapnak a játékosok, így igyekezett mindenkit bevetni és több jó teljesítmény is érkezett, mind támadás, mind védekezés tekintetében.
1: Időjárás.
5: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az észak-keleti szél. Délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Friss közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. Újra teljes szélességében használható a gyártelepi hévátjáró. A MÁV hév munkatársai a tervezett határidőre befejezték a felújítást, így mind a közúti, mind a vasúti közlekedési korlátozás megszűnt. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus végéig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV volán autóbusz járatai előútvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. Útkarbantartási munkákat végeznek az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába. Az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A szakaszos torlódás meghaladta az 5 kilométert. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Vezessetek türelmesen és vigyázzatok egymásra!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Sziasztok, Lakihegy Rádió hallgatók! Augusztus 12-e van, és ez itt a Delelő továbbra is. A mikrofonnál Petró Karesz, nem sokára pedig egy programajánlattal megyünk tovább, illetve elárulom, hogy melyik az a két helyszín, illetve időpont, amikor a térségben vért adhattok.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Ünnepeljük együtt a Kóló Együttes 5 évtizedes történetét a Summerfesten, mégpedig Százhalombattán augusztus 18-án kedden este 8:30-tól. Ez egy ingyenes jubileumi szabadtéri koncert lesz majd. 5 évtized muzsikája, hagyománya és közösségi élménye elevenedik meg a 33. Summerfest színpadán. A magyarországi délszláv népzene meghatározó képviselője a Kóló Együttes fennállásának 50. évfordulóját nagyszabású ingyenes jubileumi koncerttel ünnepli majd. Az együttes fél évszázada elkötelezetten gyűjti, őrzi és mutatja be a horvát, szerb és szlovén népzenei hagyományokat. Az ünnepi estén felcsendülő lendületes dallamok, gazdag ritmusok és hamisítatlan délszláv életérzés különleges zenei utazásra hívják a közönséget. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok. Százhalombattán tehát a Szent István téri fesztivál színpadon augusztus 18-án este 8:30-kor kezdődik majd a Kóló Együttes ingyenes jubileumi szabadtéri koncertje.

folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Itt a térségben legközelebb augusztus 18-án lesz alkalom véradásra, ami pedig Szigetszentmártonban, a Jókai Mór művelődési központban 14:30 és 18 óra között. Augusztus 25-én pedig Délegyházán lesz véradás a Kölcsey művelődési házban 12:30 és 18 óra között. Mivel a véradás nem klasszikus vérvétel, nem kell rá éjgyomorral menni, lehet előtte enni, sőt, teljesen éjgyomorral nem is szerencsés érkezni. Fontos, hogy véradás előtt a donor elegendő folyadékot igyon. Ez segíti, hogy a vénát könnyen meg lehessen szúrni, illetve az átmeneti folyadékvesztés is a lehető legkevésbé terhelje meg a szervezetet. Aki a véradás előtt elfelejtett inni, annak célszerű a véradás előtt kikészített folyadékból fél litert elfogyasztania. Ha tehetitek, legyetek ott minél többen a térségi véradásokon. Itt a Lakihegy Rádióban pedig rövidesen térségi hír összefoglalóval megyünk tovább, utána pedig elárulom, hogy a hét többi napján milyen időjárásra számítható.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hagyományos kirakodóvásár várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson. Az augusztus 29-i szombati kirakodóvásár reggel 8 órától délután 3 óráig várja a látogatókat, akik ezúttal is számos érdekes sportékából válogathatnak. A rendezvényt évek óta a Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vásár nem csak az adásvételről szól, hanem fontos közösségformáló szerepet is betölt. Hozzátette, a kilátogatókat frissítővel várják, az árusok pedig süteményekkel is készül. Az esemény szervezői továbbra is várják azok jelentkezését, akik eladnák megunt feleslegessé vált vagy különleges tárgyaikat. Gyurcsik József kiemelte, a vásár kínálata rendkívül változatos, a hétköznapi használati tárgyak mellett igazi különlegességek is megtalálhatók a standokon.
7: Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig megtalálható minden, az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már antik hatású volt a vásár, innentől nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
6: Étel és italfelajánlásokat várnak a Ráckevei Summerfest közösségi vendégségéhez. Az esemény a Ráckevei Szent István téren lesz, amelynek célja, hogy a fesztivál fellépőit és látogatóit barátságos vendéglátással fogadják. A szervezők a nyári melegre tekintettel elsősorban nem romlandó ételeket és zárt csomagolású frissítőket várnak. Hűtést igénylő, illetve krémes készítményeket nem tudnak fogadni. A felajánlásokat a rendezvény napján 17 óra 30 és 18 óra között lehet leadni a Szent István téren a kijelölt fogadóasztalok. A szervezés megkönnyítése érdekében a felajánlási szándékot előzetesen is jelezni kell a szervezés kukac@akmk.ráckeve.hu e-mail címen. Megkezdi a felkészülést a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben a legutóbb ezüstéremig menetelő Sziget-Szent Miklósiak még nem teljesen végleges kerettel vágnak neki a szezonra való belemelegítésnek. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, fiatal poszton még vannak náluk olyan játékosok, akik potenciálisan csatlakozhatnak a csapathoz. A felkészülést védekező feladatokkal kezdik majd, mert az jobban segít az új játékosoknak beleszokni a rendszerbe, és persze egy-két új dolgot is kipróbálnak majd, hogy a régiek se unatkozhassanak.
8: legfontosabb, hogy két-három ember kapcsolatát próbáljuk majd minél jobban elmélyíteni, illetve olyan védekező helyzeteket veszünk elő, ami felgyorsítja egy kicsit a tanulást, és akkor párhuzamosan támadást és védekezést is tanulnak, miközben remélhetőleg sikerül olyan új gyakorlatokat is belehozni a képbe, ami a régieknek is kihívás, ez újdonság lesz. Abba bízom, hogy látványos lesz majd a fejlődés.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Sarokkert mozival indul a Summerfest kulturális fesztivál augusztus 15-én Sziget-Szent Miklóson. A Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg. Augusztus 16-án a Magyar Gálával folytatódik a program, amelyen már Grúzia és Szlovákia táncosai is vendégeskednek. Augusztus 17-én a Párnográsztat koncertet, majd egy nemzetközi táncestel várják a közönséget. Augusztus 18-án, ahol Chile és Görögország táncosai lépnek színpadra. Augusztus 19-én a Csík zenekarat koncertet, augusztus 20-án pedig Szent István királynapi ünnepi műsorral készülnek a szervezők. Emellett minden délután várják a családokat a gyermekek Summerfestjére, ahol kézműves foglalkozásokkal és előadásokkal készülnek. Bővebb információkért keressétek a summerfest.ssm.com oldalt. Nyáron is várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. Indul a Sziget-Szentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő, itt a Lakihegy Rádióban. Jöjjön néhány szó az időjárásról, ma napos időre számíthatunk itt a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, itt csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi északkeleti szél, 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön is a napsütésé lesz majd a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sok felé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek fölénk. A nyugati, északnyugati tájak kivételével többfelé élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél, friss lesz a hajnal, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik majd a levegő.

Folytatjuk a Delelőt augusztus 12-én itt a Lakihegy Rádióban. Ma hidegfronti hatás fog érvényesülni, ezért az érzékenyek körében fejfájás és görcsös panaszok jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. Még több tájegységünkön alakulhat 30 fok felett a csúcshőmérséklet, emiatt migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság, esetleg szédülés is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. És ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben még rövid időre sem. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A parlagfű pollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet. A következő napokban a parlagfű pollen koncentrációja fokozatosan emel.

0: Ez volt már a Delelő itt a Laki Hegy Rádióban. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Petró Karesz mára búcsúzik. A következő órától pedig Petyko Ági számít a figyelmetekre. Tudjátok, folytatódik a Summer Festes játék, úgyhogy tényleg figyeljetek. További szép szerdát mindenkinek.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceik szólnak.

0: Erzsébet-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Folytatódik a napos, szeles idő. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Továbbra is kutatnak a földrengés túlélői után Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programuk 8 órakor a hagyományos zászló felvonulással és tisztavatással kezdődnek. Majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. A jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntés lesz, ezt írta a Telex érdeklődésére az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Közlésük szerint fontos, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részei. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát, a korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapotot hirdettek. Több hektáron ég a füves fás terület és két présház Várpalota külterületén. Az egyik épületből egy embert is kimenekítettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt, ezért az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínen vannak. Az oltást a környékbeli hivatásos tűzoltók végzik. Vasúti talpfák égnek a Borsodabaúj-Zemplén megyei Hidas Németiben, az M30-as autópálya közelében. A tűz nem veszélyezteti a vasúti közlekedést. A Miskolctól mintegy 20 kilométerre fekvő Alsóvadász külterületén 25 hektárnyi akácos terület kapott lángra, az oltást a szél is nehezíti.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
9: 3:05 és a nullás déli szektora teljesen jól járható Szeged és Győr irányába is, viszont több helyen is trafi van. Például a Csepeli útnak a fővárosi szakaszán, a Lámpás utca és az M0-ás közötti részen vannak ott a rendőrök, ami egyébként jól járható, és a Sziget-Szent Miklósi szakasza is a Csepeli útnak. Még a második Rákóczi-Ferenc úton sem látom, hogy nagyon nagy lenne a torlódás, az M0-ás közelében azért erősebb a forgalom. Sziget-Szent Miklóson a Gyártelepi hévát járó környékén lassulás azért előfordulhat, és a Műúton is van trafi, a Bogja utca magasságában jelzi nekem a térkép, úgyhogy vigyázzatok, arra felé jártok. Az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen ugyan élénk a forgalom, de folyamatos a közlekedés Harasztinál, Taksonynál és Dunavarsánynál is. Annyi, hogy Dunaharaszti belterületén a Némedi úton az 51-es csomópontja előtti részen van egy icipici torlódás. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
9: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 12-e szerda van, és bízom benne, hogy egyébként jól telik a napotok. Hogyha van Klára nevű kedves ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat, és hát a szemfüles hallgatóink már elárasztottak ez üzenetekkel, hiszen a Summerfestre hangolódunk itt egész héten szuper játékokkal és nyereményekkel, és igen, a Párnográsztra lesz 2 darab belépőjegyem, amit 6 óra után szeretnék majd odaadni valakinek, szóval ha te szeretnéd elvinni, akkor mindenképpen figyelj, mert az óra második felében hozom ezzel kapcsolatban is a részleteket. Ebben a fél órában pedig vendégem is lesz, méghozzá Sárosi Bence, hiszen a mai napon lesz Magyarországról, ugyebár csak részlegesen lehet látni, de napfogyatkozás, és vele beszélgetünk arról, hogy miért nem szabad sima napszemüveggel, napszemüveg nélkül a napba nézni ilyenkor, meg úgy egyébként sem. Úgyhogy, ha érdekel a téma titeket, akkor maradjatok velem. Ariana Grande felvételével indítjuk.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk a mai nap. Európa szerte több száz millió embernek lesz lehetősége részleges vagy teljes napfogyaszkozást látni, amikor a hold áthalad a nap előtt. Habár természetes dolognak tűnik, hogy egy ilyen ritka eseményt megörökítsünk, nem biztos, hogy jó ötlet simán a telefonunkat vagy a fényképezőgépünket használni erre, és még a napban nézni sem tanácsos ilyenkor, hogy miért. Arról beszélgetünk most Sárosi Bencével, optikussal. Jól mondom? Szia, Bence!
1: Szervusz, sziasztok, szia, Ági, köszöntök mindenkit! Teljesen jól mondtad, igen, teljesen jól mondtad a felvezetőben, ahogyha másra nem is, de ettől mindenképp óva intenék mindenkit, hogy szabad szemmel soha nem nézünk bele a napba. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
0: Tehát nem csak napfogyatkozáskor, hanem egyébként sem.
1: Egyébként sem, igen, ugye Magyarországon ma, ugye a mai este folyamán még a legoptimálisabb területen is 78-80%-os lett részlegesen a napfogyatkozás. Ez még a takarás ellenére is bőven jelent annyi sugárzást, ami igazából nem is azonnali problémákat okoz, hanem egy hosszú távú olyan egészségkárosodást indíthat el, amit nem kívánunk sem magunknak, sem senki másnak.
0: Igen, hát ez egy nagyon szép élmény, és inkább majd persze erről a részéről is beszélgetünk, de próbáljunk már meg a hallgatóinknak elmagyarázni, hogy miért veszélyes és milyen következményei lehetnek.
1: Igen, ugye normál esetben ugye a szemünkben magán ugye a szemfélék, illetve a retinán keletkezik egy kép, egy normál fény behatásnál egy normális fénymennyiséggel egy normális kép tud keletkezni. Na most a napban nézve olyan erőteljes sugárzás éri a szemünket, mind a retinánkat, ami hosszú távon akár egy sokkal korábbi szürkehályok kialakulásához vezethet, akár egy olyan makuladegenerációs folyamata elindítása lehet ilyenkor, ami a végén ugye hosszú évek múlva egy nagyon komoly látás károsodást, és ezzel igazából az életminőség romlását is jelenti. Úgyhogy ezért nagyon nem tanácsos.
0: Nagyon helyes, hogy ezt elmondtuk, én is hangsúlyoztam már, de azért mindig csak egy hozzáértőtől szerintem jobb ezt meghallgatni, úgyhogy nem győzzük elégszer erre felhívni a figyelmet, és ilyenkor általában mindig az a csapda, hogy nem azonnal érezzük, hogy ebből baj lesz, hanem akár évek múltán, de tényleg nem tanácsoljuk senkinek. Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Sárosi Bencével.

0: a Kinhegy Rádió helyben vagyunk, a vonal túlsó végén Sárosi Bence optikus van, akivel a mai napfogyatkozásról, részleges napfogyatkozásról beszélgetünk, hiszen Magyarország területéről sajnos a teljeset nem lehet majd látni. És ilyenkor, Bence, hát előkerülnek mindenféle ilyen otthon eszkábált eszközök. Például mit szólsz te, hogyha valaki azt mondja, hogy hát bizony ő hallotta, hogy ha az üveget megkormozzuk, akkor ha azon keresztül nézzük, akkor nem lehet probléma. Vagy van nekem otthon egy jó kis heggesztő pajzsom, vagy szemüvegem, majd azon keresztül nézem.
1: Hú, hát igen, találkozunk nagyon sok érdekes dologgal, illetve az, hogy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy rengetegen, tényleg nagyon-nagyon sokan keresnek mind a két üzletünkbe ilyen szemüveget, és ez nagyon pozitív, hogy jó helyről próbálták beszerezni ezeket a kis is élmény gyűjtő szemcsiket, úgymond. Ami nagyon fontos, hogy a saját napszemüvegünk, akármennyire is jó az UV szűrése, akármennyire is magas árkategóriát képvisel, nem alkalmas arra, hogy a napfogyatkozást nézzük. Az optikai keretünk sem, illetve az optikai szemüvegünk sem. Az UV szűrés normál esetben működik, de az nem konkrétan a napban nézést jelenti. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket felejtsük el. Csak is kizárólag azok az ISO szabványok, illetve azok a színszámmal ellátott szemüvegek, illetve lencsék szűrők működnek, amik normál helyről beszerezhetők, és tényleg rendelkeznek ezekkel a tanúsítványokkal.
0: Tehát akkor ne próbáljuk meg a hegesztő szemcsit, meg az összekormozott üveget sem.
1: A hegesztő szemcsi talán még a legjobb megoldás lehet mindközül, de az sem alkalmas arra, hogy a napot nézzük benne. Sajnos a kormos üveg, ezt hallottuk, igen, meg hogy ahogy a szomszédtól elkérdeztek szemüveget, napszemüveget egymásra tettük, és akkor az úgy működni fog, sajnos nem senki ne akarjon magának rosszat.
0: Igen, hallott.
1: Hogyha nem sikerült beszerezni ezt a megfelelő elnézést, a megfelelő szemüveget, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó asztrofotók fognak készülni majd erről az eseményről is, akkor ezt érdemes inkább azokban gyönyörködni.
0: Tehát aki későn gondolkodott, az már most erről ilyen értelemben lemaradt, hogyha tényleg szeretné a szemét is óvni. Igen. Tehát akkor nem tudunk semmilyen házi praktikát, amivel összetudjuk eszkábálni, és akkor tudjuk nézni.
1: Semmiképp sem javasolt. Ha csak az embernek nincs otthon egy megfelelő laborja mindenhez, akkor ne csinálja.
0: Az jutott még eszembe, most olvastam egy olyan cikket is, képzeld el, amiben hát megvan ez, amit te is említettél, ez az ISO minősített, nem tudom, anyag, meg lap, amit használnak, és amiből készítik ezt a szemüveget, ezt a speciális szemüveget, amivel lehet nézni ilyenkor a napfogyatkozást, hogy ilyen kartonlapok is léteznek, és hogyha valaki, nem tudom, papírírószerbe árulják el, hogyha megveszi, és otthon kivágja, akkor igazából tudja nézni.
1: Nem javaslott továbbra sem a papírírószerben vett kartonat, tehát ezek az ISO minősítések éven a fény átterezt és mértékét szabályozzák, illetve azt, hogy mennyi káros sugárzást enged át a lap a ruhártyánkra, illetve a hátúra a retinánkra, úgyhogy amik ezen kívül esnek, illetve nem rendelkeznek ilyennel, azok egyik sem alkalmas erre.
0: Még annyit árul el, Bence, hogy te fogod nézni, neked van speciális eszközöd hozzá, vagy eladtad mindet?
1: Hogy őszinte legyek, az utolsó még meg kellene lenni, bár lehet, hogy a kollégiák már azóta találtak nekik
0: hozzá. Szóval akkor idén te is lemaradsz róla, illetve
1: lehet,
0: hát
1: én is atrofotókon nézem, igen.
0: Pont ezt akartam mondani, igen. Vagy fel kell eleveníteni a régi 90-es évekből táplálkozó emlékeinket.
1: Igen, sokan boros üveg aljával nézték akkor, de egy más idő volt, én azt mondom.
0: Akkor még a nap is más volt, ugye?
1: Pontosan.
0: Jó, Bence, nagyon szépen köszönöm, és további kellemes napot kívánok neked.
1: Én is köszönöm, kellemes nyarat mindenkinek, sziasztok!

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
3: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
3: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csíkzenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
3: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
3: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
5: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
6: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
5: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
6: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
7: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Üzemel az új OTP ATM Taksonyban, már használható a Taksonyban telepített új OTP Bank ATM. A taksonyi Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtár tájékoztatása szerint a főút 89-es szám alatt elhelyezett korszerű ki- és befizetésre is alkalmas automata már üzemel és elérhető. Az új generációs ATM a nap 24 órájában biztosít készpénzfelvételi lehetőséget, emellett a készpénz befizetésére is alkalmas. Az automata a tervek szerint augusztus 7-től állt volna az ügyfelek rendelkezésére, de a beüzemelés a szükséges rendszerbeállítások miatt csúszott. A hiba elhárult, így az ATM már rendeltetésszerűen működik.
10: Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autó Gyártmány Múzeum. A Gyártmány Múzeum az Áti Szigetipari Park zárt területén található, ahol a látogatók az egykori gyári dolgozó vezetésével ismerhetik meg a Csepel Autó Gyár történetét és járműveit. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, a tárlatvezetéseket Békés György tartja, aki 40 éven keresztül dolgozott a gyárban, így személyes tapasztalataival és történeteivel is színesíti a múzeumi programot. Hozzátette, egész évben várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a kiállítás minden korosztály számára érdekes és tartalmas élményt kínál. A látogatással és a tárlatvezetéssel kapcsolatos további részletek a miklosimúzeum.hu weboldalon olvashatók.
11: Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben. Télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van restaurálva, kurálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel autógyár tudott produkálni.
9: Nem szeretne sok edzőmérkőzést játszani augusztusban a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben legutóbb ezüstéremig menetelő Sziget-Szentmiklósiak inkább szeptemberre időzik a barátságos mérkőzéseket, mivel légiósok Dean Reiber csak augusztus 26-án csatlakozik a csapathoz. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, addig is a Budafokkal, és várhatóan egy harmadosztályú ellenféllel mérkőznek meg, mivel rengeteg új játékosuk van, és nekik ezek jó alkalmak lesznek a tanulásra. Hozzátette, amint Dean is csatlakozik, egy-két erősebb ellenfélre is lehet majd számítani, de még jelenleg is beszélnek a többi csapattal, és nincsenek végleges dátumok a felkészülési mérkőzéseket tekintve.
12: Augusztus 26-án érkezik vissza haza Dean, akkor lesz igazán teljes a csapat, addig meg ezt a gyors tanulást szeretnénk arra felhasználni, hogy legalább egy könnyebb, viszonylag könnyebb edzőmeccset játszanánk. Az a terv, hogy majd a Budafokkal, meg még esetleg valami zöldcsoportos vagy NB2-es csapattal, amíg nem lesz teljes a csapat, már elkezdenénk, hiszen sok új játékos van, és őnekik szeretnénk megtanítani a szabályokat, az értékeket, amik mentén egész évben dolgozunk.
2: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szentmiklóson, a Szent Erzsébet téren, a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és még nem engedjük el ezt a napfogyatkozás témát, rengeteg minden van még infóm ezekről a dolgokról, és az előző fél órában Sárosi Bencével beszélgettünk arról, hogy mennyire nem tanácsos speciális eszköz nélkül végignézni a napfogyatkozást, bármennyire is érzünk rá késztetést, és itt van velem a stúdióban Schmidt Vani kolléganünk, szia!
1: Szia!
0: Neked van egy saját sztorid, mármint nem te néztél a napba, hanem valamelyik ismerősöd?
1: Igen, igen, egy ismerősöm. Nem tudom, hogy nem emlékszem már, hogy volt évekkel ezelőtt. Azt tudom, hogy kíváncsi volt rá, hogy hogy néz ki, és valahogy nem vette eléggé komolyan, hogy nem szabad. Szerintem nem hitte el, hogy így bármi történhet, hogyha belenéz a napfogyatkozásba. És azt mondta, hogy úgy lát, mint amikor így csak simán szabad szemmel belenézel a napba, és akkor ilyen kis fények maradnak utána pár pislogás erejéig. Neki azok azóta ott vannak. És akkor azt mondták neki, hogy ez így élete végéig. Nagyon rég nem beszéltünk, úgyhogy nem tudom, hogy elmúlt-e, de tényleg nem szabad belenézni.
0: És ez egyből akkor neki már jelentkezett, és onnantól kezdve folyamatosan ez megmaradt, legalábbis amíg tartottad vele a kapcsolatot, vagy később jött ki neki?
1: Azonnal.
0: Aha, de hát akkor ő még napszemüveg sem volt rajta, hanem így belenézett.
1: Igen, és aha.
0: Na, hát tessék, itt az élő példa, úgyhogy nem hiába beszélünk mi is erről ennyit, meg egyébként szerintem az interneten megnyitjuk most, mindenütt erről van szó. Neked van egyébként valami speciális szemüveged?
1: Sajnos nincs.
0: Ti sem gondolkodtatok előre, mi?
1: Én erről tegnap hallottam, hogy ez a programban.
0: Na, hát igen, úgyhogy ha valaki esetleg

helyben vagyunk, és bizony jönnek szépen tőletek az üzenetek, hiszen érdemes a közösségi felületeinket követni, hiszen ha játékunk van, vagy különleges hírünk, információnk van, akkor sokkal-sokkal gyorsabban eljut hozzátok minden, úgyhogy javaslom, hogyha nagyobb esélyekkel szeretnétek például játékokra pályázni, akkor mindenképpen kövessetek be minket. TikTokon, Facebookon, Instagramon, YouTube-on mindenhol megtalálhatóak vagyunk, hiszen akik követnek, azok már elküldték az üzeneteiket, hiszen a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál szombaton elkezdődik Sziget-Szent Miklóson is, egy jó kis sarokkert mozival, aztán folytatódik a Magyar Gálával, és aztán szépen lassan elérkezünk majd a Párnográszthoz is, akik egyébként augusztus 17-én este 8 órától adnak egy szuper koncertet, ráadásul már azt is tudjuk, hogy Dániel Fi lesz a vendég fellépőjük, úgyhogy azt gondolom, hogy idén is egy fantasztikus koncerten vehetünk majd részt. Na, hozom is akkor az állítást, amiről el kellene dönteni, hogy igaz vagy hamis, így hangzik. A Párnográszt együttes rockzenét játszik. Na, ez az állítás, ha igaz, akkor küldd el az A betűjelet és a keresztnevedet, hogyha hamis, akkor pedig a B betűjelet és a keresztnevedet, vagy SMS-ben, vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számra. 2 darab belépőjegyet adok majd oda a nyertesnek 6 óra után, úgyhogy fel kell nekem venni majd a telefont, illetve még csapunk hozzá egy jó kis szapozási lehetőséget is, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon-nagyon fog örülni a játékosunk a nyereményének. Még egyszer 0620 95 95 107, ide várom az üzeneteiteket. Döntsétek el, hogy a Párnográszt együttes rockzenét játszik, vagy sem.

0: Kaigo és a Save My Love szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és már most kijelenthetem, hogy nagyon sokan szeretnétek Párnográszt koncertre menni. Nekem van 2 darab belépőjegyem, még tudtok játszani. 6 óra után fogom hívni egyébként a nyertest. Hogyha lemaradtál volna az információkról, akkor látogass el a közösségi felületeinkre, vagy tartsa le a következő órában. Az biztos, hogy az SMS és Viber számunkra szükséged lesz, ez pedig a 0620 95 95 107-es, és ide várom a közlekedéssel kapcsolatos észrevételeiteket is természetesen, bár bízunk benne, hogy ezt a délutánt megússzuk balesetek nélkül.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Folytatódik a napos szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét, hangsúlyozta. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket. Egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahíjas ízvilágú szilvafácska lett. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát, a korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak az esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapot hirdettek.
3: Időjárás.
4: Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
5: 4 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektorán az M5-ös irányba tartók az erős forgalom miatt lassulásra készülhetnek a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szent-Miklósi csomópont között, majd egy picit arrébb egyébként Sziget-Szent-Miklósi és Dunaharaszti közötti részen is. Úgyhogy autó is van ott a Nagy-Duna híd környékén, Kis-Duna híd környékén, helyszínén, az út szélén, erre figyelmeztetnek is, és lassabb is ott a haladás. Ezen kívül trafi van a Csepeli út fővárosi szakaszán, a Lámpás utca és az M0-ás közötti részén, mondjuk ott egyébként is arra szólva lehet jelen pillanatban közlekedni, úgyhogy ettől függetlenül azért legyetek körültekintőek. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán is telítettek a sávok, ott is torlódás van a Lámpás utcáig, viszont jelen pillanatban azt látom, hogy Lakihegynél és Halásztelken még jól lehet haladni. Szigetszent Miklóson a gyártelepi Hévát járónál is folyamatos a közlekedés, ahogy az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is, bár utóbbinál szintén trafi van, ott a főúton, a Dózsa-György úttól nem messze egyébként, úgyhogy legyetek óvatosak. Az 51-esen picit erősebb a forgalom, Taksony térségében például lassulásra készüljetek, Dunaharasztinál jelen pillanatban jól lehet haladni, de Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunacháza térségében is. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, főként a Kláráknak, hiszen augusztus 12-én ők ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket nagyon sokáig, és rengetegen küldtök üzenetet, én ebből arra következtettek, hogy igenis szeretnétek menni a Párnográszt koncertjére, akik fellépnek a Summerfest keletein belül, méghozzá augusztus 17-én Szigetszent Miklóson, nekem pedig van egy páros belépőjegyem erre a koncertre, ami egyébként kiegészül majd Dániel Fivel is, szóval ha őt szeretitek, akkor is ott a helyetek, és egyébként a nyertesünk még egy szapozási lehetőséget is nyer. Ha érdekelnek a részletek, akkor maradj velem. Egyébként pedig már szeptemberi programot hozok nektek, ugyanis idén is megrendezik a Csepel-szigeti veterán találkozót, és már a program is megvan, úgyhogy mondom, hogy mire számíthatok majd szeptember 5-én, és még a napfogyatkozással is szeretnék egy picit foglalkozni, ugyanis a NASA is kiadott egy iránymutatást például a fotózással kapcsolatban, úgyhogy mondom a részleteket. Maradjatok velem!

Tracy Abrams és a Look at My Life szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és nem tudom, hallottatok-e róla, de a nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezik a Csepel-szigeti veterán találkozót, oldtimer autók a Csepel autógyárból és a szocialista ipar más üzemeiből. Ez az alcíme ennek a nagyon szuper napnak, amit egyébként szeptember 5-én rendeznek majd meg, ugyanazon a helyszínen, ahol tavaly is egyébként az egyik közelben lévő áruháznak a parkolójával, vagy parkolójában, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várnak majd, és elindult a jelentkezés is a jármű tulajdonosok részére, minden információ ezzel kapcsolatban is a miklosimuzeum.hu/veterán oldalon olvasható. Na de ha nekünk nincs ilyen oldtimer autónk, de mégis szívesen elmennénk, megcsodálnánk ezeket, milyen programok várnak minket még a helyszínen? Hát egyrészt lesz veterán szépségverseny, vagyis, hogyha végigjárjátok a találkozót, akkor eldönthetitek, hogy melyik autó tetszik a legjobban. Lehet szavazni, és lehet nyerni a Csepel autógyár ajándékcsomagok közül egyet. Aztán ezen kívül lesznek kísérő programok, például helikopter szimulátor, csocsó, dárc, utazó kiállítás a Csepel autógyár történetéről, darús panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, ez is izgalmas lehet, illetve a kemencei erdei múzeum vasút kisvonata is a helyszínen lesz. Ezen kívül lesz egy felvonulás délelőtt 9 órától, a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják majd Sziget-Szent Miklóst, és ezen kívül retro DJ, színpadi beszélgetések, és még tombola is várja a kiérkezőket. Mindez tehát szeptember 5-én szombaton, egy remek napot lehet majd ott eltölteni, írjátok be a naptárba.

Zsombor és a méreg című felvétel szólt 8 perccel fél öt előtt a Lakihegy Rádióban, és sajnos nem úsztuk meg ezt a délután sem baleset nélkül, ugyanis az Ócsei úton, tudjátok, ez az ötös főútnak a folytatása, baleset történt, úgyhogy ott torlódásra készüljetek, és a nullás déli szektorán is erre kell készülni, méghozzá az M5-ös irányába, ugyanis még Dunaharaszti előtt a leálló sávon vesztek el egy műszaki hibás jármű, és nem tudom, hogy ez okozza a fennakadást, minden esetre már a 6-os főúttól kezdődik az araszolás. Utána, Dunaharaszti után jól lehet haladni, majd Gyál térségében az M3-as irányában megint csak lassulásra készüljetek. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is torlódás van, ahogy a Csepeli út fővárosi és Sziget-Szent Miklósi részén is. Egyébként a Csepeli szakaszán a Lámpás utca és az M0-as közötti részen trafiznak a rendőrök. A gyártelepi hívátjárónál Sziget-Szent Miklóson, a Gyári úton és a Műúton is torlódás van. Viszont az 510-es az Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen a két település között azért erősebb a forgalom, ott szakaszos lassulás előfordulhat, délebre Majosháza, Áporka és Kiskunhalászháza térségében viszont minden rendben van, úgyhogy vezessetek nagyon óvatosan, ha pedig esetleg tudjátok, hogy a nulláson mi okozza a fennakadást az M5-ös irányába, akkor léci, írjátok meg nekem 0620 95 95 107-es a számom, és erre lesz szükségetek akkor is, hogyha szeretnétek játszani egyet, hiszen páros belépőjegyen van az augusztus 17-i Summerfesten tartandó, hú, de csúnyán fogalmaztam meg, mindegy, értitek, a Parnograsz együttes koncertjére, és a nyertes még egy szápozási lehetőséget is kap. Na de, hogy mi a feladat? Hát el kell dönteni a következő állításról, hogy igaz vagy hamis. Íme. A Parnograsz együttes rockzenét játszik. Én ezt állítom. Az A szerint igaz ez az állítás, a B szerint viszont hamis. Amelyiket helyesnek gondolod, annak a betűjelét és a keresztnevet küld el SMS-ben vagy Viberen. Nem kell mind a két helyre, az egyik elég, és akkor már játékban is vagy. Annyit kérnék még, hogy a keresztneveteket mindenképpen írjátok oda az üzenet végére, és akkor könnyebb lesz majd, amikor felhívlak titeket beazonosítani. Jó, szóval még van lehetőségetek jelentkezni a játékra. Még egyszer 0620 95 95 107, ide jöhetnek az üzenetek. Azt állítom egyébként, hogy a Parnograsz együttes rockzenét játszik.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor a hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. A tervezetnél egy héttel korábban befejeződött a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. Erről Nagy János a város polgármestere számolt be. Tájékoztatása szerint a műszaki átadás átvételi eljárás csütörtökön sikeresen lezajlott. A korszerűsítés során kicserélték a régi gázkazánt és a vízmelegítőt, helyükre korszerű kombinált gázkazánt építettek be. Megújult a váróterem padló és falburkolata, valamint a belső falak és a mennyezet festése is megtörtént. Kicserélték a váróból nyíló belső ajtókat, illetve esztétikusan eldobozolták a gázórát is. A fejlesztések azonban ezzel nem érnek véget. A határút 3-as szám alatti gyermekorvosi rendelőben augusztus 17-én kezdődnek meg a kivitelezési munkálatok, majd szeptemberben a felnőtt házi orvosi rendelő korszerűsítése következik. A tervek szerint mindkét rendelőben kicserélik a kazánokat, a felnőtt házi orvosi rendelő várójában megújul a burkolat és a festés, míg a gyermekorvosi rendelőben a többi között kicserélik a belső nyílászárókat, a vizsgáló falburkolatát, valamint a konnektorokat és kapcsolókat.
7: Ismét csatlakozik Halásztelek a Summerfest program sorozathoz. Sziget-Szent Miklós és Tököl mellett idén is bekapcsolódik Halásztelek a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál programjaiba. Az ingyenes rendezvényt augusztus 18-án kedden tartják a Márai Sándor közművelődési intézményben. A program délután 4 órakor kezdődik, ahol Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kultúrájukat. Az előadások után este fél héttől táncház várja az érdeklődőket. A Summerfest évről évre a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, amely a nemzetközi folklór hagyományait és a különböző nemzedek kulturális értékeit mutatja be a közönségnek. Az eseményen a részvétel ezúttal is díjmentes.
6: Nyerni tudott a lengyelországi European Tour selejtező 3 versenyének egyikén Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok dartsjátékosa Jeirszky György. A térségi sportoló a háromból a második megmérettetésen diadalmaskodott, és ezzel jogot szerzett magának, hogy a PDC európai versenysorozatának bázeli állomásán a legjobbakkal mérhesse összetudást. Szeptemberben. Jeirszky György elmondta, nagyon jól tudta irányítani a meccseket, és amikor nagy szükség volt rá, akkor dobta meg magát. Hozzátette, a menetelés során 5-1-ről is kellett fordítani a 6-5-re, és amikor ezt a bravúrt véghez vitte, az nagy lendületet adott egészen a döntőig.
8: Sokkal jobban tudtam kezelni a döntőhelyzetben a nehéz szituációkat, és voltak olyan mérkőzések, amiket én irányítottam, és tudtam új pontokat rakni a mérkőzésbe, amikor kellett erősebb ebben legeket tudtam hozni. Volt olyan mérkőzés, hogy nem csak a döntőre mondjuk például, hogy 5-1 mérkőzés, és onnan tudtam visszajönni. Az energiákat mozgatott meg bennem, de hát nagy feladat volt, de Istennek azt is sikerült jól lenni ezt a feladatot, és hát én már ezek a dolgok most olyan motivációt, olyan energiát adtak, amit vittek előre egész nap.
0: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Tüdőszűrésre várják a Szigetszent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gálaműsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Szigetszent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség, Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Trap kapitány és a Szabad Esés, itt a Laki Hegy Rádióban a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és folytatom a híreket és információkat a napfogyatkozással kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartom, hiszen ma Európa szerte több százmillió embernek lesz lehetősége részleges vagy teljes napfogyatkozást látni, amikor a hold áthalad a nap előtt. Habár természetes dolognak tűnik, hogy egy ilyen ritka eseményt megörökítsünk, nem jó ötlet simán a telefonunkat vagy a fényképezőgépünket használni erre. Figyelmeztetnek rá a szakértők, köztük például az amerikai űrügynökség is. Az Independent cikke szerint ugyanis a közvetlen napsugárzás még akkor is, ha részben a hold takarja, maradandó kárt tehet az okostelefonban vagy a digitális fényképezőgépben. Ugye ezt nem is gondolnánk. Ha a kamerát hosszabb ideig a nap felé irányítjuk, az akár a belső érzékelőben lévő fotódiódákat is kiégetheti, ami javíthatatlan pixeleket hoz létre. Emellett fennáll a túlmelegedés fokozott kockázata is. A NASA 2024-es az Egyesült Államok felett elhaladó napfogyatkozás előtt arra figyelmeztetett, hogy az égboltot fürkészők ne nézzék telefonon vagy digitális kamerán keresztül a napfogyatkozást, még védőszemüvegben sem. A koncentrált napsugarak átégethetik a szűrőt és súlyos szemsérülést okozhatnak. Ha viszont van megfelelő napszűrő a kamerán, távcsövön vagy teleszkópon, akkor nem kell védőszemüveget viselni. A NASA szerint csak és kizárólag akkor biztonságos közvetlenül a napfogyatkozásba nézni megfelelő védelem nélkül, ha azt a teljes napfogyatkozás pillanatában tesszük, amikor a hold teljesen eltakarja a napot. Ez azonban csak egy-két percig lesz lehetséges azok számára, akik Izland vagy Spanyolország azon részein vannak, ahol teljes napfogyatkozás lesz látható, idehaza ugyebár nem beszélhetünk erről. Én tényleg óvva intenék mindenkit, halljátok még úgy telefonon keresztül vagy kamerán keresztül sem, és az eszközeiteket is szeretnétek védeni, hát akkor nem érdemes fotózni, videózni, csak tényleg speciális eszközökkel.

Pink Promise és a That Way szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, ha már az előbb a NASA-val példálóztam a napfogyatkozás kapcsán, akkor maradunk náluk, hiszen ma Európa egyes részeiről teljes napfogyatkozás lesz látható. Ezt az alkalmat kihasználva két NASA pilóta beszáll a kutató repülőgépébe az izlandi Keflavik repülőterén, erről írt a Guardian. Ezt követően északra, Grönland felé mennek, ahonnan később délre fordulva haladnak tovább az izlandi partoktól, mintegy 64 kilométerre. A küldetésüket úgy lehetne leírni, hogy a napfogyatkozást üldözik, a valóságban azonban a napfogyatkozás üldözi őket. Miközben a repülőgép 15 000 méteres magasságban repül, a hold árnyéka több mint 3200 km/h sebességgel szeli majd át az alattuk lévő óceánt. A pilóta célja az lesz, hogy pontosan abban a pillanatban érje el a maximális napfogyatkozás pontját, amikor a hold a nap legnagyobb részét takarja el, amikor az árnyék utoléri őket. A földről vagy vízről nézők számára a jelenség 2 perc 18 másodpercig tart majd, ám amennyiben a pilóták 740 km/h sebességre kapcsolnak, a napfogyatkozás útvonalán a teljes elsötétülést közel 3 percig csodálhatják meg. És hogy miért fontos mindez? A küldetéshez használt VB57-es gép orrában 4 speciális kamerát helyeztek el. Ezek másodpercenként több tucat felvételt készítenek az eltakart napról a fény különböző hullámhosszain. A gépek a plazma óriási hurak alakú kitöréseit és mágneses robbanásokat, úgynevezett nanoflereket hivatottak megörökíteni. Ezek a jelenségek kizárólag akkor figyelhetők meg, amikor a nap vakító korongját a hold kitakarja. A nanoflerek mindegyiket több ezer atombomba energiájának felel meg egyébként. A kutatók szerint ezek a nanoflerek választ adhatnak a napfizika egyik legrégebbi rejtélyére, vagyis hogy miért több mint 1 millió Celsius fokos a nap koronája, miközben a csillag felszíne mindössze 6000 fokos. Dr. Amir Kaspi, a Colorado-i Southwest Kutatóintézet vezető kutatója szerint a napfogyatkozások olyan tudományos megfigyelésekre adnak lehetőségeket, amelyeket semmilyen más időpontban nem tudnak elvégezni. Felmerül

a kérdés, hogy a megfigyeléshez miért van szükség repülőkre. Nos, a szakemberek szerint a földi kamerák munkáját a felhők és az atmoszférikus torzítások nehezítik, az űrteleszkópok pedig korlátozott adatátviteli kapacitással rendelkeznek. A most használt VB57-es típus alapját a Brit English Electric Canberra bombázó adja, amelyet eredetileg taktikai atomcsapásokra terveztek a hidegháborúban, és amely képes a felhők felett a stratoszférában repülni. A repülős napfogyatkozás megfigyelésnek egyébként komoly története van, de ebbe már nem megyek bele, szóval ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor különböző kísérleteket és megfigyeléseket végrehajtsanak.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, perceken belül 5 óra van friss hírekkel. Megyünk majd tovább, a közlekedőknek mondanám, hogy a nullás déli szektorán több helyen is torlódás alakult ki, köztük az M1-es autópálya irányába, Pécel, Vecsés és Dunaharaszti térségében, az ellenkező oldalon pedig az M6-os autópályától Sziget-Szent Miklósig, valamint kicsit távolabb Gyál térségében is, tovább az M4-es autóti csomópont és Maglód között, valamint a Megyeri híd után a 11-es főúti végcsopópontnál. Hát ez messze van tőlünk, de lehet, hogy valaki épp arra felé tart, mindenképpen hosszabb úttal számoljatok, illetve menetidővel, az úttávolság az ugye ugyanannyi maradna. Mindegy is, jönnek a hírek, aztán jövök vissza én is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet-Erzsébet- megfigyelésmentesítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, Ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Folytatódik a napos, szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét, hangsúlyozta. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személy vonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát, a korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak az esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapotot hirdettek.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható.
9: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
10: 5 óra múlt 4 perccel, és az útinform arra hívja fel a figyelmet, hogy több szakaszon torlódás alakult ki az M0-as autóúton, köztük az M1-es autópálya irányába Péccel, Vecsés és Dunaharaszti térségében, az ellenkező oldalon pedig az M6-os autópályától Sziget-Szent Miklósig, valamint kicsivel távolabb Gyál térségében is, továbbá az M4-es autóúti csomópont és Maglót között, valamint a Megyeri híd után a 11-es főúti végcsomópontnál is. Trafiznak a rendőrök a Csepeli útnak a fővárosi szakaszán, a Lámpás utca és az M0-ás közötti részen. Torlódnak a járművek a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is. Telítettek a sávok a Gerinc úton, Sziget-Szent Miklóson, valamint a Gyártelepi Hévát járó környékén, ott a bevásárló központnál lévő körforgalmaknál is. Az 510-es taksonynál jól járható, Harasztinál lassú a haladás, az 51-esen pedig a két település között szakaszos lassulásra készüljetek az erős forgalom miatt. Délebre Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra!
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 12-e szerda van, és bizony nagyon-nagyon közelítünk augusztus 20-ához. A térségi programokról már elég sokat beszéltem nektek, viszont most egyre több minden információt lehet már tudni a fővárosi augusztus 20-ai államalapító Szent István királynapi ünnepség sorozatról, úgyhogy az óra második felében hozom majd a részleteket, hát ha valaki innen a térségből is szeretne majd a fővárosba menni, és a tűzi játékról is szó esik majd, hiszen megvan, hogy mennyi ideig fog tartani egyébként. És ha már tűzi játék, akkor lehet, hogy valaki belül a lelkében egy tűzi játékot fog érezni, amikor megnyeri a mai játékunkat, hiszen páros koncertbelépő jegyen van a Párnográ Summerfestes koncertjére, ami egyébként augusztus 17-én lesz este 8 órától itt Sziget-Szent Miklóson, és mondom, 2 darab belépőjegyem van, hogy mit kell érte tenni. Na, az kiderül még ebben a fél órában. Egyébként szerintem nagyon egyszerű a feladvány ma is, és bízom benne, hogy nagyon fog örülni a nyertesünk. 0-20-95-95-107, erre szükségetek lesz, hiszen ide várom majd az üzeneteket Bibi Rexával és a Sad Girls-el kezdve.

Calvin Harris és a Promises szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és képzeljétek, a Schwab Tájházban folytatódik a Dunaharaszti Fotóklub program sorozata. Hogyha eddig még nem hallottatok róla, akkor figyeljetek, mondom a részleteket, amelyről egyébként a Dunaharaszti online is írt. Harmadik alkalommal találkoznak ugyanis a Dunaharaszti Fotóklub résztvevői, ezúttal a Tájházban, augusztus 13-án egyébként, és a program középpontjában az épületfotózás, a részletek felfedezése, valamint a természetes fények és a helyszín hangulatának megörökítése áll. Annyira sajnálom, hogy nem tudok ezeken részt venni, pedig nagyon-nagyon régóta a szívem vágya, hogy egy picit jobban elmerüljek ebben a kérdésben. A Fotóklub program sorozatának pedig a célja, hogy a fotózás iránt érdeklődők közösen gyakorolhassanak, új technikákat és látásmódokat ismerhessenek meg. A harmadik találkozó helyszíne ehhez különleges lehetőséget kínál, ugyanis a Dunaharaszti Schwab Tájház autentikus külső és belső terei egyaránt témául szolgálnak majd. A résztvevők ezúttal azt is gyakorolhatják, hogyan lehet tudatos kompozícióval, a részletek és a fények megfelelő használatával olyan fotókat készíteni, amelyek nem egyszerűen dokumentálnak egy épületet vagy tárgyat, hanem történetet is mesélnek. A program augusztus 13-án csütörtökön 18 órakor kezdődik a Schwab Tájházban. A találkozóra azokat is várják, akik már részt vettek a Fotóklub korábbi programjain, és azokat is egyébként, akik most csatlakoznának a közös fotózáshoz. A Dunaharaszti Fotóklub, a Civilek Dunaharasztiért Egyesület és a Dunaharaszti Városi Könyvtár közös szervezésében Dunaharaszti Város önkormányzatának támogatásával valósul meg egyébként. Ha szeretnél erről további információkat kapni, akkor látogass el a Dunaharaszti online-ra, és ott azon belül mindenféle linkek vannak, amik majd elkalauzolnak téged, hogy a részleteket megtudhast, hogyan lehet jelentkezni, és a többi, és a többi. Én kellemes időtöltést kívánok minden fotós barátnak!

Rózsa Magdi és a Rúz című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és közben nézem, hogy mi a helyzet a térségi utakon. Csillapodott-e már egy picit a forgalom? Hát nem sok minden jóról tudok beszámolni, ugyanis például a nulláson több szakaszon is torlódás alakult ki, köztük az M1-es irányába Pécelvecsés és Dunaharaszti térségében, az ellenkező oldalon pedig az M6-os autópályától Sziget-Szent Miklósig, valamint kicsivel távolabb Gyál térségében is, továbbá az M4-es autóúti csomópont és Maglód között, valamint a 2-es főúttól végig a Megyeri hídon egészen a 11-es főúti végcsomópontig számíthatok lassú haladásra. Emellett még mindig telítettek a sávok a 2. Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, ráadásul a fővárosi részen még trafi is van, az 510-esen Dunaharaszti belterületén, az 51-esen pedig Taksony melletti szakaszon számíthattok torlódásra, vigyázzatok nagyon magatokra, az infokat pedig továbbra is várom a 0620 95 95 107-es számra, SMS-ben, Viberen vagy telefonon, és ide jöhetnek a következő állításomra a helyes válaszok. Feltéve, hogyha szeretnél a Párnograszt koncertre menni a Summerfesten, méghozzá augusztus 17-én, és még szapozni is el tudsz menni, ugyanis ez is a csomag része igazából. Szóval az állítás így hangzik: a Párnograszt együttes rockzenét játszik. Ez az állítás igaz vagy hamis? Ezt írd meg nekem, meg a keresztnevedet SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számra. Sok sikert kívánok, egy óra múlva pedig már meg is tudjuk, hogy ki lesz a nyertesünk. For

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dal küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
7: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
8: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
7: Szaladok is, főnök úr.
9: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
10: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Módosították a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet Taksonyban. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletét módosította a Taksony képviselőtestülete. A döntést bizottsági egyeztetések előzték meg, amelyeken a képviselők a szabályozás pontosításáról és korszerűsítéséről tárgyaltak. Zsolnai Pál Taksony polgármestere rádiónknak elmondta, olyan rendeletet sikerült kialakítani, amely hosszú távon is megfelelő keretet biztosít a közösségi együttélés szabályainak alkalmazására. Hozzátette, a módosítások a kormányhivatal szakmai közreműködésével készültek el. Ennek eredményeként a többi között a zajvédelemre vonatkozó előírások is megújultak.
12: A kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében iránymutatást adott arra vonatkozóan, hogy melyek azok a területek, ahol az önkormányzati szabályozás a jogforrási hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő jogszabály tényállási elemeit ismétlődő és szankcionáló rendeletalkotásnak minősül. A csendháborítás az önkormányzati rendezvényekre nem terjed ki, itt leginkább gondolok a taksonyi búcsúra, május 1-ére.
11: Lakossági fórum lesz Taksonyban, lakossági fórumot tart Taksony nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napi rendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti, a Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Hagyományos kirakodóvásár várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson. Az augusztus 29-i szombati kirakodóvásár reggel 8 órától délután 3 óráig várja a látogatókat, akik ezúttal is számos érdekes sportékából válogathatnak. A rendezvényt évek óta a közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vásár nem csak az adásvételről szól, hanem fontos közösségformáló szerepet is betölt. Hozzátette, a kilátogatókat frissítővel várják, az árusok pedig süteményekkel is készülnek. Az esemény szervezői továbbra is várják azok jelentkezését, akik eladnák meg unt feleslegessé vált vagy különleges tárgyaikat. Gyurcsik József kiemelte, a vásár kínálata rendkívül változatos, a hétköznapi használati tárgyak mellett igazi különlegességek is megtalálhatók a standokon.
13: Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig megtalálható minden, az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is. Már antik hatású volt a vásár innentől, hogy nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
6: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
14: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mindörökké nyár című amerikai vígjátékot nézhetitek meg a Summerfest keretein belül a Sarokkert moziban augusztus 15-én este. A filmről. Ginny, Mary és Nora valaha a legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak. Minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja a régi csajokat. Együtt töltenek pár napot a régi táborban, és bár sok minden történt velük azóta, és nagyon más helyekre sodorta őket az élet, elég egy pillanat, és ők onnan folytatják, ahol valaha abba hagyták. Ismét megállás nélkül bolondoznak egymással, küzdenek a legváltozatosabb módon a körülöttük táborozókkal, és ha már táboroznak, a pasizás sem maradhat ki. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a vidám lány csapat mindegyik tagja elmúlt 70. A Cifra szűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A Cifra szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányosháznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, akárhogy is van, közeledik augusztus 20-a az államalapítás ünnepe, és nyilván itt a térségben is rengeteg programot kínálnak majd a szervezők, de nézzük a fővárost. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál. Ezt mondta Magyar Éve kormány szóvivő a programokat ismertető mai budapesti rendezvényen a távirati iroda tudósítása szerint. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek még rendezvények. Budapesten egyébként 10 helyszín lesz. A Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programok 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légi parádé következik, amelyet a rakpartról lehet megnézni. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni például a Parlamentet, na ezt érdemes kihasználni. A Városligetben a Honvédség tart egésznapos programot, még 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit-szigeten. A Budai várban az idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. És még itt nincs vége a programoknak természetesen, a Szabadság tér közösségi pihenőhelyi és gasztrokerté alakul, míg a Műegyetem rakparton koncertek várják a látogatókat. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi Szent Mise után 19 órakor a Bazilika elől indul, és most én indítok egy zenét, de utána ígérem, hogy hozom majd a fővárosi programokat augusztus 20-áról, illetve még az utána következő napokról is, most viszont Kim Petra zenél.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és az augusztus 20-ai fővárosi programokról beszéltem nektek. Egyébként háromnapos rendezvény sorozatról van szó, és augusztus 19-én már vannak olyan helyszínek, ahol elkezdődnek a programok. Egyébként a fővárosban 10 helyszín lesz: a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Hát ez nagyjából mindig így szokott lenni. A Szent Jobb körmenetnél hagytam abba a programok ismertetését. Augusztus 20-án az ünnepi Szent Mise után 19 órakor a Bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, hogy a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Az előkészítés érdekében létrehozott tárcaközi koordináló munkacsoport munkáját operatív törzs segíti majd. És arra kérik egyébként a kilátogatókat, hogy lehetőség szerint tömegközlekedéssel közelítsétek meg a helyszíneket, tájékozódjatok az időjárásról, és vihar esetén azonnal biztonságos helyre kell vonulni. És még kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy úgy látják, a 4 milliárd forint reális költségnek tűnik egy ilyen rendezvény sorozat lebonyolítására. Egyébként, hát igen, tehát fél órás lesz ez az audiovizuális show, és annak a része lesz tehát az ünnepi tűzijáték, amíg 10 percig tart. Hát nem tudom, kinek sok, kinek kevés, kinek pontosan elég, én utóbbiak táborát erősítem, úgyhogy várom a véleményeteket ezzel kapcsolatban is, akár 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom, és ide várom egyébként, hogyha a játékunkra szeretnétek jelentkezni, hiszen Párnogrász koncertjegyeim vannak, részletek Facebook és Instagram oldalunkon kint vannak, de az előző fél órában elmondtam, és körülbelül már nem kell egy órát sem várni rá, és kiderül, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk. Úgyhogy hajrá, küldjétek az üzeneteket!

0: Kis dalok voltak ezek, Diaz Mente és az Így volt szép, az imént pedig Mira Monaka és a Feel Alive zárta az órát a Lakihegy Rádióban. 3,5 perc múlva 6 óra van, hozzuk a friss híreket és információkat. Ha közlekedési infótok van, akkor elértek a 0620-95-95-107-es számon. Előre is köszönöm szépen az infókat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
0: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
4: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
0: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
4: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
0: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
4: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
0: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
4: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
5: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Folytatódik a napos, szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az országos vízügyi főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. Tarló és bozott tüzek pusztítanak több vármegyében a hőség okozta szárazság miatt. Vasúti talpfák égnek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hidas Németiben, az M30-as autópálya közelében. Avartűz miatt lezárták a 8-as főutat a Veszprém megyei Hajmáskér és Pétfürdő között. Nem járnak a vonatok Székesfehérvár és Veszprém között, jelenleg pótlóbuszok szállítják az utasokat.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 3,5 perccel, és a nullás déli szektorán még mindig több szakaszon torlódás van. Például az M1-es irányába Péccel, Vecsés és Dunaharaszti térségében, az ellenkező oldalon az M6-os autópályától Sziget-Szentmiklósig, valamint kicsivel távolabb Gyál térségében is, továbbá az M4-es autóti csomópont és Maglót között, valamint a 2-es főúttól végig a Megyeri hídon egészen a 11-es főúti végcsomópontig számíthattok erre. Ezen kívül még mindig nagy a forgalom a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakihegyi szakaszán. Torlódásra készüljetek, és a Csepeli úton Sziget-Szentmiklós irányába is ugyanez a helyzet a fővárosi szakaszon, ahol még a Lámpás utca és az M0-ás közötti részén trafiznak is a rendőrök. Az 510-es taksonynál jól járható, Harasztinál lassú a haladás, az 51-es pont fordítva van, Dunaharasztinál folyamatos a közlekedés, és a taksonyi csomópontnál, ahol egyébként útépítés zajlik, na ott is torlódásra kell készülni, délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont remekül lehet autózni, vigyázzatok magatokra.
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Üdv minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 12-én szerdán izgalmas óra elé nézünk, hiszen kiderül, ki lesz a nyertesünk. Páros belépőjegyen van a Párnográszt koncertjére, ami Sziget-Szentmiklóson a Summerfest keretein belül lesz majd. És ha figyelsz, még nagyon gyorsan néhány percen belül elárulom neked az állítást, amiről kell dönteni, hogy igaz vagy hamis. Ha elküldöd az üzeneted, akkor még játékban vagy, de ebben a fél órában fogom hívni a nyertes, szóval, hogyha küldtél nekem üzenetet, akkor legyen kéznél a telefon, nehogy lemaradj róla, mert ha nem veszed fel a telefont, akkor más valakit kell majd hívnom, aki remélhetőleg pont ugyanolyan boldog lesz. Emellett még mindig van infóm a ma estéről, a napfogyatkozásról és egyéb dolgokról, úgyhogy az óra második felében arról is szó esik majd, na de kezdjünk bele.

Taylor Swift és a The Fate of Ophelia szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, és még mielőtt utoljára elmondanám az állításomat, amiről, hogyha eldöntitek, hogy igaz vagy hamis, akkor Párnográszt koncertjegyeket nyerhettek. Előtte egy kis sporthír, ugyanis Moses Davenport csatlakozik a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapatához a következő szezontól. A 25 éves amerikai center az Alabama főiskolai gárdájától érkezik az NB1-es térségi gárdához. Horváth Richárd, a miklósiak vezetőedzője elmondta, egy igazi, brusztolós, keményen harcoló játékos jött centerbe, aki a lepattanózásával és a védekezésével segíthet a csapatnak. Hozzátette, a tengeren túli légiós dobásán még lenne mit fejleszteni, de úgy gondolja, hogy ez a szezon során lehetséges lesz, és akkor még több dimenzió nyílik ki, mind a játékos, mind a csapat előtt. Egyébként Horváth Richárd majd hosszabban is kifejti a véleményét a Sziget Krónikában, illetve a térségi hírek között is. No, akkor most még van körülbelül egy vagy kettő perced arra, hogy a következő állításról eldöntsd, hogy igaz vagy hamis, és ezt megír nekem SMS vagy Viber üzenet formájában a 0620 95 95 107-re. Szóval azt állítom, hogy a Párnográszt együttes rockzenét játszik. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis ez az állítás, ezt írd meg a 0620 95 95 107-re, aztán vedd fel nekem a telefont, hiszen Párnográszt jegyeim vannak, koncertjegyeim, és még egy szapozási lehetőség is a nyertes markát üti, úgyhogy sok sikert kívánok, mindjárt hívjuk a nyertest.

0: Balati Hegy Rádió helyben vagyunk. Végre eljött a pillanat, kiderül, hogy ki lesz a nyertesünk a mai játékunkon. A Summerfesten augusztus 17-én a Párnográszt ad majd koncertet, erre van 2 darab belépőjegyem, és még szapozni is mehet a nyertesünk. Hallgassuk meg, ki az.
1: Halló, halló, szia!
0: Petyko Ági vagyok a Laki Hegy Rádiótól, és Orsit keresem, jó helyen járok?
1: Én vagyok, szia!
0: Szia, figyelj, volt egy állításom a mai napon, ami így hangzott, hogy a Párnográszt együttes az rockzenét játszik. Ez igaz vagy hamis?
1: Ez hamis.
0: Bizonyám, és képzeld el, az a jó hírem van, hogy a sok-sok-sok üzenetet beküldő közül te vagy a nyertes a mai napon, tét! 2 darab belépőjegy, sőt, még szapozni is mehetsz.
1: Azt a mindenit, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, érezd magad nagyon jól. Tavaly ott voltál egyébként a koncertjükön?
1: Igen.
0: És milyen volt a hangulat, hogyha valaki esetleg nem volt ott, hogy tudnád neki lefesteni?
1: Hú, hát mulatás ezerrel, nagyon jó volt.
0: Na hát ennek örülök, reméljük, hogy így lesz az idén, és azt hallottad, hogy a Dániel Fi is érkezik velük?
1: Nem hallottam, de ez nagyon jó hír.
0: Szeretette is a zenét?
1: Igen, amit közösen is csinálnak, az is nagyon jó, igen.
0: Egyet értek veled. Hát remélem, hogy találkozunk majd akkor ott a Párnográszt koncertjén. Kívánom, hogy érezd magad nagyon jól, tartsd a telefont, és megbeszéljük a részleteket.
1: Rendben, köszönöm

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély Tüzép akciót hirdet.
8: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
7: És igény szerint otthonába szállítjuk.
8: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
7: Borbély Tüzép Sziget-Szentmiklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
8: Borbély Tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autó Gyártmánymúzeum. A Gyártmánymúzeum az Áti-sziget ipari park zárt területén található, ahol a látogatók az egykori gyári dolgozó vezetésével ismerhetik meg a Csepel Autó Gyár történetét és járműveit. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, a tárlatvezetéseket Békés György tartja, aki 40 éven keresztül dolgozott a gyárban, így személyes tapasztalataival és történeteivel is színesíti a múzeumi programot. Hozzátette, egész évben várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a kiállítás minden korosztály számára érdekes és tartalmas élményt kínál. A látogatással és a tárlatvezetéssel kapcsolatos további részletek a miklosimuzeum.hu weboldalon olvashatók.
10: Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben. Télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van urálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel Autógyár tudott produkálni.
9: Betyárvilágot idéztek fel a néptánctáborban Halásztelken. Negyedik alkalommal rendezte meg néptánctáborát a Bocskai István Református Oktatási Központ Halásztelken. A július 7-e és 13-a között megtartott táborban 62, 6 és 13 év közötti gyermek vett részt. Az idei program középpontjában a betyárvilág állt. A gyerekek történeteken keresztül ismerhették meg a híres magyar betyárok életét, miközben betekintést kaptak a korabeli viseletek, tárgyak és kellékek világába is. A néptánc foglalkozások mellett kézműves programok és hagyományőrző játékok is várták a résztvevőket. A gyerekek a többi között csülközésben, karikásos torozásban, métázásban, számháborúban és állomásos játékokban mérhették összetudásukat. A tábor péntek kizárásaként a résztvevők bemutatták a hét során elsajátított táncokat és produkciókat zenekari kísérettel.
11: Főzőversenyre várják a jelentkezőket, családi baráti társaságok és főzni szerető csapatok jelentkezését várja a Szigetbecsei önkormányzat az idei falunapi főzőversenyre. A programot augusztus 29-én rendezik meg a tóparton, ahol a résztvevők dél és délután 4 óra között készíthetik el ételeiket. Az elkészült fogásokat zsűri értékeli és díjazza. A szervezők kérik, hogy a nevezők a csapat nevét és a csapatvezető megnevezését is adják meg a jelentkezéskor. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a főzéshez szükséges eszközökről, valamint asztalról, padról és székekről minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. A főzőverseny ideje alatt zenés programok és falunapi fellépők is gondoskodnak a jó hangulatról. Jelentkezni előzetesen a polgármesteri hivatalban, a szigetbecsei önkormányzat közösségi oldalán, valamint a helyszínen is lehet.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
13: Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és hogyha minden összeáll, akkor ma akár három égi csoda is találkozhat egyszerre az égen. Hát a napfogyatkozásról már rengeteget beszéltünk, de itt van a sarki fény, sőt még a perszeidák hulló csillagai is. Szakértők szerint ez a ritka egybeesés inkább csak vágyálom marad, bár a lehetőség nem teljesen kizárt. Szóval augusztus 12-én a mai napon teljes napfogyatkozás vonul végig Grönland, Izland és Észak-Spanyolország felett, és a teljesség pillanatában a nappal rövid időre alkonyi félhomályás szelidőd, mivel Grönland és Izland a sarki fény övezetében fekszik, elméletben a két látványos jelenség együtt is megjelenhet az égen. Ám a Space szerint ez a gyakorlatban nagyon valószínűtlen. Tom Kers csillagász, az egyik utazási társaság sarki fény szakértője szerint a teljesség alatti égbolt fényessége nagyjából megfelel a szürkületnek, ami alatt ritkán, de nem lehetetlen sarki fényt látni. Azt is hozzátette, hogy a nap koronájának fénye a fogyatkozás közelében feltehetően elnyomná a sarki fényt, de az égbolt más távolabbi részein azért felbukkanhatnak sarki fény alakzatok. A valódi akadály azonban az időzítés és a napszak. Grönland és Izland felett délután lesz a teljesség, vagyis a megfigyelők a föld nappali oldalán tartózkodnak majd. A nappali oldal sarki fényt csak nagyon erős szél és rendkívül intenzív geomágneses aktivitás hozza létre. Ehhez Kers szerint gyakorlatilag egy G4-es vagy G5-ös, ez a legerősebb kategóriájú geomágneses viharra lenne szükség, pontosan a fogyatkozás idejére időzítve. És hát egy norvég napfizikus saját tapasztalataiból is megerősítette, mennyire nehéz ez. A 2015-ös Spitsbergák fogyatkozáson próbálta megfigyelni a sarki fényt, de az égbolt részben a hóborított a táj fény visszaverődése miatt sosem sötétedett el eléggé, még csillagokat sem lehetett látni. Szerinte Spanyolország fölött az esély gyakorlatilag nulla, mivel ehhez rendkívül magas KP9-es geomágneses index kellene, és hát erre a valószínűség az nagyon kicsi. Van azonban egy forgatókönyv, amely mindent megváltoztatna, ha a nap a fogyatkozást megelőző napokban erős koronakidobódásokat bocsát ki, azok komoly geomágneses viharokat okozhatnak, mivel ugyanezen a napon tetőzik a perszeidák meteorra is, elméletileg akár három égi jelenség, napfogyatkozás, sarkifény és hullócsillagok is összeérhetne. Na, szóval napfogyatkozása akarod nézni, Magyarországon csak részleges van, és védőszemüveg nélkül nem ajánlott, telefonon keresztül, hegesztőszemüvegen sem, csak tényleg megfelelő védelemmel ellátva, a szemed épsége múlhat egyébként rajta hosszú távon. A másik, hogyha lement a nap, akkor viszont a perszeidák csúcsát azt érdemes megfigyelni, mert elképesztően szép és jó, ráadásul romantikus, kellemes nyári este lesz, úgyhogy tessék kimenni, felkészülni kívánságokkal, és hát sok-sok hullócsillagot látni, ezt kívánom mindenkinek.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Hát kellemes volt az idő a mai napon is, nem volt azért az a nagyon dögmeleg, szerintem ez a szél azért enyhített egy kicsit az elmúlt időszak hőségén, de mondom, hogy mire készülhetünk csütörtökön. Hát természetesen a napsütésé lesz a főszerep a térségben, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen. Csapadék még mindig nem várható. Sokfelé lesz élénk az északkeleti szél, hajnalban 18, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütésben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként kisebb gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de említésre méltó csapadék sehol sem várható. Még több felé élénk lesz az északkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, kora reggelre 9 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén, hát szombatot említeném egyelőre, napos időre számíthatunk, helyenként megjelenhetnek gomoly felhők, de csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések, hajnalra még több felé felfrissül a levegő, az ország nagy részén visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők, szóval elég nagy lesz a napi hőingás, de a legalább éjszakára lehűl a levegő, és akkor friss levegő mellett remélhetőleg jókat tudunk aludni. Én azt gondolom, hogy mindenkit kimerített itt az elmúlt időszak hősége, és már nagyon jó lesne egy kis felfrissülés, hát a természetről meg ne is beszéljünk, szóval kitartást mindenkinek!

0: Kedves Lakihegy Rádió hallgatók, nem sokára 7 óra van, úgyhogy eljött a búcsú ideje, perceken belül Sziget Krónikával, a térség híre összefoglalójával jelentkezünk, aztán 1 óra magyar zene. Rácz Gergő és Orsovai Reni kezdi majd a sort a Titkod nem leszek című dalukkal, jön a Morions és Tóth Andi, és még nagyon sokan mások. 8 órakor pedig jön a Sziget Szelet című riportműsorunk, ezúttal Somogyi Bettivel, és a Sétány Tenisz és Bisztróba látogatott el, programok beszélgettek, fejlesztésekről beszélgettek, és hát úgy egyébként ennek az egésznek a milliójéről, úgyhogy érdemes lesz velük tartani. 9 órától pedig a Süsfel nap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én pedig holnap érkezem, csütörtök lesz, és tudjátok, ez azt jelenti, hogy az Aqualand jóvoltából még lesznek strandbelépőim, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Számítok rátok, puszi mindenkinek, Petyko Ági vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
5: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
4: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
5: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
6: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
7: Volkswagen.
8: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
9: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
10: Hagyományos kirakodó vásár várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson. Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autógyártmány Múzeum. A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
9: Sziget Krónika. Krónika.
10: A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. A tervezetnél egy héttel korábban befejeződött a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. Erről Nagy János, a város polgármestere számolt be. Tájékoztatása szerint a műszaki átadás átvételi eljárás csütörtökön sikeresen lezajlott. A korszerűsítés során kicserélték a régi gázkazánt és a vízmelegítőt, helyükre korszerű kombinált gázkazánt építettek be. Megújult a váróterem padló és falburkolata, valamint a belső falak és a mennyezet festése is megtörtént. Kicserélték a váróból nyíló belső ajtókat, illetve esztétikusan eldobozolták a gázórát is. A fejlesztések azonban ezzel nem érnek véget. A határút 3-as szám alatti gyermekorvosi rendelőben augusztus 17-én kezdődnek meg anyagok kivitelezési munkálatok, majd szeptemberben a felnőtt házi orvosi rendelő korszerűsítése következik. A tervek szerint mindkét rendelőben kicserélik a kazánokat, a felnőtt házi orvosi rendelő várójában megújul a burkolat és a festés, míg a gyermekorvosi rendelőben a többi között kicserélik a belső nyílászárókat, a vizsgáló fal burkolatát, valamint a konnektorokat és kapcsolókat. Hagyományos kirakodó vásár várja az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson. Az augusztus 29-i szombati kirakodó vásár reggel 8 órától délután 3 óráig várja a látogatókat, akik ezúttal is számos érdekes sportékából válogathatnak. A rendezvényt évek óta a Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vásár nem csak az adásvételről szól, hanem fontos közösségformáló szerepet is betölt. Hozzátette, a kilátogatókat frissítővel várják, az árusok pedig süteményekkel is készülnek. Az esemény szervezői továbbra is várják azok jelentkezését, akik eladnák meg unt feleslegessé vált vagy különleges tárgyaikat. Gyurcsik József kiemelte, a vásár kínálata rendkívül változatos, a hétköznapi használati tárgyak mellett igazi különlegességek is megtalálhatók a standokon.
7: Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig megtalálható minden. Az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már-már antik hatású volt a vásár, innentől nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
10: Jótékony célt is szolgál a Sziget-Szentmiklósi kirakodó vásár. A rendezvény szervezői a vásár bevételéből és a felajánlásokból rendszeresen olyan közösségeket, intézményeket segítenek, amelyeknek szükségük van a támogatásra. Gyurcsik József, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület elnöke hozzátette, a legutóbbi alkalommal a Majosházi Hospice ház javára gyűjtöttek, amelynek támogatására 40 ezer forint adomány gyűlt össze. Kiemelte, a következő augusztus 29-i vásár kedvezményezettjeinek személyéről még nem született döntés. A szervezők várják a helyiek javaslatait, amelyeket a Közösség a Fejlett Városért Egyesület hivatalos közösségi oldalán jelezhetnek az érdeklődők.
7: Megragadnám akkor az alkalmat a hallgatók közül, hogyha valakinek van ötlete, augusztus 29-én lesz a vásár, akkor azt a Közösség a Fejlett Városért Egyesület közös város röviden oldalán meg lehet írni nekünk, szívesen vesszük az ötleteket, által volt, hogy állatok, akkor gyakorlat hospice ház, de ha van olyan a környezetében a hallgatóknak, akire ez érvényes lehet, akkor azt mindenképp jelezzük az egyesület, amikor fölvesszük a programba.
10: Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autó Gyártmánymúzeum. A Gyártmánymúzeum az Árti-Sziget Ipari Park zárt területén található, ahol a látogatók az egykori gyári dolgozó vezetésével ismerhetik meg a Csepel autógyár történetét és járműveit. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, a tárlatvezetéseket Békés György tartja, aki 40 éven keresztül dolgozott a gyárban, így személyes tapasztalataival és történeteivel is színesíti a múzeumi programot. Hozzátette, egész évben várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a kiállítás minden korosztály számára érdekes és tartalmas élményt kínál. A látogatással és a tárlatvezetéssel kapcsolatos további részletek a Miklósi Múzeum.hu weboldalon olvashatók.
11: Nagyjából egész évben üzemel, ugye hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben. Télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van restaurálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel autógyár tudott produkálni.
9: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
10: Egyeztetések zajlanak a térség útfejlesztéseiről. Folyamatos egyeztetéseket folytat a térség fejlesztéseiről dr. Bilisics Zita, Pest vármegye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője és Zsolnai Pál Taksony polgármestere. A településvezető közösségi oldalán azt írta, megkezdődött a közös munka, amelynek célja Taksony további fejlődésének elősegítése. Dr. Bilisics Zita rádiónknak elmondta, kiemelt feladatként kezelik a térségi úthálózat fejlesztését, hangsúlyozta a Taksony és Bugyi közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint az 51-es főút fejlesztése egyaránt prioritást élvez a következő időszakban.
12: Taksony 510-es út, ott is Dunaharasztig elkészült, a tervek készen vannak, tehát lehet nyugodtan folytatni, és van még a Bugyi elkerülő út, ott a 6,5 kilométer elkészült, 5,5 van hátra. Ez a priorista ennek a választókerületnek, ami mindenképpen az életminőségünket és a napi kockázatainkat minimalizálná, hiszen ezeknek az utaknak a felülete olyan, ami már a biztonságos közlekedést veszélyezteti.
9: Sziget Krónika. Sporthíreink.
10: Nem szeretne sok edzőmérkőzést játszani augusztusban a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstéremikben netelő Sziget Szentmiklósiak inkább szeptemberre időzik a barátságos mérkőzéseket, mivel légiósok Dean Reiber csak augusztus 26-án csatlakozik a csapathoz. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, addig is a Budafokkal, és várhatóan egy harmadosztályú ellenféllel mérkőznek meg, mivel rengeteg új játékosuk van, és nekik ezek jó alkalmak lesznek a tanulásra. Hozzátette, amint Dean is csatlakozik, egy-két erősebb ellenfélre is lehet majd számítani, de még jelenleg is beszélnek a többi csapattal, és nincsenek végleges dátumok a felkészülési mérkőzéseket tekintve.
13: Augusztus 26-án érkezik vissza haza Dean, akkor lesz igazán teljes a csapat, addig meg ezt a gyors tanulást szeretnénk arra felhasználni, hogy legalább egy könnyebb, viszonylag könnyebb edzőmeccset játszanánk. Az a terv, hogy majd a Budafokkal, meg még esetleg valami zöldcsoportos vagy NB2-es csapattal, amíg nem lesz teljes a csapat, már elkezdenénk, hiszen sok új játékos van, és őnek is szeretnénk megtanítani a szabályokat, értékeket, amik mentén egész évben dolgozunk.
10: Megverte felkészülési mérkőzésen a Balatonfüred együttesét Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata. A két NB1-es klub összecsapásán az SKSK végül 29-25-re kerekedett felül. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, bár örül a győzelemnek, sokkal fontosabb, hogy a játék apró elemeiben is szépen lépegetnek előre. Hozzátette, a felkészülés ezen szakaszában nagy terhelést kaptak a játékosok, így igyekezett mindenkit bevetni, és több jó teljesítmény is érkezett mind támadás, mind védekezés tekintetében.
9: Időjárás.
10: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az észak-keleti szél. Délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
9: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
2: Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor közművelődési intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor közművelődési intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
3: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
3: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
3: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
3: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Hagyományos kirakodóvásár várja az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson. Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autógyártmány Múzeum. A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szentmiklóson. A tervezetnél egy héttel korábban befejeződött a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szentmiklóson. Erről Nagy János a város polgármestere számolt be. Tájékoztatása szerint a műszaki átadásátvételi eljárás csütörtökön sikeresen lezajlott. A korszerűsítés során kicserélték a régi gázkazánt és a vízmelegítőt, helyükre korszerű kombinált gázkazánt építettek be. Megújult a váróterem padló és falburkolata, valamint a belső falak és a mennyezet festése is megtörtént. Kicserélték a váróból nyíló belső ajtókat, illetve esztétikusan eldobozolták a gázórát is. A fejlesztések azonban ezzel nem érnek véget. A határút 3-as szám alatti gyermekorvosi rendelőben augusztus 17-én kezdődött meg a kivitelezési munkálatok, majd szeptemberben a felnőtt házi orvosi rendelő korszerűsítése következik. A tervek szerint mindkét rendelőben kicserélik a kazánokat, a felnőtt házi orvosi rendelő várójában megújul a burkolat és a festés, míg a gyermekorvosi rendelőben a többi között kicserélik a belső nyílászárókat, a vizsgáló fal burkolatát, valamint a konnektorokat és kapcsolókat. Hagyományos kirakodóvásár várja az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson. Az augusztus 29-i szombati kirakodóvásár reggel 8 órától délután 3 óráig várja a látogatókat, akik ezúttal is számos érdekes sportékából válogathatnak. A rendezvényt évek óta a Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vásár nem csak az adásvételről szól, hanem fontos közösségformáló szerepet is betölt. Hozzátette, a kilátogatókat frissítővel várják, az árusok pedig süteményekkel is készülnek. Az esemény szervezői továbbra is várják azok jelentkezését, akik eladnák megunt feleslegessé vált vagy különleges tárgyaikat. Gyurcsik József kiemelte, a vásár kínálata rendkívül változatos, a hétköznapi használati tárgyak mellett igazi különlegességek is megtalálhatók a standokon.
7: Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig megtalálható minden. Az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már-már antik hatású volt a vásár, innentől nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
6: Jótékony célt is szolgál a Sziget-Szentmiklósi kirakodó vásár. A rendezvény szervezői a vásár bevételéből és a felajánlásokból rendszeresen olyan közösségeket, intézményeket segítenek, amelyeknek szükségük van a támogatásra. Gyurcsik József, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület elnöke hozzátette, a legutóbbi alkalommal a Majosházi Hospice házjavára gyűjtöttek, amelynek támogatására 40 ezer forint adomány gyűlt össze. Kiemelte, a következő augusztus 29-i vásár kedvezményezettjeinek személyéről még nem született döntés. A szervezők várják a helyiek javaslatait, amelyeket a közösség a Fejlett Városért Egyesület hivatalos közösségi oldalán jelezhetnek az érdeklődők.
7: Megragadnám akkor az alkalmat a hallgatók közül, hogyha valakinek van ötlete, augusztus 29-én lesz a vásár, akkor azt a közösség a Fejlett Városért Egyesület közös város röviden oldalán meg lehet írni nekünk, szívesen vesszük az ötleteket, által volt, hogy állatok, akkor gyakorlatilag hospice ház, de ha van olyan a környezetében a hallgatóknak, akire ez érvényes lehet, akkor azt mindenképp jelezik az egyesület, amikor fölvesszük a programba.
6: Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autó Gyártmánymúzeum. A Gyártmánymúzeum az Árti-sziget ipari park zárt területén található, ahol a látogatók az egykori gyári dolgozó vezetésével ismerhetik meg a Csepel autógyár történetét és járműveit. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, a tárlatvezetéseket Békés György tartja, aki 40 éven keresztül dolgozott a gyárban, így személyes tapasztalataival és történeteivel is színesíti a múzeumi programot. Hozzátette, egész évben várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a kiállítás minden korosztály számára érdekes és tartalmas élményt kínál. A látogatással és a tárlatvezetéssel kapcsolatos további részletek a miklosimúzeum.hu weboldalon olvashatók.
3: Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben, télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van restaurálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel autógyár tudott produkálni.
5: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
6: Egyeztetések zajlanak a térség útfejlesztéseiről. Folyamatos egyeztetéseket folytat a térség fejlesztéseiről dr. Bilisics Zita, Pest vármegye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője és Zsolnai Pál Taksony polgármestere. A településvezető közösségi oldalán azt írta, megkezdődött a közös munka, amelynek célja Taksony további fejlődésének elősegítése. Dr. Bilisics Zita rádiónknak elmondta, kiemelt feladatként kezelik a térségi úthálózat fejlesztését, hangsúlyozta a Taksony és Bugyi közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint az 51-es főút fejlesztése egyaránt prioritást élvez a következő időszakban.
8: Taksony 510-es út, ott is Dunaharasztig elkészült, a tervek készen vannak, tehát lehet nyugodtan folytatni, és van még a Bugyi elkerülő út, ott a 6,5 kilométer elkészült, 5,5 van hátra. Ez a priorista ennek a választókerületnek, ami mindenképpen az életminőségünket és a napi kockázatainkat minimalizálná, hiszen ezeknek az utaknak a felülete olyan, ami már a biztonságos közlekedést veszélyezteti.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Nem szeretne sok edzőmérkőzést játszani augusztusban a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben legutóbb ezüstéremikben menetelő Sziget-Szentmiklósiak inkább szeptemberre időzik a barátságos mérkőzéseket, mivel légiósok Dean Reiber csak augusztus 26-án csatlakozik a csapathoz. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, addig is a Budafokkal, és várhatóan egy harmadosztályú ellenféllel mérkőznek meg, mivel rengeteg új játékosuk van, és nekik ezek jó alkalmak lesznek a tanulásra. Hozzátette, amint Dean is csatlakozik, egy-két erősebb ellenfélre is lehet majd számítani, de még jelenleg is beszélnek a többi csapattal, és nincsenek végleges dátumok a felkészülési mérkőzéseket tekintve.
9: Augusztus 26-án érkezik vissza haza Dean, akkor lesz igazán teljes a csapat, addig meg ezt a gyors tanulást szeretnénk arra felhasználni, hogy legalább egy könnyebb, viszonylag könnyebb edzőmeccset játszanánk, az a terv, hogy majd a Budafokkal, meg még esetleg valami zöldcsoportos vagy NB2-es csapattal, amíg nem lesz teljes a csapat, már elkezdenénk, hiszen sok új játékos van, és őnek is szeretnénk megtanítani a szabályokat, értékeket, amik mentén egész évben dolgozunk.
6: Megverte felkészülési mérkőzésen a Balatonfüred együttesét Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata. A két NB1-es klub összecsapásán az SKSK végül 29-25-re kerekedett felül. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, már örül a győzelemnek, sokkal fontosabb, hogy a játék apró elemeiben is szépen lépegetnek előre. Hozzátette, a felkészülés ezen szakaszában nagy terhelést kapnak a játékosok, így igyekezett mindenkit bevetni, és több jó teljesítmény is érkezett, mind támadás, mind védekezés tekintetében.
5: Időjárás.
6: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az észak-keleti szél. Délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Sziget Szelet.
0: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról, érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
5: Ez a Sziget Szelet a Lakihegy Rádióban.
10: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Én Somogyi Betti vagyok, és a mai adásban egy igazán különleges helyszínről jelentkezem. A Sétány Tenisz és Bisztró Sziget-Szentmiklóson a tanösvény mellett a Dunaparton várja a látogatókat street food ételekkel, saját koktélokkal és két salakos teniszpályával. Emellett pedig számtalan izgalmas programmal is készülnek a vendégeknek. És ha már Dunapart, van lehetőség náluk hajóbérlésre is. Sőt, idén először szervezték meg az első pontont, ami egy igazi minifesztivál volt az ő elmondásuk szerint a Duna közepén. Erről is szó lesz majd részletesebben a mai Sziget-Szeletben, de arról is, hogy ezen a héten pénteken, augusztus 14-én este az Emlékek a partról című dokumentumfilmet is megnézhetitek a Sétány Tenisz és Bisztróban, ami az egykori Árpád strandról, illetve az egykori halászkertről szól. A filmet Jakab Gergely készítette közösen Cserna Bálinttal és testvérével, Jakab Áronnal. A mai adásban tehát megismerhetitek a Sziget-Szentmiklósi Sétány Tenisz és Bisztrót. Hamarosan kezdünk, tartsatok velem!

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Somogyi Betti vagyok, és hát itt ülök Sziget-Szent Miklóson a Tanösvény mellett tulajdonképpen a Sétány Tenisz és Bisztróban, és hát nem egyedül iszogatom itt a kis vizecskémet, mert hogy itt van velem mai beszélgető partnerem, Kis Roland, a Bisztrónak a tulajdonosa. Először, mielőtt egy kicsit jobban belevágnánk a programjaitokba, meg az egész helynek a történetébe, azért szerintem az nem titok, aki ismeri a helyet, illetve téged, hogy te nagyon fiatal vagy, és ilyen fiatalon egy bisztró tulajdonosa. Hogy keveredtél te egyáltalán így a vendéglátás világába? Erről mesélj, kérlek.
3: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Igazából egész középiskolában én már azt lehet mondani, hogy ezzel foglalkoztam, mindig rendezvényeket szerveztem, mindig valami buli volt. Hát igazából az egésznek az érdekessége az, hogy én ezeken a pályákon tanultam meg teniszezni egyébként 5 éves koromban, tehát eléggé régre nyúlik vissza az én történetem ezzel a helyjel. Rengeteg emlékem van ide kötve, nagyon sok meccset néztem itt, a hűtőtetején volt a tévé, a piros alcsidás műanyag székek, tehát hogy rengeteg élmény. És igazából jó kapcsolatom volt az előző vezetéssel, és úgy kerestek meg. Tenisszel foglalkoztam, én akkor ütőket húroztam, és igazából a tenisz által keveredtem én ide, aztán úgy csöppentem bele a vendéglátás részébe. Tehát, hogy úgy igazából ez az eleje, vagy ez a, így indult.
2: És hány éve is dolgozol már itt?
3: Én 2022-ben vettem át a helyet, és akkor hát azóta így évről évre mindig picit fejlesztettünk, mindig picit bővítettünk, mindig tanultunk valamit az előző szezonból, úgyhogy ja, 2022 óta.
2: Ha már így említetted a teniszt, meg ugye a bisztrónak a nevében is benne van tulajdonképpen, meg egyébként nem tudom, mennyire hallják a hallgatók, lehet, hogy valamennyire hallatszik, hogy itt konkrétan közvetlen mellettem egyébként pont teniszeznek is. Ez hogy van nálatok, hogy bármikor ki lehet bérelni a pályát, vagy vannak egyébként tenisztel kapcsolatos programjaitok, külön rendezvényeitek is?
3: Házi versenyeket szoktunk egyébként szervezni. Most már annyira sok dologgal foglalkozom, hogy kicsit már kiestem a tenisznek a pixiséből, úgyhogy a Laci egyébként, aki pont most fenn van a pályán és oktat, edzést tart, ő szokta szervezni a házi versenyeket. Egyébként bárki jöhet, ki lehet próbálni, abszolút. Nagyjából 80-85%-os a telítettségünk, főleg így, hogy azért a Laci is elég sokat oktat, de azért el lehet csípni üres szakaszokat, úgyhogy érdemes foglalni és érdemes kipróbálni, mert gyönyörű helyen vagyunk és nagyon jók a pályák, szóval gyertek.
2: Akkor lehet jönni oktatásra is, meg egyébként, ha valaki csak mondjuk jön egy partnerrel játszani, akkor arra is van lehetőség.
3: Abszolút, erre is van lehetőség, vannak ütőink is, amiket ki lehet bérelni, labdát is tudunk biztosítani, úgyhogy meg hát nyilván, ha bárkinek kell egy kis segítség, akár egy kis mini instrukció, akkor abba is tudunk segíteni.
2: Ugye mondtad, hogy 2022-ben vetted át a helyet, mi az, amin mondjuk változtattál, vagy volt-e valami, mert azt látom, így körbe is nézünk, hogy nagyon fiatalos az egésznek, ugye egyébként a design is, meg az egész hangulata, de hogy van-e valami, amit így kiemelnél?
3: Mert egyébként érdekes, hogy most, ahogy mondod, mert maga a design, ez kicsit ilyen mid-century is, hogy ilyen retro vonal, ezekkel a mostani iskolai székek, tonett székek, ilyen retro fotelek, picit olyan, mint a nagymamának a nappalia, de egyébként ez most újra kezd visszajönni, vagy és ezt én is imádom, és nagyon sokan szeretik. Ez igazából rengeteg dolgot változtattunk meg, nagyon sokat bővítettünk, azért egy kis picike hely volt. Körülbelül akkora volt eredetileg a helyünk, most a konyhánk, szóval azért terjeszkedtünk mi is, amennyit engedett a terület, meg nyilván igazából mobil cuccok vannak lerakva, szóval így próbáltunk magunkon segíteni helyügyileg, de hát rengeteg dolog, nagyon sok minden változott itt az évek alatt, évről évre. Az a helyzet igazából, hogy nem gondolom azt, hogy ezek a dolgok valaha megszűnnének, mindig van valami, ami zavar, ami nem tetszik, ami nem odaillik, más atmoszférát szeretnék, és mindig lesz szerintem ilyen, amin változtatunk, és amin változtatni kell. Szóval folyamatosan jó az, hogyha vérfrissítés van, és ha látják az emberek, hogy változás van. Nyilván az se jó, ha túlzásban van víve, de tehát 4 évesek vagyunk, most ez épp a 4. születésnapunk augusztusban. Szerintem még azért keressük magunkat, és most az elmúlt egy másfél évben jutottunk el szerintem oda, hogy megtaláltuk azt, amit szeretnénk csinálni, és amilyen vonalat szeretnénk képviselni, és a vendégek is szerintem most érzik a legjobban azt, hogy ez gyakorlatilag minden rétegnek és minden korosztálynak szól. Mert igazából, hogyha ide bárki lejön, akkor azt látja, és az kiemelkedő, hogy a kisgyerek is, tényleg a 3-4 éves kisrácok is jól érzik magukat, és az idősebb korosztály is, és a kettő között meg igazából igazából bárki. Most a fiatalok is rengeteg jönnek, ők is magukinak érzik a helyet. Úgyhogy ja, nagyon sok dolog változott, és valószínűleg még fog is, de hát ezen vagyunk, és ezért dolgozunk, hogy egy jó élhető hely legyen, ami igazából mindenki számára biztosít valami lehetőséget.
2: A zene után jövünk is vissza, továbbra is Kis Rolanddal, a Sétány Tenisz és Bistró tulajdonosával beszélgetünk. Maradjatok velünk, mindjárt folytatódik a Sziget Szelet.

0: Sziget Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Folytatjuk a műsorunkat, én Somogyi Betty vagyok, és továbbra is a Sétány Tenisz és Bisztróból jelentkezem Kis Roland tulajdonossal. Hát említetted úgy, hogy tényleg minden korosztály megtalálja itt a neki való akár kis szórakozási lehetőséget, mert nem számtalan programotok van. Én azért néztem így akár a közösségi oldalatokat, és tényleg idén megszerveztétek, erről egy kicsit mesélj, ez volt az első ponton, ami, jól láttam, egy ilyen laikusként ilyen kis hajós bulinak indult, de meséljük pontosan, mi volt ezzel a cél, és hogy lesz-e még ilyen akár idén-nyáron, vagy majd később?
2: Igazából ennek egy tök érdekes sztoria van, mert mi tavaly óta hajózunk sokat itt a Kisdunán, és próbálunk az RSD-ről is minél több tartalmat csinálni, és bemutatni kvázi itt milyen élet van, és milyen gyönyörű részen vagyunk. És igazából egy ilyen kinti Dunaparti kis hesszelésnél jutott az eszünkbe, több hajóval így összekötöttünk, spanokkal, hallgattuk a zenét, jól éreztük magunkat, fürödtünk, és azt úgy voltunk vele, hogy azt is ezt meg kéne csinálni nagyobba, ez tök jó buli. És igazából ott találtuk ki, elkezdtem megszervezni, bekértem mindenféle engedélyeket, ilyen paksaméta gyűlt össze. Tök jó volt, nagyon jól sikerült, rengetegen voltak, volt egy nagy pontonhajózom, volt egész nap DJ-szettek, italszerviz, koktélok, mindenféle szép és jó. Rengetegen jöttek el, tényleg nagyon jó volt a hangulat, annyira gyönyörűen prezentálta, hogy milyen élet is van itt a Kisdunán, meg milyen vízi élet van. Nekem ez teljesen kimaradt eddig, mondjuk másfél-két évvel ezelőtt, igen, nem tudtam, itt néztem fel, és egyszerűen nem láttam, nem tapasztaltam, hogy itt ilyen is lehet. És ezt is kéne csinálni egyébként, tőlem aztán lehetne minden hétvégén valami hasonló dolog itt, és lesz egyébként még, tehát jól sikerült a rendezvény, mindenki jól érezte magát. Nekem picit stresszes volt, de ettől függetlenül zseniálisan sikerült, és csak jó visszajelzések jöttek, hál' Istennek. Augusztus 29-én tartunk egy ilyen nyárzárót ponton. Picit átszerveztük egyébként, mert legutóbb azért a vízre vittünk ki minden szolgáltatást, szervizt és a zenét is. Most egy picit azért ezt átszerveztük, és arra a kikötőbe szeretnénk kitelepülni, a Sziget-Szent Miklósi kikötőbe, és ott azért egyszerűbb lesz minden háttérmunka, a staff, a DJ-knek a kijuttatása és minden utánpótlás, akár alapanyagok, akár italok szempontjából, szóval ott lesz a következő. És hát ja, igen, várunk mindenkit sok szeretettel. Ezért jó, mert igazából ez egy hajós rendezvénynek indul, de hát igazából aki a vízen van, az bárki csatlakozhatott, tehát szaposok, kajakosok, kenusok, bárki, szóval ja, 29-én Tali.
1: És erre előzetesen kell valahol regisztrálni, jelentkezni, mert egyébként az előzőről nagyon sokan szerintem nem is hallottunk, már csak a fotókat láttuk, de hogy lehet, hogy volt egyébként esemény, csak sokaknak akár elkerülte a figyelmét.
2: Volt eseményünk, meg azért próbáltuk a lehető legtöbb helyen promózni. Készült egy nagyon jó kis aftermovie-nk is, egy nagyon jó kis videót vágtak nekünk, zseniális lehet, hogy az is ma kerül ki, úgyhogy talán most ez sokkal több emberhez fog elérni. Meg igazából tényleg az utó hatáson látszódott a kommenteken, hogy csomóan lemaradtak róla, jöttek volna, basszus, de rossz, hogy lemaradtam, következőre megyünk, tehát hogy sok ilyen visszajelzés jött, hogy valószínűleg azért most többen lesznek.
1: És amiről még mindenképp beszéljünk, egyébként majd még kicsit megemlítjük a különböző programjaitokat, de hát lesz egy nagyon fontos program, ami konkrétan Sziget-Szent Miklóshoz kötődik. Most pénteken, augusztus 14-én lesz ugye az Emlékek a partról című dokumentumfilmnek a vetítése, itt nálatok is. És ugye ez azért is különleges, mert hogy te is megszólalsz a dokumentumfilmen. Ugye ez tulajdonképpen az egykori halászkertről, illetve az Árpád strandról szól. Jakab Gergely készítette ugye Cserna Bálinttal és a testvérével, Jakab Áronnal közösen tulajdonképpen. Mit szóltál, mikor Jakab Gergely megkeresett, hogy te is szerepelj ebben a filmben?
2: Én nagyon örültem neki, minden ilyen őrült projektet szívesen támogatok, és ez is egy ilyen iszonyat jó kezdeményezés. Nagyon hiányzott már ez, mert hát igazából én is rengeteg sztorit hallottam a halászkertről is, meg a régi nagy helyekről. Tehát, sőt, egyébként, mikor rádiónál dolgoztam, akkor volt egy külön ilyen riport is, amikor csak ezeket a régi helyeket tárgyaltuk ki, szóval különösen sokat foglalkoztam ezekkel a régi helyekkel, és jó volt, tök jó volt, hogy kvázi egy ilyen utókora vagyunk gyakorlatilag ennek a helynek, és mi itt vagyunk, és megkerestek minket, és részesei lehettünk a projektnek.
1: És akkor most pénteken, ugye este lehet augusztus 14-én itt a Bisztróban megtekinteni, lehet jönni, de egyébként ti például koncerteket is szoktatok ide szervezni. Azt láttam, hogy vannak például visszatérő együttesek. Gondolom, ez azt is jelenti, hogy sok visszatérő vendég is van ilyenkor.
2: Egyébként bocsánat, még visszafűzve az előző gondolathoz, amikor megkeresett minket a Gergő, akkor pont egy olyan napra esett a forgatási nap, mikor a Zsombi barátommal, a legrégebbi gyerekkori barátommal, neki volt itt a koncertje, az első miklósi koncertje egyébként, és rengetegen voltak, és igazából mi is egy ilyen geget csináltunk az egészből, és tök jó pillanatba állt össze az egész projekt, hogy ők is jöttek, mi is egy ilyen tök nagy megélést nyomtunk itt lent, és tök jól összeállt az egész. De igen, vannak visszatérő arcok, visszatérő zenekarok, a Divina nálunk most már. Hát gyakorlatilag a kezdete óta játszik szinte folyamatosan. Ők egy nagyon-nagyon szerethető brigád, és csak jó arcok jönnek mindig. A divinás bulik azok ilyen nagyon-nagyon eufórikus esték. Úgyhogy igen, igazából rendszeresen vannak, megtartunk mindenféle rendezvényeket, próbáljuk mindig...
1: Törekedni azért a megújulásra is, igen, vagy igen, akár arra is, hogy a visszatérő zenekarok is jöjjenek.
2: Tehát mindig jönnek új arcok is, meg nyilván nyúlunk visszatérő helyi karakterekhez is.
1: Nem sokára folytatódik a Sziget Szelet, egy rövidet zenélünk, de maradjatok velünk, mert hamarosan visszatérünk. Továbbra is a Sétány, Tenisz és Bisztróból jelentkezünk.

0: Hallottad már a Lakihegy rádió riport műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Sziasztok, kedves hallgatók, én továbbra is Somogyi Betti vagyok, és a mai Sziget szeletben Sziget-Szent Miklósról, a Sétány, Tenisz és Bisztróból jelentkezem. Továbbra is beszélgető partnerem, Kis Roland tulajdonos.
3: Rengeteg ötletünk meg tervünk van egyébként. Nem akarok mindent ellőni, mert tele vagyok víziókkal, meg projektekkel. Szeptemberre például lesz két nagyobb rendezvényünk, erről nem is akarok semmit mondani. De jó arcok jönnek, meg hát rengeteg tervünk van a téli időszakra is, meg most, amíg a szezon tart, mert most már azért tart a szezon októberig. Tehát még az október végéig teraszozunk, úgyhogy tele leszünk mindenféle programokkal, meg koncertekkel. Úgyhogy igen, érdemes nézni a közösségi oldalainkat, meg a Facebookot, meg az összes eseményünket, mert ja, tele vagyunk cuccokkal, úgyhogy várunk minden.
2: Még egy kérdést vissza a zenekarokhoz, hogy arra nyitottak vagytok, hogyha mondjuk megkeres egy ilyen feltörekvő, mondjuk most még kicsit ismeretlenebb zenekar, vagy zenész, akkor akár lehetőséget adtok neki, hogyha esetleg mondjuk van egy ilyen alkalom.
3: Mi mindig támogatjuk a feltörekvő performanszokat, úgyhogy mi nyitott arcok vagyunk, úgyhogy bármikor igazából meg kell minket keresni. És igen, eléggé be vagyunk sűrűsödve, az igazság. Tehát, hogy azért mindig azért látjuk magunk előtt a következő 5-6 hetet, hogy hogy állnak össze. De abszolút, tehát nyitottak vagyunk, és szeretjük mindig az új projekteket. Úgyhogy meg kell keresni minket, és igazából bármi működhet.
2: Programok tekintetében gondolom azért a nyár a legsűrűbb. Tehát az ősz, meg a tél, az bár ugye mondtad, hogy még nem akarsz beszélni őszi programról, arra majd esetleg később visszatérünk, de hogy gondolom utána azért van egy kis nyugi, vagy egy kicsit pihenősebb időszak, de a nyár az, ami, hát amit azért úgy fullon toltok, lehet így mondani.
3: Hát igen, a nyár az elég hardcore, tehát hogy ott azért kemény menet van, meg minden nap vagyunk, a hétfőtől vasárnapig, most változott egyébként pont a nyitvatartásunk, mert azért látszik, hogy hatalmas igény van az esti beszélgetésekre. Tehát azt, hogy mi bezárunk 10 órakor, az még mindig azt mutatja gyakorlatilag, hogy nem kell, nem szabad, ne zárjatok be 10 órakor, mert még itt ülnek 11-ig, és még ülnének egyébként itt, szóval hatalmas igény van, úgyhogy most picit változtattunk. Úgyhogy nagy a menet, az előző téli szezonunk az tavaly megtörtént, egész jól sikerült, az idején bízunk benne, hogy még jobb lesz, és télre is rengeteg mindennel készülünk. Igazából már a belső teraszunknak az átalakítását azért most már elkezdtük, meg azért készülünk a hidegebb időszakra, és igen, rengeteg mindennel készülünk ott is lesz egy pici varia majd a nyitvatartással, de mi azért idén eléggé erősen, hát nem azt mondom, hogy eléggé erősen, de úgy elkezdtük bontogatni a szárnyainkat így gasztronómia téren, és azért tesztelgetjük a határainkat, hogy mi az, amit itt meg tudunk csinálni. Próbálunk minél kreatívabbak lenni, és minél színesebbek lenni. Van egy ilyen változó étlapunk, ez folyamatosan változik szezonális ételekkel, és próbálunk új dolgokat. Hál' Istennek a vendégkör is nyitott rá, és szeretik ezeket az egyestés ételeket, vagy akár a készlet erejéig tartó kis droppokat, és akár ez vonatkozik ételekre, italokra. Folyamatosan utazunk mi is, tesztelünk, tapasztalunk, inspirálódunk más helyektől, meg folyamatosan kollaborálunk akár pesti helyekkel, vagy környékbeli vendéglátóegységekkel.
2: Ráckevei Zsája, tehát ezt annyiból emelném ki, mert láttam, hogy Bíró Bálint ugye volt egyébként korábban nálunk is a rádióban, és akkor láttam a közösségi oldalaitokon, hogy ő is volt itt, tehát hogy vannak azért ilyen kooperációk, ahogy ugye említetted is.
3: Igen. Hát a Bálinttal még télen elkezdtünk együtt dolgozni, aztán egy időszak, amikor kvázi nekünk ő a kreatív séfünk is volt. De mai napig tartjuk egyébként ezt a szoros viszonyt, meg támogatjuk egymást, és hogyha bármi ötlet van, akkor azért megy a brainstorming, meg megy az ötletelés, hogy mi az, amit lehet csinálni. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, és már annyiszor elmondtam arcoknak, mert sajnos azt kell észrevenni, hogy rossz a mentalitás, mert mindenki azt hiszi, hogy a konkurencia az egy ilyen ijesztő dolog, és egy rossz dolog, nem. 45 ezeres, nem tudom hány ezeres város vagyunk gyakorlatilag, amilyen típusú hely mi vagyunk, abból kéne még legalább 3. Szóval igen, a Bálinttal sokat dolgozunk együtt, volt egy ilyen kicsit fine diningosabb jellegű kis borvacsoránk télen, rengeteg ilyet tervezünk egyébként a következő téli időszakba, picit visszafogottan egyébként, nem akarjuk annyira túltolni, tehát nem érezzes magát senki ilyen elrettentve, hogy itt ilyen túlságosan fancyzünk, mert nem ez a cél.
2: Továbbra is a Sétány, Tenisz és Bisztróból jelentkezünk. A folytatásban jobban megismerhetitek például az új üzletvezetőt, Auer Máriót, illetve az étlapról is szó esik majd.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Itt ülök továbbra is a Sétány Tenisz és Bisztróban, és itt van velem Auer Mário, aki hát egészen különleges helyzetben van, mert hogy idén augusztustól lett tulajdonképpen a helynek az üzletvezetője. Hogy jött a kapcsolatod Rolanddal? Hogy keveredtél ide a Sétány Tenisz és Bisztróba?
3: Így van, ugye én most augusztustól, mint üzletvezető kerültem ide a Sétány Tenisz és Bisztróban. Tulajdonképpen már áprilisban, mint vendég érkeztem ide, és akkor nagyon-nagyon megtetszett a helynek a hangulata. Nagyon jó zene szólt, tetszett a belső dizájn, és csodálatos smashburgert tudtunk enni, és egy jól csapott sört kaptunk, és úgy éreztem, hogy végre van egy olyan hely itt Sziget-Szent Miklóson, ahova egy fiatalként is szívesen beülök, szívesen hallgatom az itteni zenét, és nagyon jó fej volt a kiszolgálás is, és az volt az első kérdésem, hogy nincs-e munkája a Rolinak. Pont ő szolgált ki, és ő azt mondta, hogy dehogy nem, ide a pultba tudok jönni. Azonnal meg is beszéltük, és jöttem, mint beugrós, és annyira megtetszett a dolog, olyan jóba lettünk a Rolival, hogy később, mostanra már üzletvezetővé váltam, és igyekszek a napi, mindennapi dolgokban részt venni és segíteni a Rolinak a munkáját, és még csodálatosabb helyé tenni ezt a helyet.
2: Mi az, amit egyébként ugye a hely szempontjából különlegesen kiemelnél? Azt ugye említetted, hogy tényleg annyira jó, hogy egy fiatalos hely. Egyébként igen, Sziget-Szent Miklós azért elég nagy, és valóban több ilyen helyre is szükség lenne. De hogy mi az, ami neked mondjuk akár a kedvenced, mondjuk akár így programok tekintetében, vagy a sportolás tekintetében?
3: Nekem az emberek a kedvenceim. Tehát igazából itt megtalálja a helyét a kisgyerekes anyukától kezdve az idős úrig, akárki. Tehát tényleg a fiatalokon keresztül, tényleg a legidősebb korosztályig mindenki jól tudja magát itt érezni, és szerintem ez a legszebb ebben az egészben. És nagyon jó este látni, amikor kettő asztal egymás mellett, az egyik asztalon teljesen másik generáció ül a másik asztalon is, és ők elkezdenek beszélgetni. És akkor tulajdonképpen egy kapocs vagyunk a generációk között valamilyen szinten.
2: Ugyan Roland már nagyjából egy picit így említette az étlapot, de egy kicsikét bővebben azért megkérdezem tőled is, hogy mi az, amit mondjuk a legjobban szeretnek a vendégek, mi az, amin próbáltok néha változtatni, vagy egyáltalán nem, mert tényleg az a kedvenc?
3: Hát ez úgy néz ki, hogy van egy változó menünk, illetve vannak fix dolgok. Ugye óriási kedvenc nálunk a lángos, illetve a smashburger, de szeretnénk azoknak is kedveskedni, akik mondjuk csak egy pohár borra jönnek le, ezért van egy változó menünk, amiken megtalálhattok ilyen kis dippeket, ami lehet akár egy fetakrém, lehet olívaolaj, mindenféle házi pitával, de most különösen, ami nagyon különleges, van Szicíliából friss pecorinunk, illetve csodálatos olívabogyóink, meg grissinivel tálaljuk, kocintósnak hívjuk, ezt egy pohár bor mellé, vagy egy üveg bor mellé tudjuk ajánlani. Ismételten csak azt tudom elmondani, hogy próbálunk cateringelni az összes generációnak, aki csak itt megfordul.
2: De úgy látjátok, hogy egyébként a vendégek nyitottak akár az új fogásokra, ételekre.
3: Igen, természetesen nyitottak rá, és én folyamatos kommunikációban vagyok a séfünkkel, a konyhafőnökünkkel, és akkor így próbáljuk kitalálni, és Rolinak is nagyon jó víziói vannak arról, hogy miket tudunk az étlapra felrakni, illetve a vendégeknek felszolgálni. Tehát nyitottak rá egyértelműen.
2: Itt vagyunk továbbra is a Sétány Tenisz és Bisztróban, és itt van mellettem most ezúttal Kriásti Dani, a konyhafőnöke a helynek. Először is hadd kérdezem már meg, hogy ebben a nagy melegben hogy bírod ilyenkor a főzést?
4: Igazából ezt nem lehet megszokni. Ezt csak bírni lehet, tehát de sok-sok folyadékpótlással és kitartással, és azt kell, hogy szerintem, hogy a szakmát szeressük. Egyébként máshogy nem lehet.
2: És mesélj egy kicsit, mióta dolgozol itt?
4: Itt körülbelül most már 5. hónapja szerintem.
2: Mi az, amit szeretsz a helyben?
4: Maga az egész hangulata a helynek. Az, hogy kiadhatjuk a kreativitásunkat, nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, ami azért napról napra adja az erőt ahhoz, hogy ezt csináljuk.
2: Van olyan kedvenc ételed, amit nagyon szeretsz készíteni, így séfként?
4: Persze, egyébként a burgerek azok, amik szerintem ezek azok talán, amik a legközelebb állnak a szívemhez.
5: Tökre hálásak vagyunk egyébként a vendégeknek, hogy így szeretik a lángosokat és a smash burgereket, mert kvázi ezt teszi lehetővé, hogy kreatívak legyünk, és ezt teszi lehetővé azt, hogy kísérletezzünk ezekkel a dolgokkal. Szóval köszönjük! Gyertek sokat!
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kis Rolandnak, a Sétány Tenisz és Bisztró tulajdonosának, Auer Máriónak, üzletvezetőnek, illetve Kriásti Daninak, konyhafőnöknek. Ennyi volt mára, a Sziget-Szelet, én Somogyi Betti voltam, a Sétány Tenisz és Bisztróból jelentkeztem hozzátok, Sziget-Szent Miklósról. Tartsatok velem jövő héten is, és ne felejtsétek el, hogy minden adásnak szombatonként van ismétlése. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Hallottad már a Lakihegy Rádió? Rádió Report műsorát, a Sziget Szeletet.
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget Szelet.

0: Csaki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Hagyományos kirakodó vásár várja az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson. Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autógyártmány Múzeum. A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
7: A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szentmiklóson. A tervezetnél egy héttel korábban befejeződött a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szentmiklóson. Erről Nagy János a város polgármestere számolt be. Tájékoztatása szerint a műszaki átadás átvételi eljárás csütörtökön sikeresen lezajlott. A korszerűsítés során kicserélték a régi gázkazánt és a vízmelegítőt, helyükre korszerű kombinált gázkazánt építettek be. Megújult a váróterem padló és falburkolata, valamint a belső falak és a mennyezet festése is megtörtént. Kicserélték a váróból nyíló belső ajtókat, illetve esztétikusan eldobozolták a gázórát is. A fejlesztések azonban ezzel nem érnek véget. A határút 3-as szám alatti gyermekorvosi rendelőben augusztus 17-én kezdődött meg a kivitelezési munkálatok, majd szeptemberben a felnőtt házi orvosi rendelő korszerűsítése következik. A tervek szerint mindkét rendelőben kicserélik a kazánokat, a felnőtt házi orvosi rendelő várójában megújul a burkolat és a festés, míg a gyermekorvosi rendelőben a többi között kicserélik a belső nyilászárókat, a vizsgáló fal burkolatát, valamint a konnektorokat és kapcsolókat. Hagyományos kirakodó vásár várja az érdeklődőket Sziget-Szentmiklóson. Az augusztus 29-i szombati kirakodó vásár reggel 8 órától délután 3 óráig várja a látogatókat, akik ezúttal is számos érdekes sportékából válogathatnak. A rendezvényt évek óta a Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vásár nem csak az adásvételről szól, hanem fontos közösségformáló szerepet is betölt. Hozzátette, a kilátogatókat frissítővel várják, az árusok pedig süteményekkel is készülnek. Az esemény szervezői továbbra is várják azok jelentkezését, akik eladnák megunt feleslegessé vált vagy különleges tárgyaikat. Gyurcsik József kiemelte, a vásár kínálata rendkívül változatos, a hétköznapi használati tárgyak mellett igazi különlegességek is megtalálhatók a standokon.
8: Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig megtalálható minden, az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már-már antik hatású volt a vásár, innentől nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
7: Jótékony célt is szolgál a Sziget-Szentmiklósi kirakodó vásár. A rendezvény szervezői a vásár bevételéből és a felajánlásokból rendszeresen olyan közösségeket, intézményeket segítenek, amelyeknek szükségük van a támogatásra. Gyurcsik József, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület elnöke hozzátette, a legutóbbi alkalommal a Majosházi Hospice házjavára gyűjtöttek, amelynek támogatására 40 000 forint adomány gyűlt össze. Kiemelten a következő augusztus 29-i vásár vásár kedvezményezettjeinek személyéről még nem született döntés. A szervezők várják a helyiek javaslatait, amelyeket a Közösség a Fejlett Városért Egyesület hivatalos közösségi oldalán jelezhetnek az érdeklődők.
8: Megragadnám akkor az alkalmat a hallgatók közül, hogyha valakinek van ötlete, augusztus 29-én lesz a vásár, akkor azt a Közösség a Fejlett Városért Egyesület közös város röviden oldalán meg lehet írni nekünk, szívesen vesszük az ötleteket, által volt, hogy állatok, akkor gyakorlatilag hospice ház, de ha van olyan a környezetében a hallgatóknak, akire ez érvényes lehet, akkor azt mindenképp jelezzük az egyesület, amikor fölvesszük a programba.
7: Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autó Gyártmánymúzeum. A Gyártmánymúzeum az Árti-sziget Ipari Park zárt területén található, ahol a látogatók az egykori gyári dolgozó vezetésével ismerhetik meg a Csepel Autógyár történetét és járműveit. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, a tárlatvezetéseket Békés György tartja, aki 40 éven keresztül dolgozott a gyárban, így személyes tapasztalataival és történeteivel is színesíti a múzeumi programot. Hozzátette, egész évben várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a kiállítás minden korosztály számára érdekes és tartalmas élményt kínál. A látogatással és a tárlatvezetéssel kapcsolatos további részletek a miklosimúzeum.hu weboldalon olvashatók.
9: Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben, télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van restaurálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel Autógyár tudott produkálni.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
7: Egyeztetések zajlanak a térség útfejlesztéseiről. Folyamatos egyeztetéseket folytat a térség fejlesztéseiről dr. Bilisics Zita, Pest vármegye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője és Zsolnai Pál Taksony polgármestere. A településvezető közösségi oldalán azt írta, megkezdődött a közös munka, amelynek célja Taksony további fejlődésének elősegítése. Dr. Bilisics Zita rádiónknak elmondta, kiemelt feladatként kezelik a térségi úthálózat fejlesztését, hangsúlyozta a Taksony és Bugyi közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint az 51-es főút fejlesztése egyaránt prioritást élvez a következő időszakban.
10: Taksony, 510-es út, ott is Dunaharasztig elkészült, a tervek készen vannak, tehát lehet nyugodtan folytatni, és van még a Bugyi elkerülő út, ott a 6,5 kilométer elkészült, 5,5 van hátra. Ez a priorista ennek a választókerületnek, ami mindenképpen az életminőségünket és a napi kockázatainkat minimalizálná, hiszen ezeknek az utaknak a felülete olyan, ami már a biztonságos közlekedést veszélyezteti.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
7: Nem szeretne sok edzőmérkőzést játszani augusztusban a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. Az NB1B-ben legutóbb ezüstéremikben netelő Sziget-Szentmiklósiak inkább szeptemberre időzik a barátságos mérkőzéseket, mivel légiósok Dean Reiber csak augusztus 26-án csatlakozik a csapathoz. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, addig is a Budafokkal, és várhatóan egy harmadosztályú ellenféllel mérkőznek meg, mivel rengeteg új játékosuk van, és nekik ezek jó alkalmak lesznek a tanulásra. Hozzátette, amint Dén is csatlakozik, egy-két erősebb ellenfélre is lehet majd számítani, de még jelenleg is beszélnek a többi csapattal, és nincsenek végleges dátumok a felkészülési mérkőzéseket tekintve.
11: Augusztus 26-án érkezik vissza haza Dén, akkor lesz igazán teljes a csapat, addig meg ezt a gyors tanulást szeretnénk arra felhasználni, hogy legalább egy könnyebb, viszonylag könnyebb edzőmeccset játszanánk, az a terv, hogy majd a Budafokkal, meg még esetleg valami zöldcsoportos vagy NB2-es csapattal, amíg nem lesz teljes a csapat, már elkezdenénk, hiszen sok új játékos van, és őnek is szeretnénk megtanítani a szabályokat, az értékeket, amik mentén egész évben dolgozunk.
7: Megverte felkészülési mérkőzésen a Balatonfüred együttesét Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata. A két NB1-es klub összecsapásán az SKSK végül 29-25-re kerekedett felül. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, már örül a győzelemnek, sokkal fontosabb, hogy a játék apró elemeiben is szépen lépegetnek előre. Hozzátette, a felkészülés ezen szakaszában nagy terhelést kapnak a játékosok, így igyekezett mindenkit bevetni, és több jó teljesítmény is érkezett, mind támadás, mind védekezés tekintetében.
0: Időjárás.
7: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az észak-keleti szél. Délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És nézőinknek is, mert hogy élőben közvetítjük a beszélgetést, közben látom, hogy a kis hengerem ott van a háttérben, mert így átraktam oda, szoktam így hengerezni így a testemet, és hát most maradt. Itt lebuktam. Na de lehet egyébként, hogy nem csak én szoktam, hanem Ádám is. Horváth Ádám, Szigetszed Miklósi íjász a vendégünk. Jó reggel!
4: Jó reggel, sziasztok!
2: Hát nem erre az első kérdésre számítottam, de te szoktál egyébként ilyen hengert használni a sportolással kapcsolatban?
4: Nem volt, hogyha fájt valami, akkor igen próbáltam.
2: Vagy egy alkart, meg csuklót, meg mindent lehet vele egyébként. Na, majd itt adás után megmutatom, jó? Beavatlak, hogy mire is jó egy ilyen henger, mert bármire is. No, mert hogy túl vagy országos bajnokságon, Európa bajnokságon, készülsz egy íjásznapra is, de ami egyébként talán a legnagyobb volumenű, az a világbajnokság, ami szeptemberben lesz. Na, menjünk vissza egy kicsit a múltba, és aztán majd megbeszéljük még a jelent meg a jövőt. Tehát, hogy országos bajnokságon is túl vagy, illetve az Európa bajnokságon. Mesélj, melyiket hogyan élted meg. Ugye Magyarországon volt az EB is.
4: Igen, igen. A Szilvesváradon volt az Európa bajnokság. Ugye ennek a fajta rendezésnek a világbajnokságát nyertem meg tavaly, úgyhogy vártam nagyon, meg nagyon szeretem ezt a rendezést, viszont nem sikerült túl jól a verseny. Ötödik lettem, fejben talán nem nagyon voltam ott. A pályák nagyon jók voltak.
2: Az mit jelent, hogy annak a szervezésében? Ebbe avasd be egy kicsit.
4: Hát a szabályrendszere. A szabályrendszerét azt úgy. Úgy az, ami legközelebb áll hozzám.
2: És hogy érezted, hogy ez a szereplés az annak az eredménye, hogy elbíztad magad, vagy nem úgy voltál most mentálisan, vagy egyszerűen csak nem úgy jöttek ki a lépések?
4: Nagyon szerettem volna jót lőni, az is azért benne volt nyilván, meg valahogy nem ment úgy. Szóval volt egy nagyon-nagyon apró technikai hibám, ami igazából semmit nem befolyásolt volna, de azon is egy kicsit ráfeszültem, és úgy az egész versenyzés valahogy nem ment úgy. Fejbe is elengedtem már a második nap nagyjából, de igazából nem panaszkodhatok így se, hogy ötödik lettem, meg nem is ment annyira rosszul, de a többiek jobbak voltak igazából itt.
3: Meg csapatban is indultál,
4: igen,
3: volt, úgy, tehát nem csak egyéniben.
4: Igen. Csapatban szerencsére megnyertük, úgyhogy az...
2: Gratulálunk. Wow. Egyébként olyan érdekes ez, hogy ugye az ember hogy áll ehhez, és hogy ez a sport is, mint minden sport, az, hogy éppen nem úgy szerepel a szereplés, vagy nem úgy sikerül, bocsánat, a szereplés, hogy azt is úgy helyén kell kezelni, gondolom. Ezt is így te így megtanultad, hogy így pszichésen hogyan kezeld? Már csak azért is, mert hogy oké, hogy mondjuk egy EB-n nem feltétlenül úgy szerepeltél, hogy szerettél volna, de aztán meg jön egy VB, tehát hogy nem lehet is sokáig csüggedni.
4: Igazából azt mondanám, hogy tanultam belőle sokat, szóval sokat lehet tanulni, hogy abból, hogyha ha nyer az ember, abból sokkal kevesebbet talán. Szóval, hogy mondjuk azt, hogy a VB-ből nem sokat tudtam, mert ott hiába, hogy voltak rossz lövéseim, voltak rosszabb időszakok benne, pár lövés, de így elfelejti az ember. Amikor viszont nem nyer, akkor ott majd lehet mit tanulni. Szóval akkor tudja, hogy mit rontott el, mi az, amiből lehetne javítani.
3: Mondtad egyébként itt ugye a zene előtt, hogy ez az EB, ez ilyen terepverseny volt.
4: Nem, most, az 3D verseny.
3: Az volt a 3D,
2: igen. Ezt az egyetlen
3: terepverseny.
4: Az országos bajnokságon.
3: Országos bajnokságon, és beszéltünk már róla, de esetleg felelevenítenéd, hogy mi a kettő között a különbség.
4: Hát a 3D az igazából ilyen vadászatnak az imitációja, szóval ott 3D-s állatfigurákra lövünk, ismeretlen távról, ott ezen a fajta EB-n itt 4 kategóriában vannak osztva, és meg van határozva, hogy melyik kategóriának melyik a maximum távolsága, mennyi a maximum távolsága. A terepverseny, ott meg kör alakú céltáblákra lövünk tulajdonképpen erdőbe. Ott is 4 kategóriában vannak osztva, és ott viszont egy nap lövünk ismeretlen távra, egy nap pedig mért távban.
2: Én itt közben olvasom a cikket, azért vagyok ilyen nagyon néma, hogy elképesztő számomra, hogy idén több mint 1200 versenyző 26 országból ment.
4: Igen,
2: az EB-re.
4: Nagyon
2: 26 országból, hát az rengeteg. Ilyen sokan. És ráadásul itt nézem, hogy mennyien szereztek a magyarok érmeket. Beszéljünk már egy picit erről, hogy itt látom ugye a nevedet a csapatban. Gondán György, Horváth Ádám és ifja Bóka László.
4: Szóval, Bóka László, igen, mert 4-en voltunk csapatban.
2: Ja? Bocsánat.
4: Három eredmény számít, de igen.
2: Jó, akkor igen, így, igen. Persze. Szóval, hogy itt nekem soknak számít a magyar éremszerzők listája, és itt ugye az éremszerzőkről van szó, tehát nyilván még ennél jóval többen is vannak. Mennyire népszerű az íjászat Magyarországon?
4: Szerintem népszerű, sajnos nem lett népszerűbb, mint mondjuk az elmúlt 10 évben.
2: Azért jó, de mondjuk kevésbé népszerűbb sem az is valami, gondolom.
4: Igen. Szóval most is az országos bajnokságon is legalább, hogy 200-an voltunk a hétvégén, de sajnos nem lett úgy igazán nagyon népszerű.
2: Ez a hétvégi, ez a volt Gyulán?
4: Ez Gyulán, igen.
2: Hogy Magyarország?
4: Nem,
2: az volt a három.
3: Igen,
4: most így elég sok minden
2: én ezt most csak egymás. Azért...
3: A versenyed volt, hogy már nehéz követni.
2: Azért vágok fel, mert én ide jegyzeteltem, és csak azért tudom, hogy ide írtam, hogy 3D-s Gyulán, és hogy kérdezzek rá, igen, hogy mi az a 3D, meg ki az a Gyula. Nem, csak vicceltem. EB, meglepő számomra, hogy Magyarországon volt az EB is. Mi alapján dől el, hogy például egy Európa-bajnokság melyik országban van?
4: Most ezt pontosan nem tudom ennek a menetét, hogy szokott eldőlni. Régen
2: de ez
4: volt.
2: Ez megkönnyíti a magyarok helyzetét,
4: szerintem
2: vagy jobb szerette?
4: Nem. Hát nem, igazából teljesen egyenlő feltételek. Uh-huh. Szóval itt nekünk nem volt. Tavaly volt egy versenyünk, amikor az egyik pályának nagyjából a felét bejártuk, de úgyse ugyanazok a célok voltak, nem ugyanolyan távolság, csak úgy nagyjából a terepre mondhatjuk, hogy ismerős volt. De aha. De igazából a nagy előnyünk szerintem nem volt. Esetleg annyi előny lehet, hogy a célok azok magyar célok voltak, az Eleven által gyártott célok, és ennyi előny, de a környező országokban is ezek szoktak lenni, úgyhogy...
2: Hát szeptemberben elég izgalmas lesz szerintem a szeptembered, meg itt a zene alatt beszéltük, hogy egyébként sem nagyon unatkoztál így íjászat területén sem. Igen, hogy minden hétvégére jutott valami, de szeptemberben ráadásul egy picit még talán egymást fedi is a világbajnokság, meg az íjásznap. Na, beszéljünk először a világbajnokságról, ami hol lesz, és hogyan készülsz rá?
4: Az is Szélvásváradon lesz. Uh-huh. Ez is egy 3D-s világbajnokság, más szabályok egy kicsit. Ez inkább, amit itthon szoktunk lőni, többet azok a szabályok. Hát készülés, azt próbálok most minél többet, mert azért az EB-re éreztem, hogy nem lőttem eleget. Próbálok minél többet.
3: Ilyenkor minden nap akkor gyakorolsz. Egyszer ugye beszéltük, mikor talán először voltál nálunk, hogy otthon szoktál legtöbbször. És itt is egyéniben is indulsz, illetve csapatban
4: egyéniben
3: is majd?
4: Csapatban is, igen. Annyi a különbség, hogy itt az EB-n ott úgy volt, hogy a 4 nap eredménye számított csapatba, és összeadták. Itt viszont lesz egy külön nap csapatversenynek.
2: A világbajnokságra tudnál kiemelni, hogy honnan jönnek még? Mert ugye Európa bajnokságról beszéltünk 26 országot, de mi van a VB-vel? Tehát, hogy ott akár
3: hát
2: olyan
3: volumenű, igen.
2: Igen, sportolókkal is találkozhatsz, akinek nem tudom, felnézel, követed őt. Mennyire vagy képbe a versenyzőkkel? Mondjuk akár egy EB-t, de egy VB-t illetően
4: is. Általában képben vagyunk, de szerintem úgy nagyon olyan, akit úgy követünk, vagy ilyesmi nem jön, szóval eléggé esélyesek a magyarok. Szerintem.
2: Vagy ők már nem versenyeznek, vagy nem tudom,
3: akik tartasz nagyon mondjuk.
4: Nincs, szóval azt mondom, hogy igaziból inkább az országon belül vannak, akik.
3: De inkább a magyarok közül.
4: Mondom, szóval az EB-n is az első 5-ben 4-en voltunk magyarok. Úgyhogy igen, itt.
2: Na jó, de nem tudom, ez hogy van ilyenkor ebben a sportban, hogy akkor ott konkurensek vagytok, meg versenyzők, de egyébként meg partnerek? Vagy azért úgy van?
4: Na, hát egyébként teljesen jó vagyunk, jó barátok viszony mindenkivel.
2: Na ugye említettük a szeptembert, hogy a sűrű lesz, ráadásul lehet, hogy ott lesz egy kis átfedés is, mert hogy ráadásul a világbajnokság mellett, bár nyilván, hogyha kettőt összehasonlítjuk, feltételezem, hogy a világbajnokság egy picit nagyobbat üt alatba, de egy íjászat napja is lesz szeptember 5-én, lesznek országos programok, mi lesz még? Mesélj erről egy picit. Gondolom ott leszel.
4: Ott, hát ez
2: Szilvásvárad, Lipicai Lovas Központ.
4: Igen, ott lesz. Ha jól tudom, akkor a döntők aznap lesznek, úgyhogy itt egy kicsit hátha így lehet népszerűsíteni még jobban az íjászatot. A döntők azért érdekesek lehetnek nézők számára, és jobban követhető, mint egy verseny, úgyhogy
2: igen, egyébként azt írják itt a leírásban, hogy szeretné valaki kipróbálni, vagy megnézni, hogy hogyan lőnek a profik, illetve, hogy a központi helyszínen a 3D világbajnokság legjobbjainak döntő fordulóit is meg lehet nézni az ország több pontján kipróbálási.
3: Akkor ez nyitott mindenki számára tulajdonképpen.
2: Igen. Wow. Hogyha néhány mondatban összefoglalnád, hogy mondjuk, hogyha gyerek gondolkozik egy sporton, egy fiatal, miért választa az íjászatot?
4: Hát nagyon összetett.
2: Bedobtalak a mély vízbe.
4: Igen, szóval miért? Valaki szeret lőni. Én szeretek nagyon lőni, nekem ez egy élményt tud adni.
3: Meg ezt neked egész gyerekkorban indult már tulajdonképpen.
4: De hogy most konkrétan valaki miért, nehéz lenne úgy mondani, mert szóval van az íjászatnak több stílusa, van ez a 3D, van a terep, van a pálya, ez a három fő nagyjából.
2: Hozzád melyik áll egyébként közelebb?
4: Hát a 3D meg a terep. A pályát azt nem szeretem nagyon, azt pedig ott az igazán nagy profik ott vannak. De azt nagyon nehéz lenne már gyakorolni és meglőni, szóval itt a 3D-re is ez a napi 1-2 óra gyakorlás, 2-3 óra kéne, pályára több, oda igaziból az főállásban kéne.
3: De aki elkezdi az íjászatot, mondjuk akár gyerekkorban, mind a hármat azért megtanulja, persze, én is
4: próbáltam mindet, szoktam is járni néha pályaversenyekre is.
2: De Magyarországon egyébként ez adott a lehetőség, hogy gyakorolj, tehát hogy ugye nyilván most azt mondtad, hogy te otthon tudsz a 3D-vel kapcsolatban gyakorolni, de másra nem.
4: Hát 3D pálya sajnos nincs túl sok, de most a pálya az igazából egy 50 méteres pálya kell, és azért azt úgy sok helyen viszonylag meg lehet
2: mondani. Mondjuk én nem szívesen rohangálnék ott azon a pályán, igen, a maximum mögötted. Ha már egyébként említetted, hogy a 3D pálya, meg az a verseny, az egy kicsit hajaz a vadászatra, téged az is érdekel egyébként?
4: Nem, az igazából sosem van.
2: Hogy élő állatra nem?
4: Nem azért, mert bajom van a vadászattal, nagyon sok vadászt ismerek, és semmi bajom a vadászattal, szimplán ez teljesen más. Szóval az, hogy ott 3-4 órát várni egy lövésért, az nekem úgy.
2: Igen, ez egy kicsit olyan, mint a horgászat, hogy lehet, hogy nincs kapás. Bár egyébként nekem apukám mindig azt mondta, hogy nem is azért megy ki éjszakákra horgászni, hanem hogy rendbe tegye a fejét, kicsit kitisztuljon, csendben legyen emberek nélkül, mert hogy egyébként az íjászat is azért ez egy nagyon komoly, kemény, mentális munka is.
4: Igen, az biztos.
2: Ugye koncentrálni.
4: Főleg az, hogy hosszú távon, szóval az, hogy egy olyan, az Erbén is 6-8 órákat kint voltunk a pályán, és az, hogy mondjuk fél óránként, vagy 20 percenként lövünk egyet, ami tényleg az egy, az egész hétre számít. Itt nem az van, hogy van egy rossz lövés, és akkor az nem fog számítani, kijavítjuk, mert mondjuk következő nap már teljesen más verseny. Itt akár egy lövésen is elmehet az egész.
3: És hogyha lemegy egyébként most ez a világbajnokság szeptemberben, utána jön egy ilyen nyugisabb időszak?
4: Igen, talán kicsit egy picit
2: nem minden hétvégére jut valami.
4: Kicsit rendbe tenni, vagy csiszolni rajta.
3: Következő szezonra.
4: Igen. Bár most úgy értem, hogy egészen sikerült. A hétvégén is nagyon jól ment.
2: Na hát nagyon várunk majd vissza a beszámolóra, igen, így szeptember vége felé majd, hogy akkor egyrészt milyen volt az íjásznap, meg hát, hogy milyen volt a világbajnoksági szereplésed. Nagyon szépen köszönjük Horváth Ádámnak, Szigetszent Miklós íjásznak, és nagyon szurkolunk
3: neked. Sok sikert, köszönjük.
2: Köszönjük szépen. Gyorsan még elmondom a játékkérdést, mert jönnek egyébként a válaszok. Igaz vagy hamis, hogy a Cifra Szürk kiállítás a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában tekinthető meg, Szigetszent Miklósról van szó. Természetesen ez a Summerfestes játékunk. A. Igaz, B. hamis. A nyeremény pedig 2 darab belépőjegy az augusztus 16-ai Magyar Gála műsorára, ahol fellépnek a helyiek, mint a Napraforgó vagy a Kémettánc együttesek, illetve a színpadon bemutatkozik Grúzia, Szlovákia és Chile, emellé pedig még a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándékutalvány is lesz két fő részére. 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk, ide kell megírni, hogy A. igaz, vagy B. hamis, hogy a Cifra Szürk kiállítás a Közösségi Ház aula galériájában tekinthető majd meg.
0: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi
2: és Somogyi Betty, sziasztok!
3: Egyre több olyan Facebook posztot látunk csoportokban, ami mosoly csal az arcunkra, és úgy gondoltuk, hogy egy picit most felhozzuk ezt a témát, mert egyébként az én gyerekkoromban mi is csináltunk ilyet, nem pont ugyanilyet, de hasonlót.
2: Hát egy hogy gyerekek, mi is egyébként.
3: Igen, hogy gyerekek ugye kimennek az utcára, vagy a kerítésük, hát a kapujuk elé.
2: Igen,
3: és akkor valamit árulnak. Olyan kis cukik ülnek ott, és akkor most ugye nyilván itt a hőségben az ital, a szörp, a hideg, valamilyen hűsítő.
2: De lelkesen üldögélnek. Én is rendszeresen látom, ahogy autóval, például én ugye Szigetszentmiklóson, hogy itt lakunk, itt látom nyilván leginkább, de nagyon sokszor belefutottam gyerekekbe, hogy ott üldögélnek, és olyan lelkesen várják, és mondom, hogy akkor nem volt időm megállni, de olyan aranyosak voltak tényleg.
3: Nagyon, és igen, az ember úgy van vele, hogy igaz, hogy tudom, én ott van mellettem az innivalóm, de hát azért félreállok, megállok, főleg, hogyha gyerekkel vagyok, tök jó élmény, hogy gyerekek találkoznak. Nyilván nem kérnek csillagászati összeget, meg ez nem is arról szól, egy kis zseppénzt esetleg összegyűjtenek.
2: Igen,
3: és akkor így megtanulja ugye a gyerek, hogy nem úgy van az, hogy a pénz az csak úgy terem a pénzfán, hanem hogy azért úgy idézőjelben meg kell dolgozni tulajdonképpen. Szóval aranyosak, és mi azt látjuk, most is láttam egy ilyen posztot, hogy ugye egyre több mindent hát árulnak, ki éppen tényleg italt, de te mesélted, hogy konkrétan egy kis zsipvásárral.
2: Én kérdelem, egy kis fiútól itt a Buckában, tőlünk egyébként elég közel volt, és pont akkor éppen tudtam, hogy majd megyek valahova, és akkor a férjem hívott föl, hogy te figyelj, itt van egy kisfiú, és ilyen mindenféle játékautót, meg ilyen Lego készleteket árul ugye hozzánk közel, és tudta, hogy majd valószínűleg amúgy is arra mennék kocsival, hogy nézzem már meg, nem voltak egyébként pont velem a gyerekek, hát ha van valami jó kis dolog. És egyébként a barátnőmmel mentem utána arra, félreálltunk, és valóban egy ilyen, hát egy ilyen 8-9-10 év körüli kisfiú, egyébként akkor is már meleg volt, nem volt ez a hőség, de ott kint ült a napon, és kirakta az ilyen, hát ilyen matchbox-szerű kis autókat is, meg Lego készleteket. És Legót is néztem, de az én gyerekeimnek az még egy picikét, hát még sok lett volna, tehát hogy nagyobb korú gyerekeknek szólt, ilyen apróbb autókat lehetett volna összerakni, de inkább ilyen 8-10 év feletti gyerekeknek szólt, és úgy voltam vele, hogy hát azt most még nem, de ilyen kis autót, ezt viszont én vettem, képzeld el. Ráadásul kettőt, hiába van egy fiam, egy lányom, mert mondtam, hogy na hát akkor a Liza biztos kikészül, hogy ő neki nem veszek semmit, de hát ugye nagyrészt autók voltak, és úgy örült a kisfiú, aki árulta egyébként, hogy jaj, de jó, végre van vevő, és mondta, hogy ilyen van, olyan van, olyan lelkesen mutogatta, tudod, hogy ez nem is volt igazából használva, még tényleg eredeti dobozba adta oda, ki volt bontva, de vissza volt szépen téve, és mondta, hogy van több fajta, meg ilyen, olyan, úgyhogy nagyon lelkesen mutogatta. De ott tök jól éreztem magam én is, mert kettő kis autót azért elhoztam tőle.
3: Aranyos nagyon, meg én még nem álltam meg, azt hiszem így talán nagyon régen, de mostanában nem, és így van is bennem olyankor egy rossz érzés, hogy aj, félre kellett volna állni, mert annyira cukik, meg nyilván alig várják, hogy hát azért csinálják,
2: valaki
3: hogy
2: álljon már
3: valaki
2: meg,
3: álljon meg, igen. Úgyhogy na, a legközelebb látok, akkor esküszöm, hogy akkor félreállok, és akkor iszom egy limonádét, vagy én is veszek valamit. Én emlékszem, hogy én Dunaharasztin nőttem fel, és hát lehet, hogy valakinek mond valamit, az Uzsoki utca, az egy ilyen kis városszéli, kicsit kihaltabb, ráadásul még akkor pláne, valahogy úgy tényleg így a város peremén laktunk, de hogy még ott is kiültem, és én tudod, mit árultam?
2: Na, mit árultál?
3: Én a kinder figuráimat, a kinder csokiban lévő
2: az
3: kis figurákat.
2: Nagyon, egyébként ez most is, de akkor is ilyen nagyon nagy kultusza
3: hát
2: volt.
3: Tudod, akkor ott mentek a cserélgetések, neked igen, megvan az a törp, igen, nekem igen. Ez már kétszer megvan, neked csak egyszer, és akkor mit tudom én, ú, de jó, akkor azt megveszem, és emlékszem valami nem tudom, 20 vagy 50 forintért, nem is ez volt,
2: hát,
3: ugye a lényeg.
2: Akkor volt is ilyen kinder figura kiállítás valahol, talán Budapesten egyszer, szerintem mi talán, lehet, hogy sulival mentünk el megnézni, lehet, hogy pont a Vajdahunyadvárában volt, mert azt hiszem ott volt, igen, és akkor ilyen nagy vitrínben, mindenhol ilyen 1000 millió kis figura volt kiállítva, kimondottan ilyen kinder figurák. Amúgy ez az, ami sosem megy ki a divatból,
3: nem,
2: mert ezt most is ugyanúgy az én gyerekeim is nem annyira gyűjtik, ők ilyen szezonálisan, tehát ha olyan mesefigura van benne, amit úgy ismernek, akkor azt ezért úgy próbálják összegyűjteni. Én egyébként még levendulát is vettem, képzeld el, nemrég, szintén
3: jó.
2: Itt a Buckában.
3: Tök
2: igen,
3: jó.
2: Igen, igen. Ráadásul pont kettővel a arrébb lévő szomszédunktól. Uh-huh. Csoportba láttam, és akkor nézem, hogy olyan ismerős.
3: És fogtad, megláttad a csoportba, és akkor úgy voltál vele, hogy akkor kisétálsz.
2: Hát kisétáltunk akkor a két gyerekkel, igen, és akkor én úgy szeretem a levendulát igazából, de nem is a, ugye a levendula volt annyira a lényeg, hanem hogy így közel volt, és ott is három kis gyerek lakik, és árulták, és akkor tök jó élmény volt. Ott még egy picit az anyukájával beszélgettem uh-huh. is a gyerekeknek, úgyhogy volt egy-két ilyen élményem, igen. Uh-huh.
3: Igen, szerintem egyébként jó élmény, meg tényleg, ha ezt kell ahhoz, hogy legalább abban a pár órában, amíg ezzel foglalatoskodnak, nem a telefont nyomkodják, nyilván nagyon óvatosan, mert ugye, ha jól sejtem, akkor ez a Csépi úton volt, Szigetszent Miklóson, mert hogy ugye ott lehetett, hát ott, meg ott láttam én is.
2: Az elég főút, az kicsit nehezebb.
3: Igen, bár tudom, hogy melyikre gondolsz, és ott azért van egy ilyen belsőbb rész, de hogy nyilván óvatosan a gyerekekkel, meg hát ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szülőknek félszemmel nincs rajtuk a szemük, tehát hogy biztonságban vannak a gyerekek, de hogy tényleg, ha az alatt a pár óra alatt, amik készülnek, amik közösen a szülővel megcsinálják azt a, vagy együtt a gyerekek azt a limonádét, vagy összerakják a levendula csokrot, vagy kiválogatja, hogy mi az, amit szeretne eladni. Egyrészt egy tök jó közös program, mm-hmm. közös élmény, másrészt meg tényleg nem az van, hogy akkor képernyőt bámul.
2: A nyári szünetre, meg amit meg szoktam figyelni egyébként, hogy ahogy töltik fel a csoportokba ugye így a képeket, hogy lehet kapni mm-hmm. limonádét, stb. És annyira szép az a kis pult mm-hmm. egy-egy gyerkőcnél, tudod, ilyen szépen meg van csinálva, van, ahol még díszítés is van, kis citromkarika itt, citromkarika ott, tehát hogy ilyen nagyon jó az egésznek a dizájnja. Hát én ültem kint limonádét árulni egyébként a tesómmal egyszer vagy kétszer, hát nekünk nem így nézett ki, tehát mi kivittünk egy ilyen kis, szerintem egy kis műanyag asztalt, akkor úgy kiraktuk.
3: Jó, de akkor még
2: nekünk
3: nem volt
2: így megtervezve az egész koncepció, Ivar. Meg így a dekoráció, meg a dizájn. Na, hát
3: és vettek tőletek limonádét?
2: Erre nem is emlékszem. Talán lehet, hogy a szomszéd, igen. Meg. Talán igen, a szembe szomszéd.
3: Hát lehet, hogy már szüleitek felhívta a szomszéd, hogy gyertek már, léci ki, hogy valaki hogy vásároljon már tőlük.
2: Igen, talán igen, ők biztos vettek, igen.
3: Képzeld el, hogy egyébként én egyszer olvastam egy csoportban, itt egy Szigetszent Miklósi csoportban, egy kicsit balul elsült ilyen próbálkozást is. Ott meg arról volt szó, hogy szintén zseppénzt gyűjtöttek a gyerekeknek, és palacsintát sütöttek, és palacsintát árultak, és akkor ugye lehetett előre jelezni, hogy akkor én megyek, és kérek három palacsintát, és akkor azt úgy kivitte a gyerek. Viszont nagyon, hát drágán adták azt a palacsintát, aztán valami darabja 200 forint volt, vagy nem is tudom, és valahogy így egy komment cunami érkezett, hogy szerintük nem így kéne megtanítani a gyereknek, hogy meg azért ez drága, meg valahogy úgy elcsúszott az egésznek a kommunikációja, pedig egyébként aranyos volt maga a kezdeményezés. Mondjuk tény, hogy én ugye miután nem eszem se lisztet, se tejet, én ilyet azért nem feltétlenül mernék megvenni, mert lehet, hogy van benne olyan hozzávaló, amit én mondjuk nem fogyasztok meg. A másik az is, ez is valahol igaz, hogy ételt a mai világban régen nem volt ez így túl hype-olva, de ma már így,
2: az ital az necces, teljesen rendben van. Meg egyébként ott is jobb szerintem, akár a becsület kassza, mert nyilván, ha már megállsz, akkor nem fogsz úgy elmenni, hogy persze. Nem adsz azért valamennyi kis pénzt, de lehet jobb is, ha nem írsz ki feltétlen egy ilyennél össze. Nyilván egy játéknál, amit mi vettünk, az más, azért annak csak van egy ára, de a limonádénál szerintem lehet egy becsület kassza, mert tényleg lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na, tessék, itt van 500 forint értem, mert igen. Itt van annyi van nálam, más azt mondja, hogy hát most csak egy kicsit kevesebb van nálam így apróban. Szóval szerintem az úgy működhet, és akkor nincs sértődés, de valamit meg úgy is kapnak.
3: Igen, igen, igen. Úgyhogy alapvetően ez szerintem egy tök jó kezdeményezés, meg tényleg a gyerekek kicsit így kizökkennek az átlag hétköznapokból, és akkor van egy kis program otthon, egyébként szerintem aranyos, csak vigyázzunk rájuk. Ti mit gondoltok mindenről? 0620 95 95 107.
1: Ezek voltak a Süsfel a nap legjobb pillanatai.

0: Malaki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Hagyományos kirakodóvásár várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson. Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autógyártmány Múzeum. A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: A tervezetnél korábban fejeződött be a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. A tervezetnél egy héttel korábban befejeződött a fogorvosi rendelő felújítása Sziget-Szent Miklóson. Erről Nagy János, a város polgármestere számolt be. Tájékoztatása szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás csütörtökön sikeresen lezajlott. A korszerűsítés során kicserélték a régi gázkazánt és a vízmelegítőt, helyükre korszerű kombinált gázkazánt építettek be. Megújult a váróterem padló és falburkolata, valamint a belső falak és a mennyezet festése is megtörtént. Kicserélték a váróból nyíló belső ajtókat, illetve esztétikusan eldobozolták a gázórát is. A fejlesztések azonban ezzel nem érnek véget. A határút 3-as szám alatti gyermekorvosi rendelőben augusztus 17-én kezdődnek meg a kivitelezési munkálatok, majd szeptemberben a felnőtt házi orvosi rendelő korszerűsítése következik. A tervek szerint mindkét rendelőben kicserélik a kazánokat, a felnőtt házi orvosi rendelő várójában megújul a burkolat és a festés, míg a gyermekorvosi rendelőben a többi között kicserélik a belső nyílászárókat, a vizsgáló falburkolatát, valamint a konnektorokat és kapcsolókat. Hagyományos kirakodóvásár várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson. Az augusztus 29-i szombati kirakodóvásár reggel 8 órától délután 3 óráig várja a látogatókat, akik ezúttal is számos érdekes sportékából válogathatnak. A rendezvényt évek óta a Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi. Gyurcsik József, az egyesület elnöke rádiónknak elmondta, a vásár nem csak az adásvételről szól, hanem fontos közösségformáló szerepet is betölt. Hozzátette, a kilátogatókat frissítővel várják, az árusok pedig süteményekkel is készülnek. Az esemény szervezői továbbra is várják azok jelentkezését, akik eladnák megunt feleslegessé vált vagy különleges tárgyaikat. Gyurcsik József kiemelte, a vásár kínálata rendkívül változatos, a hétköznapi használati tárgyak mellett igazi különlegességek is megtalálhatók a standokon.
5: Itt ruhától kezdve a műszaki cikkekig megtalálható minden. Az elmúlt vásárban nagyon komoly fejlődés volt, mert hogy az egyik lakó kijött nagyon szép porcelán készletekkel is, már antik hatású volt a vásár, innentől nagyon komoly készletet hoztak ki, megunt herendiekből és minden más nagyon szép dologból. A közösségi város oldalán gyakorlatilag látszanak is ezek a képek.
4: Jótékony célt is szolgál a Sziget-Szent Miklósi kirakodóvásár. A rendezvény szervezői a vásár bevételéből és a felajánlásokból rendszeresen olyan közösségeket, intézményeket segítenek, amelyeknek szükségük van a támogatásra. Gyurcsik József, a Közösség a Fejlett Városért Egyesület elnöke hozzátette, a legutóbbi alkalommal a Majosházi Hospice házjavára gyűjtöttek, amelynek támogatására 40 ezer forint adomány gyűlt össze. Kiemelte, a következő augusztus 29-i vásár kedvezményezettjeinek személyéről még nem született döntés. A szervezők várják a helyiek javaslatait, amelyeket a Közösség a Fejlett Városért Egyesület hivatalos közösség oldalán jelezhetnek az érdeklődők.
5: Megragadnám akkor az alkalmat a hallgatók közül, hogyha valakinek van ötlete, augusztus 29-én lesz a vásár, akkor azt a Közösség a Fejlett Városért Egyesület közös város röviden oldalán meg lehet írni nekünk, szívesen vesszük az ötleteket, által volt, hogy állatok, akkor gyakorlatilag hospice ház, de ha van olyan a környezetében a hallgatóknak, akire ez érvényes lehet, akkor azt mindenképp jelezik az Egyesület, amikor fölvesszük a programba.
4: Folyamatosan fogadja a látogatókat a Csepel Autógyártmány Múzeum. A Gyártmány Múzeum az Áti-Szigetipari Park zárt területén található, ahol a látogatók az egykori gyári dolgozó vezetésével ismerhetik meg a Csepel autógyár történetét és járműveit. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, a tárlatvezetéseket Békés György tartja, aki 40 éven keresztül dolgozott a gyárban, így személyes tapasztalataival és történeteivel is színesíti a múzeumi programot. Hozzátette, egész évben várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen a kiállítás minden korosztály számára érdekes és tartalmas élményt kínál. A látogatással és a tárlatvezetéssel kapcsolatos további részletek a miklosimúzeum.hu weboldalon olvashatók.
6: Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben. Télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van urálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel autógyár tudott produkálni.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Egyeztetések zajlanak a térség útfejlesztéseiről. Folyamatos egyeztetéseket folytat a térség fejlesztéseiről dr. Bilisics Zita, Pest vármegye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője és Zsolnai Pál Taksony polgármestere. A település vezető közösségi oldalán azt írta, megkezdődött a közös munka, amelynek célja Taksony további fejlődésének elősegítése. Dr. Bilisics Zita rádiónknak elmondta, kiemelt feladatként kezelik a térségi úthálózat fejlesztését, hangsúlyozta a Taksony és Bugyi közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint az 51-es főút fejlesztése egyaránt prioritást élvez a következő időszakban.
7: Taksony 510-es út, ott is Dunaharasztig elkészült, a tervek készen vannak, tehát lehet nyugodtan folytatni, és van még a Bugyi elkerülő út, ott a 6,5 kilométer elkészült, 5,5 van hátra. Ez a priorista ennek a választókerületnek, ami mindenképpen az életminőségünket és a napi kockázatainkat minimalizálná, hiszen ezeknek az utaknak a felülete olyan, ami már a biztonságos közlekedést veszélyezteti.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Nem szeretne sok edzőmérkőzést játszani augusztusban a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapata. Az NB1B-ben legutóbb ezüstéremig menetelő Sziget-Szentmiklósiak inkább szeptemberre időzik a barátságos mérkőzéseket, mivel légiósok Dean Reiber csak augusztus 26-án csatlakozik a csapathoz. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, addig is a Budafokkal, és várhatóan egy harmadosztályú ellenféllel mérkőznek meg, mivel rengeteg új játékosuk van, és nekik ezek jó alkalmak lesznek a tanulásra. Hozzátette, amint Dén is csatlakozik, egy-két erősebb ellenfélre is lehet majd számítani, de még jelenleg is beszélnek a többi csapattal, és nincsenek végleges dátumok a felkészülési mérkőzéseket tekintve.
8: Augusztus 26-án érkezik vissza haza Dén, akkor lesz igazán teljes a csapat, addig meg ezt a gyors tanulást szeretnénk arra felhasználni, hogy legalább egy könnyebb, viszonylag könnyebb edzőmeccset játszanánk. Az a terv, hogy majd a Budafokkal, meg még esetleg valami zöldcsoportos vagy NB2-es csapattal, amíg nem lesz teljes a csapat, már elkezdenénk, hiszen sok új játékos van, és őnek is szeretnénk megtanítani a szabályokat, az értékeket, amik mentén egész évben dolgozunk.
4: Megverte felkészülési mérkőzésen a Balatonfüred együttesét Sziget-Szentmiklós férfi kézilabda csapata. A két NB1-es klub összecsapásán az SKSK végül 29-25-re kerekedett felül. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, bár örül a győzelemnek, sokkal fontosabb, hogy a játék apró elemeiben is szépen lépegetnek előre. Hozzátette, a felkészülés ezen szakaszában nagy terhelést kapnak a játékosok, így igyekezett mindenkit bevetni, és több jó teljesítmény is érkezett mind támadás, mind védekezés tekintetében.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Szigetszentmiklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest.ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Balatonfüred Rádió.
1: A térségre hangolva.
2: Hey. Yeah.